0: Gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származása különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét. Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 9-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prémás, a Honvéd Művészegyüttes népi zenekarának volt vezetője, akivel beszélgettem a koncertjeiről, a családjáról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, Anti bácsi, hogy megtisztel bennünket, és beszélgetünk. Évtizedek alatt a világ közel 70 országában vendégszerepelt, és ez alatt megközelítőleg több mint 5000 koncertet adott. Melyik volt ebből a legemlékezetesebb?
4: Hát igazság szerint nagyon sok volt emlékezetes, de éppen a rengeteg, vagy említette, hogy 5000 előadás közül, hát én mindegyiket szerettem, de azért mégis azt emelném ki, hogy olyan színpadon, olyan koncertteremben, ami minden zenész álma, hát nekem sikerült Ausztráliába például a Sydney Operaház különböző színpadaim, mert többször voltam Ausztráliában. Hát meg nagyon híres a Melbourne Art Center, és hát az amerikai turnén is eljutottam egy olyan helyre, ahova nagyon kevés ember, hát meg főleg cigánzenekar talán nem ott léptetik fel, és a Washingtoni Kennedy Center, azt hiszem mindenki számára, mindenki részére ezek ismert koncerttermek, és én is bizony nagyon büszke voltam, de ahogy szokták mondani, a lámpalázat először még volt, de olyan szívesen fogadtak, és annyira szerették a muzsikánkat, hogy hamar eltűnt. De hát gondolj el, hogy a nagy terembe több ezer ember, közel 10 000 ember. Hát nem akarok hazudni, de hát olyan nagynak tűnt. Aztán az opera színpadon is nagyon sokan fértek el, és aztán voltam olyan meghíváson, ahol a kint élő magyarok klubjai kibérelték a kis termet, ami az is egy gyönyörű, mert éppen a zöbörre rá lehetett látni. Az volt a háttér a színpadnak, és hát büszke vagyok. Az egyik ilyen koncert a Sydney Operaházban, az egy nemzetközi, nagyon nagy cigányzenei fesztivál volt, ahol legalább 8 országból voltak ott cigányzenészek, hát egészen különlegesek voltak, mert Európából a mi zenekarunk a magyar, a román volt, ott spanyol, de voltak Indiából, Törökországból, Egyiptomból, és olyan hangszerek, amiket azelőtt még nem is láttam, és hát boldog voltam, mert egyébként is ismerték a magyar cigányzenét is, és barátilag fogadtak, úgyhogy olyan koncertet adtunk, hogy szinte egy emberként a cigányzenéről szólt ott mindegyik. A legelső megjelenésem az opera színpadon volt, azt a Magyar Interkoncert szervezte, ami sajnos azóta már nincsen.
3: Hát akkoriban mindent az Interkoncert szervezett,
4: ha jól tudom. Igen, a külföldi utakat.
3: Igen.
4: És az egy turné része volt, hát a Perth-től kezdve Adelaide, meg Melbourne, rengeteg helyen szerepel, van 12 helyen szerepeltünk, ott mindegyik az első számú koncerttermekbe, és hát egy önálló cigányzenekai műsorral. Úgyhogy így, ha nem is a minden percben ez jut eszembe, mert azért nagyon sok helyen nagyon jól éreztük magunkat, és de ez annyira tekintélyt ad, és annyira ott voltunk, és sokáig beszéltek róla itthon is, hogy nekünk sokat hozott ez a zenekarnak.
3: Emlékszik még, hogy mi volt a műsor nagyjából?
4: Hát tehát nagyjából a
3: nótákat kellett játszani?
4: Úgy csináltam, illetve úgy szerkesztettem meg, hogy a feldolgozott cigányzene, de legyen benne népzene, feldolgozott magyar népzene is, és hát olyan nemzetközi virtuóz számok, hát mindenki számára a pacsírta, azt hiszem, hogy de a Liszt rapszódia, a Brahms magyar táncok nem maradhattak ki, és hát én muzsikáltam nagyon sok helyen magyar nóta csokrot, és hát ahol tudtam, akkor a gesztus számokkal is szerettünk sikereket elérni. És, de ez úgy általában így volt, de benne volt a műsorban. Az első részében ezek a klasszikus cigányzenei lehetőségeket aknáztuk ki, a második részben pedig olyan feldolgozott cigányzenét, sőt, autentikus módon adtunk elő sok-sok olyan, hát énekeltünk például. Beállítottunk magunknak cigándalokat, és hát mikor 11 ember elkezd énekelni, hát bizony volt, mikor táncra perdültek.
3: De jó.
4: Úgyhogy...
3: Hát akkor ez a magyar kultúrának tulajdonképpen egy igazi eszenciája volt. Persze. Hiszen, hogyha Liszt, Brahms, ami nyilván
4: szintén... Ez kötelező volt, hogy benne legyen. Aha. Hát nagyon híresek a cigányzenekarok, hogy hát egyébként most, hogy így említi, hát Liszttől legalább 5 rapszódiát átdolgoztunk és muzsikáltunk, de...
3: De jó.
4: Én azt hiszem, ezt megértem, mindenhol a második magyar rapszódiát várták, hát azt is megik a világon.
3: Így van, így van.
4: És hát...
3: Meg hát a Rákóczi induló, ugye,
4: az mindig a végén volt, igen, ugye, mint van. Itthon is úgy búcsúznak el a zenekarok, hogy a végén, hogy eljátsszák. Nekünk szerencsénk volt, mert nagyszerű feldolgozásban, és hát azért jobban megszólal, ha egy nagy zenekarról van szó. Hát ezekben az országokban 11-13-an is voltunk, de aztán muzsikáltam úgy is, hogy kisebb zenekarral egy étterembe, ahova özönlettek a magyarok. Aztán voltam úgy Ausztráliában, ahol zongora, bőgő, hegedű volt, de hát azért olyan szólisták voltak, mint a Kálai Bori, vagy a Berkes János operaházból, és ott is turnéztunk, és hát imádták a magyarok, hogy végre megjelenik ott egy ilyen nívós műsor. Szerettem azt is, igen.
3: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, hiszen híres zenész dinasztiából származik. Megemlíteni esetleg a nagyszüleit, édesapját?
4: Igen, hát igazából most, hogy én 70-en fölül vagyok, már így tényleg nagyon régének tűnik, de az én nagyapám az egyik, a Rácz Géza, brácsás volt, és nagyon híres a Rácz Lacitól kezdve a Rácz Béla ez is híres volt, a belvárosnak a zenekara volt a Rácz Béla, és ott volt benne rácsásként, de aztán visszament a szülőhelyére a nagyapám Békés Csabára, ahol meg egy másik nagyon híres emberrel, Prímással, a Purcsi Pepivel muzsikált. Magas jegenyefán sárga rigó fészkel, ezt még ő szerezte, ezt a nótát, a Purcsi Pepi. A másik nagyapámról kevesebbet tudok, ő cimbalmos volt, Somogy megyében muzsikálgatott, Siófokon, és hát apám is muzsikált, és kezdett Siófokon is, és aztán került Budapestre, és nagy karriert futott be, mert egyik legjobb, legnevesebb zenekara mindenki számára talán ismert, ahol én születtem, a Pesszent Erzsébet, ma már csak Erzsébet 20. kerület, hát ott az a Flumkert, az egy világhírű, hogy így mondjam, szórakozó hely volt, ahol apám játszott a zenekarával, de hát sajnos ő elég korán, fiatalon agyvérzés kapott, és hát ugyan még sokáig muzsikált olyan zenekarokkal, amik Szendlai László, vagy éppen a Pertis Jenő, hát olyan nevek voltak, hogy én, mint kisgyerekként jártam el, csak tátott szájjal néztem, hogy mindig mennyi vendég volt kíváncsi rá, és mégis hogy muzsikált. Hát bizony itt is lehetett lopni magunk közszólva a dologgal, de a nagyapák az, és apám az így volt, de korán, 58 éves korában eltávozott, meghalt. Úgyhogy, de még élvezhette, hogy én hivatásos zenész lettem.
3: Na de hát ilyen családba felnőni, akkor természetes, hogy az ember zenész lesz, nem?
4: Hát igazából a nagyapai részig tudom visszavezetni. Állítólag azon felül már nem zenészek voltak, de ezt már én már nem tudom utolérni. Úgyhogy, de büszke is vagyok rá. Hát hogy nem, mindenki a saját szüléjét veszi át a lehetőségeket, hogy mit, hogyan. De hát azért én nagyon korán kerültem olyan helyzetbe, ahol már másoktól lehetett tanulni.
3: Mikor kezdett hegedülni tanulni?
4: Hegedülni?
3: Hát, mennyire fiatalon?
4: Már többször átgondoltam, meg kérdezték is. Én azt hiszem, hogy ez tényleg így volt, hogy 5 éves koromban már apám foglalkozott velem, és 6 éves koromban már ugye említettem, hogy Pest Erzsébetem. Ott elvitt hát nem tudom, hogy hívták azt a zeneiskolát. A Mazófusz Péter volt a tanárom, aki az Operaház egyik jelentős hegedűse volt, és ő nála elég sokáig mentem, de mi is beköltöztünk egész hamar Budapestre, 8. kerületbe, a központba, hogy így mondjam, és hát ott folytattam egyrészt az iskolát a Dugonics általános iskolába, de ott Pesten is operaházi pedagógus volt, aki foglalkozott velem, a Karmár Mihály, ha jó emlékszem, szintén az operaház tagja volt, ilyen, hogy mondják ezt, állami zeneiskola volt ez a. Aztán későbbiekben, mikor már a cigányzenével foglalkoztam, kerültem a mindenki által ismert Szófia utcai stúdióba, de hát közben elkezdtem a konzervatóriumot, de hát befejeztem, mert kaptam állást, és
3: igen.
4: Hogy azt választottam.
3: Volt. Igen, igen, egy kicsit más világ volt akkor, gondolom, meg hát elsősorban, hogyha a szórakoztató zene az, ahol szeretné az ember folytatni az útját, ugye, és kiteljesedni, akkor...
4: De egyébként a stúdióban Égerland tanár úrnál voltam, én nagyon sok cigány prímás önála is volt, nem csak én, és hát ott lehetett, a konzervatóriumi anyagot lehetett elsajátítani, és hát ott lehetett vizsgázni. Az OSK stúdiónak a régisze alatt működött, és hát ott szereztem működési engedélyt én is ezáltal, és nem csak tuttistaként, hegedűként, hanem amikor már a Honvéd együttesben voltam, akkor már a primási vizsgát is. Akkor még azelőtt még erre is azt hiszem, hogy figyeltek. De az idővel, mikor tovább mentem, és már önállóan voltam, akkor muszáj voltunk az Oriba is bekerülni, meg a koncertirodára, OSK-ba, és bizony azok külön-külön vizsgák, meg éppen olyan képzés, ha nem is képzés, de hát ott mutatni kellett, vizsgázni kellett, és aztán mikor elindult az ember, ezek a irodák tudták eljuttatni a muzsikát, az Ori például. Hát nagyon is sajnálom, hogy most már nincsen egyik se.
3: Igen.
4: De meg kellett mászni azt a létrát.
3: Ezek a vizsgák, hogy csak egy másodpercre visszatérjek, nagyon érdekesek lehettek, hiszen én egyszer végignéztem ennek az anyagát, hogy mit kellett tudni. És hát azért ez elég nehéz volt. Tehát igen, szerintem...
4: Komoly repertoár kellett.
3: Igen, tehát ott komoly klasszikus zenei művek is voltak, akár Sarazate Cigányerweisen például.
4: Hát
3: innentől
4: az
3: kezdett,
4: azt hiszem sok
3: tehát,
4: primásnak állandó repertoárja
3: igen,
4: volt.
3: Igen, igen, ez kétségtelen. De hogy mennyi népdal, mennyi nóta, tehát elképesztő. Tehát hogy lapozgatom, és még mindig. Hát ezt megtanulni, ezt az anyagot, főleg, hogyha esetleg valaki A kategóriára készül.
4: Igen, meg a hubai leg... művek, a hubai
3: igen.
4: hegedű művek. Meg
3: csárda jelenetek, igaz?
4: Igen, az...
3: Zenekari művek is mind.
4: Igen.
3: De ha jól emlékszem, a Rajkóban is azért ezeket már gondolom tanulta, vagy hát foglalkoztak vele. Egy ideig azért volt a Rajkó zenekarban
4: hát
3: is.
4: Hát nagyon keveset, mert azt hiszem ezzel már említést tettem, hogy nagyon fiatal gyerekként oda bekerülni egy ilyen nagyon jó zenészekkel teli társaságba. Hát ott bizony én egy kis félén kisgyerekként hamar mondtam a apunak, hogy hát én nem szeretnék itt lenni, de szerencsém volt, mert rögtön felvételt hirdetett az Álomi Népi Együttes, akkor még az Albert Pista volt ott a primás.
3: Mennyi idős volt egyébként ebben
4: akkor
3: az időben?
4: Akkor én, hát már azt hiszem elértem a 16-ot, de váratlan volt a dolog, mert ugye említettem, hogy már előtte a amatőr együttes zenekarokat alapítottak, például akkor a Bartók együttes, ez a vegyipari dolgozók szakszervezet, meg a együttese volt, ahol már én ott primásként voltam, de annak a zenei vezetője az a Honvéd együttes népi zenekarában a koncertmester volt, és rám szólt, hogy hát tudod, hogy van nálunk felvétel, miért nem hozzánk ezt, miért az Államiba? Pedig hát ott már sikeresen megírták az újságok, hogy ez a csillogó szemű kis fiatal cigánygyerek. Hát bizony, aztán muszáj voltam elmenni, mi apám a vonót eltörte volna a fejemen, hogy ha megtudja, hogy én ezt csinálom meg. Megcsináltam, és bizony sikeres volt, és akkor el kellett dönteni, hogy hova. Hogy a Honvéd együttest választottam, hiszen 2 hét múlva már Nyugat-Németországba utazhattam. Hogy...
3: Igen. Nem mindegy, igen.
4: Úgyhogy így aztán ott ragadtam, ez 1963.
3: Uh-huh. De mi... Míg idáig eljutottunk, nyilván akkor azért valahol gyakorlatot szerzett akár a cigányzenében. Ezeket kitől sajátította el, gondolom, nem
4: hát
3: a zeneiskolában, ugye?
4: Tehát a nóta család... muzsikát, csárdás muzsikát apám nagyon sokat segített. Aha, aztán, igen. Hát most büszkélkedjek, törekvő voltam, mert én a rádióból loptam amennyit lehetett.
3: Jó.
4: Mindent, és nagyon sok primás volt a kedvencem, azoktól is. De mondom, mikor amatőr tánc együttes zenekarába kerültem, hát ott azért a táncos kísérésen kívül hát zenekari számokat is kellett, tehát már én ott nagyon sokat tanulhattam. És hát ahogy bekerültem, mondom, a Honvéd együttesbe, hát itt aztán olyan művészekkel volt, hát talán sokan emlékeznek, vagy tudják, hogy a nagyszerű tánckar volt, a világhírű énekkar, a szimfonikus zenekar volt, későbbiekben igen. volt színész csoport is. Egy nagyon nagy együttes volt, ahol Hát tényleg lehetett tanulni, mert lementünk egy tánckari összpróbára, hát bizony figyelni kellett, hogy most mi is a fontos ott. És hát olyan művészeti vezetők voltak, akiktől el lehetett tanulni a közösségi vezetést, meg a művészi vezetést is, a zenei vezetést is. Úgyhogy megtudtam, hogy sok mindent meg kell még tanulnom, nem csak hegedülni, hanem elméletben is, de hát közben azért én mondom, a vizsgával én elég magasan, ha még nem is a konzervatóriumot, nem is konzervatóriumi szinten, de azért hát mindenki büszke volt, hogy többszörös A kategóriás zenészként, 16 évesként, de hát az igazság az, hogy itt tanultam meg a primás feladatokat, de még a művészeti vezetési feladatokat is. Aztán későbbiekben meg kellett tanulnom a menedzseri feladatokat is, mikor már önálló lehetett az ember. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert olyanoktól tanultam, mint a Novák Ferenc, a Tata, és vagy régebben a Görgei György karmester a szimfonikus zenekartól. És hát nálunk annak idején ilyen művészeti tanácsülések, tervezés, hát bizony nagyon sok műsort meg tudtam már önállóan szervezni, és hálás vagyok még a mai napig is, hogy nem lett skatúja, mert én a népzenétől kezdve, hát természetesen a magyar cigányzene, nóta muzsika, csárdás muzsika, de operett, musical, és hát említett klasszikus átiratok is mindig a repertoárban voltak, és nekem megvolt az a lehetőségem, ugye, hogy hát ha nem is minden évben, de rövid idő alatt mindig egy új műsorral. Közben a tánckarral, ugye az volt a fő feladat, a tánckar kísérése. Hát meg nagyon régen még az is divat volt, mikor 200-an mentünk külföldre, a nagy együttes. Hát, hogy nem csak a tánckart kísértük, hanem a zenekari önálló produkció is. De hát azok egy más világ volt még akkor. De hasznos volt, mert hát azért végül is olyan énekes kollégákkal is voltam együtt, akikkel öröm volt magas szinten együtt dolgozni.
3: Gondolom, hogy katonás rendben ment minden, igaz?
4: Hát ez úgy ment, hogy eleinte a Honvéd együttes tagjai egy ilyen rangrejelzés nélküli tiszti ruhába kellett, hogy közlekedjünk a műsorokra is, meg főleg külföldre. De aztán, mikor, hogy is mondjam, vezető művészként, meg végzettségem alapján is fölajánlották, és hogy fogadtam örömmel, hogy a hivatásos állomány része lehettem századosi rangba. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a Puskás öcsi is őrnagy volt, ugye? És a Honvédba focizott, meg sokan mások is, sportolók is, művészek is, és hát én ennek a útnak a végén hát ilyen nyugdíjas alezredesként szereltem le. Hogy aztán én milyen katona voltam, azt nem tudom, de büszke vagyok, hogy katona művészként is számon tartanak, katona zenészként.
3: Én azt gondolom, hogy azért a Honvéd Művész Együttes az egy olyan kiemelt jelentőségű zenekar volt abban a rendszerben, ami kulturpolitikailag nagyon fontos volt az ország számára.
4: Igen, hát nagyon rég volt, ugye 49-ben alakult meg, és hát akkor Magyar Néphadsereg Művész Együttes, hát akkor az kellett, és mivel több rétegű, már említettem, hogy nem csak kórusművészet, táncművészet, hanem más is volt, hát ez a hadsereg részére, hát akkor még nagyon sok katona volt, behívott katona, tehát akkor még létezett, és hát voltak a katonai dolgozók, a hivatásosok, és bizony egy évben 100-szor elmentünk az országba, nem csak a laktanyákba, hanem a helyi kultúrházakban, és ott előadásokat tartottunk. Nagyobb helyeken a nagy együttes is, tánckarral is mentünk, úgyhogy a reprezentatív együttes lett a hadseregnek akkor. De hát azért a hosszú idő alatt ugye változott a dolog, és hát ahogy fölvezetőben is hallottam, hogy a Honvéd együttest említett, persze, hát a idővel megváltozott a név is, Honvéd Először igen. Honvéd művész együttes, aztán Honvéd együttes lett. Úgyhogy büszke vagyok rám, mert egyébként annyi helyen lehetett közel kerülni az emberekhez, és ha belegondolunk, a kiskatonák nem nagyon kaptak máshol kultúrát, most nem csak népművészetet, hanem klasszikus művészetet is, így hogy hát hasznos volt a dolog, és hát ahogy említetted, 49-ben lett hivatalosan a kezdés.
5: Igen.
4: De én úgy tudom, hogy ha elsők is voltunk, de azért rögtön utána az Állami Népi Együttes.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, igen. Hogy ez az időszak, ez nagyon érdekes volt egyébként, igen. Ebből a szempontból. Tehát, hogy Állami Népi Együttes 50-ben, 52-ben a Rajkó, a Farkas Gyulával.
4: Meg hát a Budapest Tánc Együttes, a Belügyminisztérium szintén így. Igen. Hát talán emlékeznek még az én zenész kollégáim, hogy a Királyok, a Járóka Sándor szintén ott volt, és hát most már nem emlékszem, hogy azt hiszem századosként hagyta ott azt az együttest, és lett a szórakoztató zenében otthon, és hát na most én a hosszú idő után elmondhatom, hogy én előbbrébb léptem, mert mondom.
5: Alezredesként. És milyen repertoárja volt általában a Honvéd együttesnek? Most mondjuk így egyszerűbb.
4: De most milyenk a zenekar?
5: Igen, persze. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, mert ugyebár verbunkosokat is játszottak,
4: nótákat hát is. Az volt az alap, ugye, hát ami hagyományőrzésünk onnan indult ki. De hát, mint említettem, rengeteg fajta műsort csináltunk. Hát olyan, a népzenében olyan énekes kollégákkal tudtunk menni, még a legelején a Tekeres Sándor, ha valaki még emlékszik a nevére, Kotlári Olga, Lisztdíjas művészek, de későbbiekben is talán még jobban ismerik a Balogh Marcit, aki táncosból a népdalversenyen győztesként ott énekelt nálunk, és önálló műsorokat csináltunk neki főszereplőként, de hát említhetem én a Dévai Kamillát is, meg sokan másokat is, akik a rövidebb ideig is, de a Honvéd együttesben voltak, mint népművészek. De az önálló koncertműsort is én, hogy is mondjam, én hoztam be, mert az elődömnél az a közös együttesi fellépés volt, vagy néha hát egy rövidebb zenekari előadó koncert, de viszont Kovács Árpi volt az elődöm, az a Tiszti klubban sokáig muzsikált az étteremben, tehát én például ott nála is akkora repertoár tudtam magamba, mert bevett a kis zenekarba is.
5: És a nóták, vagy a cigányzene milyen a tágabb értelemben?
4: A nóta egy darabig nem igazán, csak inkább a virtuózitás volt színen, de mondom, aztán mikor a Novák Tata volt a művészeti vezető, ahol először szinte önálló lett a zenekar, azóta is mondják azt, hogy csak egyszerűen Szalai zenekar, de hát a Honvéd együttes zenekara volt a Szalai zenekar, de aztán mikor tekintélyt szerezhettünk, azért így könnyebb volt a televízióval is bejutni, műsorokat csinálni, és hát azt is büszkén mondom, hogy nagyon sok perc van ott, már nem merem megszámolni, de én szerintem a Déki Lakatos Sándor meg a Sánta Ferivel, Isten nyugasztalja, nemrég hunyt el, hogy talán a legtöbbet mi muzsikáltunk a tévébe is, így és van. Hát a rádióba is. Hát,
5: így van.
4: Akkor divat volt. Én azt hiszem, hogy nincs olyan énekes. A Vörös Sári volt az első énekes a rádió kíséréseimben. Hát el tudjuk képzelni, hogy ez már hány éve volt. És azóta mindenkivel dolgoztam együtt. Sajnos. Igen. Ez amikor önálló lehettem, akkor én meg kitaláltam. Legyen most olyan, hogy például 80 nap a föld körül. Hát mindenki ismert ezt. Igen. És akkor ilyen nemzetközi repertoárt tettünk föl a műsorba, és azt vittük végig a katonáknak, meg a hozzátartozóknak a kultúrházakba, de nagyon sok műsorunkat a televízió is megvette, hogy így mondjam, hogy tetszett nekik, és akkor önálló műsorként fölvette. Hát mondom, a népzenen kívül is, hát a Nóta műsor is ment, hát Máté Otíliával tudtam önálló műsorokat, Apollóniával rengeteget, külföldön nagyon sokat voltunk együtt, hát meg a Solti Károllyal, hát ezek. Úgyhogy erre büszke vagyok, hogy többrétű a repertoár, és talán nem is van rosszul csináltuk.
5: Egy picit említsük meg a 100 tagú cigányzenekart is, hiszen az alapítók között is említhetjük a nevét.
4: Hát az egy rövid dolog volt, bár a kezdésnél ott lehettem, mert ugye a 4 hivatásos együttes primásai, meg Suha Kálmán, meg későbbiekben a Boros Lajos is ott voltunk, de hát arra büszke vagyok, hogy a levezető elnök lehettem, az első levezető elnök a megalakulásnál.
5: Ez 86, ha jól emlékszem, ugye?
4: Én nem, azt hiszem, 40 éve lehetett. Igen.
5: Úgy.
4: De azért mondom, mert aztán egy rövid idő után én kiváltam belőle, mert azért nehéz úgy részt venni benne, hogy közben saját feladatod van, és a Honvéd együtt a zenekarát, hát nem lehetett. És akkor dönteni kellett, hogy nem, de utána is többször büszke vagyok, olyan leveleket őrzök, ahol a Boros Lajos meg a Berki Laci írtak, hogy hát csatlakozzam mégiscsak hozzájuk. És mondtam, hogy hát nem tudok, mert a munkahelyemmel nem lehet összhangba hozni. Úgyhogy hát nekik lehet, hogy könnyebb volt, de aztán megtalálták ők az egyéni utat, úgyhogy azóta meg, ahogy figyelem, jó pár zenész megfordult a 100 tagúba, és remek munkát végeztek, és annyi felvételük is van meg. Hát látom, hallom, hogy külföldre járnak. Hát örülök, hogy egy kicsit részese lehetem ott is.
5: A repertoár valahogy az az érzésem, hogy egy kicsit hasonló bizonyos szempontból a 100 tagúnak és a Honvéd együttesnek, hiszen ott is azért megfordultak olyan művek, mint Bihari Vermunkosok.
4: Ez természetes.
5: Ez csak természetes. Persze. Tehát olyan nagy zenekari művek, hiszen ők is egy nagy szabású zenekart alkottak, cigányzenekart.
4: Hát ők tovább is léptek, bár mi is sokáig vittünk műsorra igazi Strauss nagyvalcerokat, meg nyitányokat megtanultunk, de nekünk nem volt annyi olyan, hát mi kis színpadokon jártuk a világot, mármint itt Magyarországon, és hát ott meg magunkat akartuk mutatni, de én érthető, amit ők is nagy zenekarként, hát hiszen ki ne örülne annak, mikor 100 ember megszólal, hát másképp szólal meg, mikor 6 tagú zenekar ugyanezt elmuzsikálja, élmény is, de igazából azt hiszem, hogy a hagyományőrzés az ott is megvan, a Vermunkos, a Palotás, a Kesergő, a Csárdás, és elsősorban a Nóták, de sok klasszikus átirat is, aki minden zenekar használt, amit már említettünk is. Én azt hiszem, hogy ez hozzátartozik a cigányzenekarokhoz, az e fajta körül tekintés, hogy mit lehet, mit érdemes, és mit ismerjenek meg tőlünk a közönség.
5: A mai műsorban Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prímás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának volt vezetőjével készített interjúm első részét hallgathatták meg, akivel beszélgettem a koncertjeiről, családjáról és természetesen a cigányzenéről is. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is, és hallgassák meg a beszélgetésünk befejező második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Da bist macht da lo pixamo.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöldszámon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A kormány döntés alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prímás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának volt vezetője, akivel beszélgettem a cigányzene helyzetéről, a jogdíjakról és a jövőről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Számos díjjal rendelkezik, engedje meg, hogy felolvassam. 1997 köztársasági ezüst érdemkereszt, 2003-ban Egressy Béni díj, 2005-ben Liszt Ferenc díj, 2014 Kölcsey Ferenc díj, majd 2022 Magyar Arany érdemkereszt.
5: Ez a következő fokozat volt, igen.
4: Igen. Melyikre a legbüszkébb, inkább ezt kérdezném?
5: Hát, a zenészként hát nyilván a Liszt díj, ami, ami, hogy is mondjam, mikor kimondják egy ember mellett, zenész mellett, akkor természetes, hogy az egy zenész. De hogy megmagyarázzam, hát én ugye a hadseregbe vagy a honvédségnél 45 évet eltöltöttem, hivatásos is, tehát katonazenész is vagyok. Ott a Honvédelmi Minisztériumnak volt ez az Egressy Béni díja. Hát az Egressy Béni ugye a szabadságharc alatt még katona is volt, még meg is sérült, de igen, olyan szerző volt, hát meg most mondjam a szózat, ugye? Tehát megkaptam az Egressy Bénit, aztán közel 50 éve lakom a belvárosban, úgyhogy ott is észrevették, hogy létezem, és ott kaptam a kultúráért a Kölcsey díjat, Kölcsey Ferenc díjat. Az egész pályafutásomnál először a Göncz Árpádtól kaptam meg az ezüst érdemkeresztet, majd legutoljára a Áder Jánostól, köztársaság elnöktől az arany érdemkeresztet, de nem említettük, meg lehet, hogy én is kifelejtem, de hát legutóbb a Dankó életműdíjat kaptam, igen, ami mégiscsak a cigányzenészek ez azért közelebb áll, és hát azokat nem említettük, ami minden más nagy színháznál, közösségnél van, hogy hát én a Honvéd Együttes örökös tagja lehettem, a ottani nívó díjakból is többet kaphattam, de ez, hogy is mondjam, kell, hogy aki végig muzsikálja az életét 60 éven keresztül, 60, hát az már több. Több, akkor az egy visszajelzés, hogy létezik, hogy kapta, és büszke vagyok, és örömmel veszem. Igen, sok van. Mert én öreg vagyok már.
4: A koncerteken kívül itt azt olvasom, hogy 2011-től mesterkurzusokon is tanított a Zeneakadémián.
5: Nem, ez azt hiszem, hogy onnan levette, ez a tévedések egyike, mert ugyanis a klasszikus zenei, igen, kurzusukat a fiam tartotta.
4: Igen, itt népzenei kurzusokat említ egyébként a
5: cég. Volt úgy, hogy tanítottam meg több réten is, de hát azt hiszem, hogy a mi területünkön ezt nem ilyen kurzusnak tartják, hanem...
4: De akkor tisztázzuk ezt a félreértést, hiszen hogyha én rákeresek a nevére, hogy Szalai Antal, akkor természetesen, illetve nem természetesen, de hát én a fiával vagyok egy korosztályban, az Antival, aha, akit most már Szalai Antinak hívunk, ugye így tudjuk azért megkülönböztetni, legalábbis külföldön, tehát azért vannak összefonódások, én nekem úgy
5: persze,
4: tűnt.
5: Persze, tehát, hogy ez nem egy minden... hosszú folyamat volt, mert igen, Anti nagyon fiatalon komoly karriert így futott,
4: van,
5: be,
4: így van,
5: és népszerű és híres lett, de hát ugyanaz a neve van, maximum az, hogy Szalai Antal János. Aztán, amikor külföldön állandóan összekevertek, akkor elhatározta, hogy úgy változtatja meg, és a művész neve Szalai Antal lett, attól még külföldön Szalainak mondják, de így akkor elválasztódik a dolog, és hát ennek ellenére is még mindig vannak olyan vicces dolgok, hogy újságba dicsérik az én bakjátokomat, pedig ezt az Anti játsza, és néha dicsérik a fiamat, hogy micsoda cigány primás.
4: Aha.
5: De most már azt hiszem, hogy olyan régen elment a dolog, hogy talán el lehet választani, és tudják, hogy a fiam tényleg világhírű klasszikus zenei szólista, és most már ugye másfél éve a Brüsszeli Zeneakadémia professzora is egyben. De hát van nekem egy másik tehetséges gyermekem, ő a lányom, aki ugyan zongorát tanult, még föl is vették a konziba, de nem folytatta, és olyan tehetséges volt a nyelvekhez, nyelvész lett, és ma nagyon híres nyelvoktatásban az 5 perc angol, és most már beindította az 5 perc olaszt is. Van havi lapja, ilyen címmel, havi magazin, de sajnálatomra már nem itthon él, ő se. Ő Olaszországban, és onnan írja a havi lapokat, és a tanítást is legtöbbször interneten. Úgyhogy büszke vagyok mind a kettőre, mert nyelvész és újság főszerkesztő, meg minden. Hát nem cigányzenészek lettek.
4: Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, de azt hiszem, hogy ez jellemző volt a 80-as évekre, amikor nálunk is az volt, hogy már akkor lehetett látni, hogy a cigányzenének azért nem biztos, hogy olyan a jövője, és olyan megélhetést biztosít a fiataloknak, mint amit a korábbi generációknak. Ezért is volt az, hogy Anti inkább a klasszikus zene irányába ment, vagy inkább ez az ő választása
5: hát
4: volt?
5: Ez idővel kialakult, hogy én már nem akartam az, hogy az legyen. Én már akkor is érzékeltem, hogy hát nem fölfele, hanem inkább lefele tendál. De szerintem más cigány családok is döntöttek úgy, hogy nem, vagy éppen a divatosabb. De ha valaki nagyon jó volt, akár a úgy mondjam, a klasszikus zenébe, vagy jazzbe például nagyon sok. Akkor azok még azért próbálkoztak, meg próbálkoznak, mai nap nem. Antival úgy voltam, hogy egy darabig, hát nem is tudom, 8-9 éves, mikor kiment remegve, mármint, hogy én remegtem a színpadon, de hát a YouTube-on fönt van ez a kisgyerek koncertje, egy osztrák karmester, igen, a Lehár zenekarral, és
4: az egy nagyszerű felvétel.
5: Hát, igen, vagy kisgyerektől. Igen, igen. Hát, de nagyon hamar kiderült, hogy sokkal nagyobb tehetség van benne, mint van. Ugye az átlag emberben. És hát el kell mondani, hogy hát amire még, hogy úgy mondjam, büszke vagyok, mikor otthon egymással, mert zongorázik, nagyszerűen zongorázik, és abszolút hallásával, hát bizony én nyugodtan muzsikáltam, amit akarok, ő megkísérte zongorán, úgyhogy otthoni koncertjeink azok nagy örömök voltak, de aztán mondom, teljesen rá, hát meg mikor már, hogy is mondjam, hegedű versenyeket nyert Lipicer, Olaszországban, meg máshol is, meg nagyon sok sikerrel volt, akkor bizony egy-két impresszárió fölkapta. Hát, én nem számoltam, de már ő is bejárta a földet.
4: Így van.
5: És nagyszerű dolog, és rengeteg CD-je, felvétele van. De inkább külföldön van. Hát itthon mindig azt mondják, hogy kicsi a piac. Sokan van, sok tehetséges van. De most, hát, nagyon kettős érzés, hogy az első számú helyen van, mint professzor, mert ő is ott végzett egyébként.
4: Brüsszelben.
5: Igen, meg New Yorkba járt több évig. Itthon meg a Komlós Péter volt a tanára. És hát úgy látszik, hogy ez az élet ezt hozza. Most itthon hiába büszkélkedem, már csak ketten maradtunk a feleségemmel, akiről hagyd mondjam el, hogy szintén a művészi életből jött. Ő a Budapest Tánc Együttesnek volt a művésze.
4: Ezt nem is említettük még, hogy a Budapest Tánc Együttesben is vezetőprímás volt. Ott találkoztak
5: nem,
4: akkor.
5: Nem, mert amatőr együttesként még előtte a Bihari Együttesnek is voltam a prímása.
4: Aha.
5: Sokszor ilyen fesztiválokra fölkértek, meg külföldre utaztunk. Ott ismerkedtünk meg, de aztán ő is az amatőr együttesből átkerülhetett a Budapest együttesbe. És aztán utána meg döntés volt, mert azért két fele a világban nem nagyon mászkálhattunk, úgyhogy ő föladta ezt a művészi pályát és a családért.
4: Egyrészt arról beszélgetünk, hogy mennyi koncert volt. Ez nyilván az 50-es évektől akkor mondjuk már.
5: Igen.
4: Másrészt arról beszélgetünk, hogy azért 80-as években már lehetett érezni, hogy a cigányzene nem feltétlenül az aranykorát éli.
5: Hogy nem, tekint még vissza? A 80-asban nem annyira. Nem,
4: hogy mert tekint vissza erre a változásra, mondjuk, ami a rendszerváltás utáni
5: hát
4: időszakot érinti?
5: Hát azért emlékezünk, hogy olyan szórakozó helyek voltak, ahol a Mátyás Pince, a Sanyi Muzsikát, ott az édesapja, meg hát a Lakatos família.
4: Igen.
5: Vagy Margit kert, a Borosla. Rengeteg olyan hely alakult ki, hogy a külföldiek özönlöttek, hogy csak ott legyenek esténként, de lehet mondani rengeteg szállodát. Tényleg nagyon sok helyre mentek. És aztán egy idő után úgy látszik, hogy ez változásokkal nem igazán volt, mert nem tudom, hogy miért, mert én igazából csak alkalmilag voltam vendéglátós, meg külföldre, mikor mentem, de ott is tényleg kiemelkedő ötcsillagos szállodákban muzsikáltam 2-3 hónapot aztán. Uh-huh. Én itthon nem érzékeltem, itthon a műsorokat adtuk a külföldieknek, de hát én is tapasztaltam azt, hogy annyira sikeres, és hogy is mondjam, hát sokaknak, nem a zenészeknek, hanem az éttermeknek, meg éppen ahol használták őket, hát azoknak biztos jó lehetett, mert sokáig fennmaradt, és minden nap teltház volt, és ebben nem csak a konyha, hanem természetesen a zene is. Sajnos olyan világ alakult ki, ahol már ebbre kevesebb a igény, mással próbálnak vendéget oda hozni. Hát én emlékszem még, amikor kis gyerek voltam, az országban 8-10 ezer cigányzenész volt. A nagyvárosokban olyan primások, hogy jártunk utánuk a Debrecenbe, a Boros Matyi. És meg Miskolcon rengeteg nagyon jó zenekar. Győrbe, mind nagyon. Uh-huh. És aztán, amikor én ugye minden hónapban turnéztem valahol Magyarországon, egyre kevesebb lett, ahova el lehet menni a kollégák után. Mai nap, mostanában inkább azt tapasztalom, hogy főleg mikor hallom, hogy a kormány segítséget ad, és akkor 3 hónapig muzsikálhat, hát ez nem az igazi segítség. És hát ez szomorú dolog, hogy az én zenekaromból is inkább főállásban más csinálnak, hogy így mondjam, mert értenek máshoz is. De hát az esték szabadok, akkor tudunk vállalni koncerteket, vagy éppen ilyen szórakoztató zenei estéket, és akkor ott tudunk muzsikálni. És hát ahogy a kollégáktól, meg másoktól hallom, hát nagyon szomorúan alig tudnak eljutni a nyugdíjig. És ez nagyon szomorú. Hát ugye volt a OSK,
4: igen,
5: az Ori koncertiroda, meg ezek a vidéki városnapok, meg hogy is mondjam, falunapok, ahol közpénzen lehetett óriási programokat kiállítani, tehát lehetett menni turnézni is, de ma már nincs Ori, nincs OSK, nincs koncertiroda, és a vidéki kultúrházak is örülnek, ha nem kell ezzel foglalkozni, és bizony nagyon kevés meghívás van, inkább rábízzák a nem régen alakult nóta klubok, meg nóta köröknek a működését, hogy majd ők megszervezik maguknak a közönséget is, meg a repertoár növekedést is, uh-huh, és akkor néha fölfogadnak zenekart, hogy előadásokra lehessen elmenni.
4: Hogy érzi, mi lesz a cigányzenének a jövője? 10 év múlva, 20 év múlva?
5: Hát olyan nagy távlatban nem merem elképzelni, de én azért optimista vagyok, mert most nem úgy mondom, hogy eladható, uh-huh, és amellett, hát én már nem számoltam, de ez a hagyomány őrzés tekintetében is, ez már túl van a 100 éven, meg a 200 éven is, ha szinkapannát jelölöm.
4: Így van.
5: És ha 200 évig volt, akkor miért ne lehetne? Hát persze nyilván más világ kellene hozzá, nyugodtabb, ahol az éttermek, a zenés éttermek fönn tudnak maradni, és akkor a vendégek tudnak szórakozni, vagy éppen magasabb szintű zenét hallgatni ott is.
4: Ha jön egy külföldi, egy régi ismerős például, akkor mit ajánlana neki, hogy hol tud cigányzenét hallgatni? Hova menjen?
5: Hát,
4: hol szórakozzon?
5: Ebben nem vagyok most már nagyon otthon, de hát egy-két hely még mindig található,
4: igen,
5: de nem tudom, hogy ez csak az elbeszélések alapján, hogy tényleg az még úgy van, mert a nagy részt ma már a éttermek meg szállodák, ha fogadnak zenészt, akkor egy héten már csak háromszor vagy négyszer. Uh-huh. Ami nem igazán az igazi. És hát meg a nem is olyan régen még az is probléma volt, hogy tessék a mellékkeresetet is bediktálni a NAV-nak, vagy a, hogy jól mondom, a...
4: Igen.
5: És nagyon nehéz így megélni, úgyhogy nem tudom, hogy mit találnak ki, de én egyre másra azt hallom, hogy a gyermekemet nem a cigány zenére tanítom, és ugyanúgy, hogy én, vagy a klasszikus zenét, vagy éppen a hát még a jazz se nagyon, mert nagyon kevés helyen fogadják be. Tényleg megélni nem lehet, bár élvezni biztos lehet úgy is. Hát meg hát nincs már, hogy úgy mondjam.
4: Igen, ezek rétegzenék.
5: Csak Dankó rádió van, ahol szerintem az archív felvételekből élnek nagyjából.
4: Ha már így a felvételekről beszélgetünk, egy kényes kérdést, ha megenged.
5: Igen.
4: Számtalan felvételt csinált a tévében, rádióban. Gondolom ezeknek a jogdíjából azért meg lehet élni.
5: Hát...
4: Nem kell összegekről beszélni természetesen.
5: Nem, elméletileg igen, de rossz tapasztalatom van, mert annak ellenére, hogy nagyon sok felvétel van, meg nem nagyon forgatják, illetve ha forgatják, akkor nagyjából ott, ahol az énekes ott van, akkor bediktálják az énekest. Énekelt XY. Uh-huh. És
4: a zenekar?
5: És a zenekart nem azt mondom, hogy mindig, de néhányszor elfelejtik, hogy ki kíséri, meg hogy kíséri, meg ki vesz részt benne. Azon kívül ez a hát nagyjából a régi felvételeknek a jogdíját már szerintem kiosztották, én magam is megkaptam, meg hát én úgy intézkedtem, hogy a zenekarom tagjaim más-más évben más volt, hát rájuk bíztam, hogy diktálják be, hogy melyik felvételen voltak ott, és akkor ők személyesen arra kapnak jogdíjat, mert én már nem tudom megmondani, hogy 30 évvel ezelőtti felvételen hogy is volt, ki volt a Brácsás, ki volt a...
4: Szóval nagyon érdekes, hogy egyrészt a mai korban annyira megváltozott a világ, hogy sokkal egyszerűbb lett például egy CD, vagy inkább úgy mondom, hogy album kiadása. Hiszen, hogyha én például az mostani streaming szolgáltatókon, tehát ezeken az internetes felületeken szeretnék kiadni egy CD-t, egy albumot, akkor csak feltöltöm, befizetek egy minimális összeget, és akkor már mehet is, és jönni utána a jogdíj. Ez régen azért sokkal nehezebb volt.
5: Hát az embernek egy büszkeség, egy tekintét adó dolog volt, ha meghívták a stúdióba, és igen, ott csináltak egy lemezt, mondjuk 3 nap alatt, és aztán kiadták. Most annak nyoma is volt, hát meg én nagyon sokat voltam külföldi televíziókban, meg külföldön is voltam, a Philips cég is vett föl tőlem zenéket, és hát aztán utána ezek abban maradtak, mert ugye hát meg szerintem külföldön is, ha elkérnek valamit a rádiótól, azért nagyon első helyen kell, hogy legyen, hogy a cigány zene programját cigányzenekarokkal, hát külföldön is leforgatják, és akkor van. De sajnos néhány éve már nem az a nagyon jó, úgyis mondjam, véleményem van, mert hát én magam se filléreket küldenek el így postán, és meg az is lehet, hogy nyilván azért küldenek ennyit, mert már nem írják föl, nem adják le, azt hiszem évente kell, nem tudom, a rádióknak, tévéknek, meg még nem tudom, honnan szereznek jogdíjat, hogy valószínű, hogy kevesebbet is forgatják, és valószínű, hogy olcsóbb is, ha esetleg el lehet hallgatni, hogy a háttérben kimuzsikál, így csak a szólisták reménykedhetnek benne.
4: Én nekem egyébként az a véleményem erről, hogy amikor régebben meghívták úgymond ezeket a művészeket a legnagyobb kiadókhoz, ez valahol egyfajta szelekciót is biztosított. Ami egyrészt jó, másrészt nyilván nem adott lehetőséget mindenkinek a kibontakozásra. De ha például az Orit, vagyis az országos rendezőirodát, ha vesszük, vagy az Interkoncertet, amik ugyebár most már nincsenek, de ezek a szervezőirodák, menedzserek, ezek tulajdonképpen valahol a minőséget biztosították.
5: Igen, hát hogy is mondjam, az elején beszéltünk róla, hogy a létrát meg kell mászni.
4: Igen, így van.
5: Sokan megmásztuk mi a régebbi zenekarok, prímások a létrát, és hát én tudom, hogy rajtam kívül még nagyon sok zenekar járta a világot, ugyanígy, mint mi, és nagyon sok zenekarnak volt nagyon szép és jó híre, és visszajárt. Hát mondom, az elején mondta, hogy ebben a nagy országban, az Egyesült Államokban, de én úgy mondom, hogy Amerikában, mert Dél-Amerikában is jártam, hát 13-szor neki mentem. Említett, szerintem néhány országot kivéve Európában mindenhol lehettem, és hát az említett Ausztrália 9-szer, úgyhogy kilométer pénzben jó lehetnék én, ha kifizetnék. De azért ezt tényleg örülök. Annyit utazni és annyi élményt összeszedni tényleg a világon, nem csak a zenével, hanem hogy olyan helyeken járhattam, ahova emberek rengeteget fizetnek, hogy eljussanak.
4: Beszéljünk egy picit az árny oldaláról, mert én azért azt tapasztaltam, hogy például a 100 tagú cigány zenekar rengeteget utaznak ide-oda, de hát azért ez az utazás, ez nem mindig olyan nagy öröm. Hiszen, hogyha buszon kell tölteni mondjuk 48 órát, azért az kemény feladat.
5: Hát amikor én utazom egy vidéki koncertre, hát van egy hivatásos kis busz, ahol mindnyájan elférünk, egy 6 tagú zenekar, vagy akár egy énekes szólistával, és ha messzire megyünk, ugye egyszer csak megállunk, az nem tart tovább, mint 10 perc, vagy egy negyed óra. De most a 100 tagú az vala 3 busszal elindul, és megállnak, hát az bizony, az egy óra is lehet.
4: Igen.
5: Az óra is lehet. Így aztán, ha egy hosszú útra mennek, akkor bizony többször megállva, mert 100 embernél előfordulhat bármi. Akkor hát tovább tart, mint az én kis buszommal közlekedni. Hallottam is kollégákat ezt elmesélni, hogy ez milyen nehéz dolog. Hát
4: igen,
5: meg mindenhova nem tudnak 100-an menni, úgyhogy azért a magja 50-60 ember, meg főleg, ha mehetnek repülővel, azért az könnyebben megoldható. De hát ezek a meghívások, ezek azért állami meghívások kell, hogy legyen, mert annyi pénz van benne, hogy ezt egy magán menedzser nem igazán tudja finanszírozni.
4: Viszont az kiváltság volt azért, én azt gondolom, a cigányzenészek számára, főleg a rendszerváltás előtti időszakban, hogy ők aztán tényleg mehettek mindenfele a világban.
5: Igen.
4: Tehát akkor azért ez másként működött, ha jól tudom. Én még nyilván nem tapasztaltam személyesen a dolgot, de azért elbeszélésekből sokat tudhatunk róla, hogy ez egy igazi kiváltság volt. Tehát az, hogy egy zenész kimehetett akár Amerikába, vagy Ausztráliába, ez egy óriási dolog volt, és tulajdonképpen megtapasztalta a kinti kultúrát. Milyen érzés volt ez?
5: Hát egyébként, hát Európát tekintve nyilván ez a nagy segítség, ez a schengeni megállapodás, ez micsoda segítség volt, hogy nem kellett előtte megkérni a vízumot, meg mit tudom én mi, hosszabb ideig tart, meg hogy minek megy, meg hát a legtöbb helyre, mikor kiment külföldön, akkor a személyn, a zenésznek munkavállalási engedélyt kellett kérni, elintézni, még a néhány koncertre is, tehát nem csak akik hónapokig voltak kint, hanem koncertre is. De az is ment, nem volt gond, tehát nagyon sok zenészről hallunk, hogy mit tudom én, 6 hónapot töltött Németországba, ebbe az étterembe, meg meg volt, működött a dolog, tehát mehettünk, a világon semmi gondot nem okozott.
4: És nem volt egy kultúrsok, például Ausztrália, vagy esetleg Japán, vagy Amerika?
5: Hát, hiszen azért ez nagyjából hivatalos. Na mondjuk ezek a magyar brigád műsorokkal, amikor zongora, bőgő, tehát egy kis zenekarral mentünk, és nem is cigány zenekarral, azt általában működött a külföldön a Magyarok Világszövetsége, uh-huh. meg működött a kinti magyaroknak egy ilyen klubja, vagy éppen nem tudom, hogy nevezik, hogy szoktak össze. Hát közösség volt, akik meg tudták szervezni egy támogatott összeggel, hogy most akkor jöjjön ki ez az énekes, és kísérje meg, vagy sőt, hát volt mikor zenekarként. Hát én cigány zenekarként tudtam kint lenni, talán 2 hónapot egy étterembe, ahol de említett munkavállalás kellett hozzá. De nem tudom, hogy ma hogy van, de ezek az éttermi muzsikálások is kevesebbek, tehát nem annyit járnak már külföldi éttermekbe dolgozni, és hát az említett lefele tendálás megy, de azért én mégis megerősítem, hogy optimista vagyok, mert hát, ha fölismerik ennek magyarországi előnyeit, a magyar kultúra előnyeit, uh-huh. a magyar cigányzene, a magyar népzene előnyeit, hogy megismertessék és fönnmaradjon, tehát még az unoka is abban éljen, hogy szól.
4: Én azt gondolom határozottan, hogy a cigányzene, a magyar nóta, és mindezek, akár a verbunkos is, ez a magyar kultúra része. Tehát nagyon fontos ezeknek az ápolása. Mit gondol Tóni bácsi, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy egy picit serkentsük ezeket a dolgokat, és hogy a cigányzene ne lejtmenetben maradjon, hanem meredeken emelkedjen felfele?
5: Hát,
4: nehéz kérdés.
5: Első az, hogy mondjuk az országnak jól menjen, anyagilag.
4: Igen, mert hogyha van aki elmenjen étterembe mondjuk ebédelni,
5: hát meg tudja fizetni, de igen, meg tudja akkor fizetni a zenészt is.
4: Hát igen.
5: Mert annyival drágább nyilván egy zenés helyen. De én most nagyobban gondolkodtam, hogy a színházak, a kultúra, a követei, a színészek, a zenészek, uh-huh. klasszikus zenészek, hogy fent tudjanak maradni, akkora támogatást tudjanak kapni, hogy megéljenek. És akkor több helyre el lehet jutni, és fönnmarad, és tud muzsikálni, de hát én már hallottam olyant is, hogy nagy klasszikus, szimfonikus zenekarok esetleg bajban vannak. Uh-huh. Hát, meg színházakban nap mint nap hírekben lehet hallani, hogy ez a színház csak ennyit kap, az annyit kap, az meg lehet, hogy tönkre megy. Úgyhogy a cigány zenészek ugyanez van, kapaszkodnak. Hát mit mondjak? A mai nap azok, akik nyugdíj előtt vannak, a biztosra mennek, és mivel tudnak olyan munkát szerezni, most csak például hozzom, hogy mit tudom én, taxi vállalatnál, ettől még ők be tudják osztani, hogy este szabad legyen, és akkor el tudjanak menni egy-egy meghívásra, és a muzsika ne essen ki a kezükből.
4: Hát ez az.
5: Örökre. De csak az optimizmus van meg. Nagyon belegondolok, nem tudom, hogy lehet egy gazdag országot újra, legalábbis annyira gazdagot, hogy az emberek szórakozni tudjanak járni.
4: Talán igény az van rá egyébként. Én legalábbis ezt hallom azért a kollégáktól, hogy sokan szeretnének elmenni szórakozni, akár olyan helyre, ahol cigányzenét hallhatnak, és nem csak az idősebb korosztályból, hanem a fiatalabbak közül is. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitivitásra ad okot, úgyhogy reménykedünk benne, hogy azért ez majd tényleg egy újabb aranykornak az elő.
5: Ez most
4: lehet.
5: Furcsa, mert ugye én, mint 78 éves, már nem igazán erre aspirálok, de hát ez most egy magán életi dolog, hogy minden 70 évesnek nyilván rengeteg problémája van, nekem is van, és pekemre, ami a zenét befolyásolja, tehát az ujjaim meg az agyam ott van, és sajnos már nem hívnak annyiszor. Annyiszor, alig. És ezt tartom pekemnek, tehát igazából én már nem gondolok arra, hogy majd valamelyik helyen akár kapok felkérést, hogy a mostan divatos heti háromszor legalább. Ha.
4: De azért, ha visszaemlékszik az elmúlt évtizedekre, több mint fél évszázadra, azért boldogsággal tölti el, gondolom, hát hogy muzsikával telt az
5: élete. Elég sokat beszéltünk róla.
4: Igen.
5: Az előbbi betegség említéssel is azt akarom mondani, hogy aki a zenei pályán van, annak az egészségéhez hozzátartozik, hogy muzsikálhasson. Uh-huh. Hát én mesélni tudnék, hogy amikor van egy koncert, akkor mint a kezdő zenészek, hát előtte három napig bizony a skálázás, meg a, uh-huh. ott van, hogy saját magamnak is megfeleljek. Hogy jaj, ne mondják azt, hogy jó van, hát 78 éves, hát ettől ne várjál már többet. De örülök még, hogy ennyi is van, mert mondom, látom a kollégákat, hogy sok-sok problémájuk van ezzel. De a zene gyógyít.
4: Ugye? Igen, én is így gondolom.
5: Úgyhogy nem csak engem, hanem akik más, ugyan betegek, de hallgatják a zenét, próbálják csak ki.
4: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szalay Antal primással beszélgethettünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.
4: És hát jó egészséget kívánunk, és további számtalan koncert lehetőséget, fellépési lehetőséget, hogy az egészségét még tovább tudja egy kicsit növelni.
5: Hát ebben reménykedem én is. Köszönöm szépen a meghívást.
4: Köszönöm szépen. Mai vendégem ismét Szalay Antal, Liszt Ferenc díjas prímás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának korábbi vezetője volt, akivel beszélgettem a cigányzene helyzetéről, a jogdíjakról és a jövőről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is a viszonthallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra,
0: akkor Roma Szalon.
6: A Rádiódi kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap.
6: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektorfénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel, és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Di egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Di romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nagy József az én vendégem, aki egy pásztor, rengeteg csoda történt az életében, de erről majd ő fog mesélni nekünk. köszöntelek téged itt a stúdióban.
3: Köszönöm, Armand, hogy itt lehetek a Rádió Digbe, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a romákról, nem csak romáknak műsorban én is szerepelhetek. Igazából nem is én szeretnék szerepelni, hanem azt szeretném, hogy aki engem megmentett, ő szerepeljen, és igazából Jézus cselekedeteit szeretném elmondani, amit tett az életembe. A születésem is már egy nagy csoda, tehát az, hogy itt ülök előtted, az egy hatalmas csoda. Úgyhogy úgy néz rám, hogy én 6 hónapra születtem 90 dekagrammal. Kisebb voltam, mint egy dobozos tej a hűtődbe. Ezen kívül halott is voltam anyukámnak a méhében. Anyukám 3. fokú hullamérgezést kapott tőlem, terhességi toxómát, ami miatt megvakult mindkét szemére, úgy felpuffadt az arca, hogy a saját anyukája sem ismerte meg. És közölték anyukámmal, hogy halott a gyermek a méhében, nem volt szívhangom, és a toxóma jele is arra utaltak, hogy nem élek, és akkor anyukám Istenhez kiáltott, hogy ő hisz, hogy Jézus csodatevő Isten, halottakat föltámasztó. Ő nem fogadja el, hogy meghalt a fia. Ő Istenhez kiállt, és Jézusnak fölajánlott, hogy legyek Jézus szolgája, csak adja vissza az életemet. És a 90 dekagrammal megszülettem. És azt mondták, hogy nem fogok megmaradni, fogyatékos leszek, és 3 hónapig voltam inkubátorba. Anyukám mindig hozta a lefejt anyatejet, és hozta minden nap, hogy azzal tápláljon, és aztán 1 éves koromra már lehagytam a korombeli gyerekeket is, már szépen fejlődtem is, és egészségesen nőttem, és azt mondták, hogy nem lehet gyerekes anyukámnak, aztán még 2 testvérem is született utána. Én belőlem pedig válogatott boxbajnok lett fél nehéz súlyba. Tehát nem az lett, hogy én tornából fölmentett fogyatékos lettem, hanem Jézus maradandó csodát tett az életembe. És utána aztán nem úgy alakult az életem, hogy egyből Isten szolgáltam volna, bár nagyon vallásos neveltetést kaptam, minden nap jártam templomba, katolikus templomba, minden nap áldoztam is, és amellett, hogy boxoltam, nagyon mélyen hittem Istenbe, és hát volt olyan, hogy még autószerelőként is dolgoztam, hogy leállt az egész műhely, a teleautó platóján állva a dolgozóknak beszéltem Jézusról, hogy higgyenek benne, csak senkit nem sikerült Jézusról vezetni, mert még én sem voltam szent lelkkel betöltekezve, meg még én sem tudtam Isten szerint élni, de egész kiskoromtól kezdve bennem volt egy nagy vágy, hogy az embereket Istenhez vezessem. Volt egy olyan is, hogy meg sem voltam térve, és egy boxmeccsen megütöttem egy boxolót, hogy megvakult a szemeire. És utána imádkoztam érte, és meggyógyult, de meg sem voltam térve Jézushoz. De már hittem, hogy Jézus, mivel engem is visszahozott a halálból, hogy Jézus csodákat tesz, hogyha hittel imádkozunk hozzá.
2: Tehát te úgy nőttél fel abból, hogy te tudtad a születésednek a történetét, és azt egy csodához kötötted, annak ellenére, hogy nem volt meg a személyes kapcsolatod Jézussal, igen. De tudtad, hogy ez egy természet feletti dolog volt, hogy te élsz.
3: Igen, mivel anyukám fölállott Istennek, és katolikus vallásban nevelkedtem, én konkrétan szerzetesnek készültem katolikus papi pályán belül. Csak ezt a papi nőtlenséget nem tudtam elképzelni. Mert a lányokat is nagyon szerettem, és az volt a vágyam, hogy egy olyan lány lesz majd a feleségem, akit én vezetek majd Jézushoz, és ezt meg is adta később Isten. Erika lett a feleségem, aki előtte ott hagyott ugyan, mert én nagyon katolikus voltam, ő meg nagyon materialista, és akkor azt mondta, hogy nincs nekünk közös jövőnk, mert én nagyon vallásos vagyok, ő neki apukája a BHG-nak volt, a Budapesti Híradástechnikai Gépgyárnak a fejlesztési igazgatója, 600 alkalmazottja volt, feltaláló, mai napig több találmányát használják a távközlésbe, és őneki pártagnak kellett lennie ahhoz, hogy ilyen pozícióban legyen. A Siemensnek is főmérnöke volt, és egy nagyon befolyásos ember, és nagy tudású, és ő pedig megtiltotta a feleségemnek, hogy Jézusról beszéljen, mert hogy a állását meg tudja őrizni. Ugye a kádárizmusban nem volt egy államilag támogatott dolog a keresztény hit, hanem inkább megtűrt, vagy üldözött volt. És ugye Erika engem ezért otthagyott, és közben történt, hogy én találkoztam egy emberrel, aki nekem Jézusról beszélt, és ez különleges volt. Elmondom, hogy hogy történt. A boxolás mellett volt egy magánrendelőnk, ahol embereket kezeltünk reflexológiával. És volt egy olyan beteg fiatalember, akinek kezelába le volt bénulva, orvosilag nem tudtak rajta segíteni. És nem tudták behozni a rendelőbe, és én mentem házhoz kezelést adni neki. És amikor becsöngettem az ajtón, nem az anyuka jött beengedni, mint máskor, hanem a fiatalember a saját lábán kísért válta, hogy 30 métert a kapuig, és mosolyogva beengedett. És mondta, hogy ott Jézus meggyógyította. Mondom, melyik plébánián? Szóval nem ott, hanem a hídgyülekezetébe. Mondom, hát te meg milyen szektába keveredtél? Nekem minden szekta volt. A református is szekta, evangélikus is szekta, minden szekta, csak a római katolikus anyaszentegyház az nem szekta egyedül. Na és akkor, mivel láttam, hogy ott volt előttem egészségesen a fiú, nem mondom, hát én elmegyek, megnézem már, hogy mi történt itt. És akkor hétfőn volt egy haladó bibliaiskola, ott a Budaörsön, a Farkasréti út egy szám alatt a temetővel szembe. Ez egy régi parasztház volt, aminek mindig bővítették a belsejét, hogy többen férjenek oda. És amikor én oda mentem először, akkor egy rendőr bódé volt felállítva a bejárattal szembe, ott igazoltatták az embereket. Akkor még nem tudtuk, de a titkos szolgálat a mellette levő épület pincébe be volt költözve, és ott vettek mindent hangrögzítőkkel, hogy mi történik a gyülekezetbe. Csak amikor démonok menekültek, hanyatomlok az emberekből, akkor azt nem tudták értelmezni, hogy mi történik itt. Na és akkor visszatérve a bejáratnál kérdezték tőlem, hogy én hiszek-e Jézusban, mert megtértem-e már. Hát azt se tudtam, mi az, hogy megtérni, azt tudtam, hogy hát persze, hogy hiszek, minden nap járok templomba, mondom, hát akkor már biztos meg vagyok térve, minden nap járok templomba, mert ha kétszer járnék, csak akkor lennék jobban megtérve. Na és akkor beengedtek a haladó bibliaiskolára. Azt ott nagyon elcsodálkoztam. Ott mindenki dicsérte Istent, az idős mamikák jobban táncoltak, mint én a diszkóba. Úgy örültek az Úrnak. Nem mondom, hova kerültem, lakodalomba? És akkor mindjárt látták, hogy nem tudok mit kezdeni magammal, meg hogy nincs ott az Úr öröme a szívembe, és akkor lehívtak a pincébe beszélgetni. Hogy én nagy bunyós voltam, nem féltem senkitől, lementem velük a pincébe beszélgetni. Beszélgetés abból állt, hogy én kioktattam őket, hogy még kellett kiszakadni a katolikus egyházból, még kellett újabb szektát létrehozni. Ezt egyszer csak lepergett előttem így az életem, hogy akármilyen nagy katolikus vagyok, amikor a templomból kimegyek, csomó bűnös dolgot csinálok.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
3: És amikor levittek a pincébe, ott a alaksorba, ott hallottam, hogy Jézus mit tett értem, hogy kifizette értem a váltságdíjat a Golgotai kereszten. Erről katolikusként is hallottam, de még nem fogadtam be személyesen a szívembe Jézust. Ez pont november 7-én volt. A nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték akkoriba. Még az időben föl kellett volna a Dózsa-György úton, és ezt ünnepelni. De az én szívembe a nagy mennyei forradalom kezdődött el. Nem a szocialista, hanem a Jézus Krisztus forradalma. Behívtam Jézust a szívembe, és kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Ott letérdeltem, és először azt hitték, hogy viccelek velük, mert először kritizáltam őket, és csúnyán beszéltem velük. És a Szentlélek megérintett, hogy ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint bármelyik világi barátom, mert köztünk csak annyi különbség van, hogy én megyek templomba is, és úgy csinálom a bűnöket, ők meg nem mennek, és úgy csinálják. Tehát nekik kicsit könnyebb is volt, mert nem bántott őket a lelkiismeret annyira. És akkor letérdeltem, és behívtam Jézust a szívembe. Nem történt semmi nagy angyali jelenés, semmi nagy természet fölötti dolog, de egy hatalmas békesség költözött a szívembe. És tudtam, hogy most hazataláltam, most beléptem Isten jelenlétébe. És utána, amikor hazamentem, az összes pénzemet elszedték a rendőrök, mire hazaértem. Minden okkal megbüntettek, hogy soha többet ne legyen kedvem idejönni még egyszer. De annál nagyobb kedvem volt. Még a gyerek bibliaiskolába is eljártam, mindenhova. Csak halljam Isten igéjét minél többet. Otthon nem kitörő örömmel fogadták a megtérésemet, kicsit radikális voltam. Én többet eljártam ugyanúgy a templomba is, ugyanúgy a gyülekezetbe is, de nem tudtam már meghajolni a szobrok előtt, képek előtt, és az addigi vallási tradíciómat felül kellett vizsgálnom, hogy a Biblia fontosabb nekem, vagy a vallási tradíció. És ha ellentétbe került a tradíció a Bibliával, ott a tradíciót hagytam el, és nem a Bibliából téptem ki azokat a lapokat. És emiatt aztán a családi konfliktus is volt az elején. Apukám a öcsémet agyon is akarta csapni, hogy el akar jönni a gyülekezetbe. Engem is, mondom, itt vigyázz bálok előtte, tisztellek apám, de akkor is Jézus fogom követni. És akkor azt mondta, te meghűlti, téged bekipnotizáltak, téged bekábítószereztek, kimosták az agyadat. Mondom, nem. Engem a Szentlélek betöltött, és mennyi nyelveken beszélek. Szóval, fiam, te tényleg meghűlti. Na, akkor tessék, beszélj nyelveken. Csak akartam nekik mutatni a Bibliából, hogy nyelveken szólás az nem emberi kommunikációra van, hanem arra, hogy az Istennel közvetlenül kommunikáljunk. És akkor mondta, hogy hát őt nem érdekli, akkor tessék, szóljak nyelveken. És elkezdtem mennyi nyelveken szólni, és az történt, az apukám elkezdett sírni, leült a fotelba, és közölte, hogy szeretne megtérni Jézushoz. Ugyanis az történt, hogy én úgy elkezdtem angolul beszélni, nem tanultam angolul. Apukám, mivel kint járt sokat Amerikában, jól beszél angolul, és hallotta, hogy a fia, aki nem tud angolul, Jézusról beszél neki angolul, meg a megtérésről, meg a családról. Na, akkor az megérintette őt erősen. És akkor befogadta Jézust a szívébe, és attól kezdve soha nem akar többet agyonverni. Aztán később kiment Amerikába a barátjával, és ott a Montwood hegyen mentek, ahol a St. Helens vulkán kitört a 80-as évek elején, és volt egy tábla kité, vagy keresztény tábor. És bementek abba a keresztény táborba a barátjával, és ott volt egy amerikai misszionárius, aki Budaörsön volt nálunk a gyülekezetbe. És pont ott a teljesen lakatlan helyen, Amerika túlfelén, a nyugati parton, ott a Montwood hegyen elmondta ez a misszionárius, hogy találkozott Budaörsön egy fiatalemberrel, és az apuka előtt megszólalt angolul. Az apukám jelentkezett, én vagyok az. Én előttem szólalt meg az én fiam, és akkor ő is elmondta, hogy mi történt vele. Úgyhogy fantasztikus az úr. És aztán utána az történt, hogy nagyon sokan elkezdtek megtérni a környezetembe Jézushoz. Én egy darabig ugyanúgy jártam templomba is, meg a gyülekezetbe is, aztán a templomból idővel elzavartak, mert nem bírták el hordozni, hogy úgy hiszek a Bibliában, hogy le van írva, és történnek is a dolgok, ahogy le van írva. Volt egy olyan is, hogy meghívtak egy jezsuita templomba, hogy egy előadást tartsunk, egy színdarabot mutattunk be, és a színdarabba én játszottam a József történetébe a fáraót. Csak az egész csoport megtért Jézushoz, az egész katolikus csoport, aki ezt bemutatta. És amikor bemutattuk a templomba, mondtam az atyának, hogy akkor mutatjuk be, hogyha elmondhatom, hogy mit tett velem Isten. Persze, mondd el. És amikor elmondtam, hogy mit tett, hát akkor az erősen megérintette őt, hogy hát ma is ilyenek történnek, és akkor mondtam, most vége az összejövetelnek, lehet hazamenni. Leoltotta a villant, kikapcsolta a mikrofont. Én még a mikrofon nélkül mondtam, hogy akit érdekel a templom előtt, folytathatjuk, akit még érdekel. És odajött egy apáca néni, a Margit néni, egy bőrrák volt itt az arcán, és be volt kötve az arca. És azt mondta, hogy ő szeretné úgy megismerni Istent, ahogy beszéltem személyesen, pedig ő egy manorita apáca volt. És akkor elmondta a megtérő imát, behívta Jézust a szívébe, és megkérdeztem tőle, hogy hiszi-e Margit néni, hogy Jézus megbocsájtotta minden bűnét? Igen. Akkor azt is elhiszi, hogy elvette minden betegségét? Igen. Mondom, akkor tessék levenni kötést az arcáról. Azt mondja, azt nem, mert akkor minden tiszta vér lesz. Mondom, hát most mondta, hogy hiszi, hogy meggyógyította az úr, és akkor levette, és egy csepp kötésen, a kötésen egy csepp vér se volt, és az arca be volt gyógyulva. Na ezután csatlakozott a gyülekezethez, és elkezdte Jézust követni Szentlélekkel betöltött módon. És aztán utána nagy nehezen hozzám jött feleségül az Erika, akiről mondtam, hogy apukája ugye milyen pozícióban volt, és nem engedte, hogy Isten felé közeledjen, és Erika háromszor visszaadta egy gyűrűt nekem. Apukája mindig lebeszélte róla,
2: És hát akkor... háromszor megkérted a kezét?
3: Igen, és háromszor visszaadta a jegygyűrűt. A végén egy egész ima csoport imádkozott, amikor harmadjára beültem a kocsiba vele. Volt egy öreg 21 éves moszkvics, én voltam 20 éves, a moszkvics 21, és ott ültünk az öreg moszkvicsba, és akkor mondtam neki, most addig imádkozunk, amíg végleges választ adsz. És úgy kiáradt a Szentlélek, amíg a kocsi is berázkódott, olyan erős volt a jelenléte az Úrnak, és akkor mondtam, hogy tudom, hogy apádnak az a véleménye, hogy nem vagyok diplomás, nem voltam még katona, és egy szektás vagyok, és ezért mindig lebeszélt téged, de a szívedre hallgass, mert az a legfontosabb. És akkor döntött én mellettem, és akkor behívta Jézust a szívébe, de nem behívta, mert elfogadta a jegygyűrűt, de később az apósom is befogadta Jézust a szívébe, képzeld el. 15 évig nem tegezhettem, csak magázhattam. Úgy kellett vele mindig találkoznom, hogy bejelentkezni, mint az alkalmazottai, hogy kedden 8-tól 8:30-ig beszél velem az irodájába. De amikor 15 év múlva a nyirok rákos lett, és úgy mondták, hogy nem fog életbe maradni, és csak Jézusra számíthatott, és imádkoztunk érte, és meggyógyult, akkor befogadta Jézust a szívébe.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged!
3: Köszönöm, és akkor folytatnám a történetet, tehát a apósom is később megtért Jézushoz, de közben ugye megvolt az esküvőnk a Erikával, és nagyon örültünk, hogy végre meglett az esküvő, és nagy örömmel tudtunk összeházasodni, és arra is figyeltünk, hogy ugye régen mi bűnös kapcsolatban voltunk. Amikor megtért ő is, meg én is, attól kezdve csak egymás kezét fogtuk meg. Pénteken megvolt a önkormányzati esküvőnk, és szombaton volt az egyházi, de pénteken csak mit két óv is fogtuk egymás kezét a saját lakásunkba, az ágyunkba, nem volt semmi szexuális kapcsolat, de amikor megvolt az egyházi esküvő, és Isten is megáldotta a szövetségünket, na, attól kezdve kezdtünk házas életet élni szexuális értelembe is. És amikor kijöttünk a Budőrsi ház ajtaján, egy dupla szivárvány volt föltől földig. Isten is ránk mosolygott a mennyből, hogy mi egymásra találtunk. És végre Erika igen mondott, és hozzám is jött.
2: És szövetséget kötöttetek az életetekre, mert ugye a szivárvány jele a szövetség, amit Isten kötött az emberrel. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Kicsit kanyarodjunk vissza, mert érdekel ez a történet is, hogy említetted, hogy az apósod olyan szigorú volt, hogy nem tegezhetted őt, magáznod kellett sok-sok éven keresztül, illetve időpontokban tudtál vele csak találkozni. Hogy a megtérése után ez megváltozott egyébként? Utána?
3: Teljesen. Sőt, a feleségemnek volt egy álma, még azelőtt, mielőtt az apósom megtért volna. És az volt a feleségemnek az álma, hogy Jeruzsálemben vagyunk a gyerekeinkkel, akkor mi gyerekünk se volt. Ott vagyunk a gyerekeinkkel, és egy alagútba megyünk a Jeruzsálembe, a Siratófal mellett az ő szüleivel. És akkor még föl se fedezték azt az alagutat ott a Siratófal mellett, a Jézus korabeli talajszinten vezet, ott van a Siratófal mellett, amikor ő ezt álmodta. És amikor a apósom meggyógyult, utána az első útunk Izraelbe vezetett. És amikor lent voltunk az alagútba, és ott mentünk az apósommal meg a gyerekeimmel, akkor a feleségemnek eszébe jutott, hogy ezt már sok-sok évvel ezelőtt ő megálmodt, és naplóba föl is írta. És beteljesedett ez az álma. És jó, hogy az Úr megadta ezt. És aztán apósom is megtért, anyósom is megtért Jézushoz, és nagyon aktív gyülekezetbe járók lettek. Meg is keresztelkedtek, Szentlélekkel is betöltekeztek, és elkötelezett hívők lettek. Azóta apósom már az Úrnál van, 78 évesen az Úrhoz költözött, anyósom azóta is hitbe van, és nekem olyan anyósom, hogy mindenkinek ilyet kívánok. Tehát nem a legjobb anyós a porhanyós, hanem ez az anyós nagyon jó anyós, és adja meg az Úr, hogy ilyen legyen mindenkinek. De ha nem ilyen, akkor meg tudja neki megbocsájtani, meg imádkozni érte.
2: Így van. Tehát akkor elkezdtetek utána házas életet is élni, kimentetek a ház elé, és akkor egy dupla szivárványt láttatok föltől
3: igen.
2: földig.
3: És aztán lett 5 gyermekünk, és már van 6 unokánk is. Tehát fiatal nagypapa vagyok, sokan nem is hiszik el, amikor unokákkal megyünk, azt hiszik, hogy a mi gyerekeink. És úgy kell bebizonyítani, ezek nem a mi gyerekeink, hanem ez a mi gyerekeinknek a gyerekei. Sőt, nagyon érdekeset mondok Armandó meg a kedves hallgatóknak, nekem van egy olyan fotóm, amin 5 generáció látszik. Az én nagymamám a kezébe fogja az én unokámat. Az 5 generáció. Fiait, fiai, fiai, fiai, fiai. 5. generáció.
2: Ez már ők, ugye?
3: Igen. Talán a roma családokban tud ilyen előfordulni.
2: Igen, ez
3: de fura. Magyar családokban nagyon igen. ritka.
2: Igen. Igen, ez egy elképesztő dolog. Nekem is megvolt ez a nagymamámtól, hogy ő is ükunokát tudott tartani a kezében. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és mi volt az, amiért ez létrejött nálatok? Nálad nincsen semmilyen roma vonal a családban,
3: nem.
2: ugye?
3: És sváb vonal van, és zsidó vonal.
2: Zsidó vonal van. És akkor ez nem egy tudatosan felépített dolog volt, hogy jaj, minél hamarabb, és akkor
3: nem,
2: azért,
3: nem.
2: hogy lássák.
3: Hát én anyukám az 19 éves volt, amikor születtem, az apukám meg 18. És mondta apukám, hogy olyan voltam a kezében, mint egy nyúzott macska. Kismacska. Amikor megfogott a kezébe, akkor sírva fakadt. De hála Istennek, hogy az Úr csodát tett. Úgyhogy ez nem tudatos volt, tehát ez így jött spontán.
2: Említetted azt is, hogy apósod többek között azért sem fogadta, vagy azért is beszélte le a lányát rólad, mert hogy nem voltál még katona, és hogy...
3: Nincs diplomád.
2: És nincs diplomád. Azóta ez... Utána meg ez változott, ugye?
3: Hát igen, mert utána elvittek katonának. Úgy képzeld el, hogy ahogy megvolt az esküvőnk, egy hónapon belül elvittek katonának. Azt kaptam NASZ ajándékba. És másfél év alatt 3-szor voltam otthon, ezért jó sokára jött az első gyerek. Mert elvittek katonának. És akkor még másfél év volt a kötelező sorkatonai szolgálat, és ugye azt akarták, hogy én boxoljak nekik, mert én válogatott boxoló voltam ifjúsági szinten. És én meg úgy voltam, radikális volt a megtérés, hogy nem fogom bántani az embereket. Se a ringbe, se azon kívül. Most már máshogy gondolkozok, mert a ringbe a boxolás az nem olyan, mint hogy utcán bántasz valakit. Tehát minden esetre én akkor nagyon radikális voltam, és azt mondtam, hogy én nem fogok a ringbe se bántani senkit. És akkor beöltöztettek vegyvédelmi felszerelésbe, gázálacot tettek a fejemre, és beletettek egy pöcegödörbe, hogy azt puszta kézzel merjem ki, hogyha én nem akarok nekik boxolni. Meg aztán elkezdtem kimerni, és ott méltatlankodtam is, hogy miért kell ilyet csinálni, és szólt hozzám a Szentlélek, hogy elhívnak egy jártányira, menj el 2 annyira. És akkor a mellette levő pöcegödört is kimertem. És akkor az, aki kimeredte velem, az nem akarta elhinni, hogy ezt egy nap alatt meg tudtam csinálni, és akkor eltelt egy pár nap, és az, aki kimeredte velem, az kölcsön kérte a kocsimat, hogy adjam neki kölcsön az autómat. Mondom, hát hogy van ilyen vastag bőr a képén, így kiszúr velem, és még a kocsimat is elkéri. És akkor szól az Úr, hogyha megvan nálad, amit kérnek tőled, akkor add oda. Na, mama mondja, jó van, Uram, odaadom neki. De megmutatta nekem a Szentlélek, hogy ő azért kéri el a kocsimat, mert lopni akar, és haza akar vinni dolgokat a hadseregből. És mondtam, figyelj, odaadom a kocsimat, de ne lopjál. Mert a lopás az bűn is átkot hoz, ha lopsz. És akkor meg volt döbbenve, hogy ki mondta el nekem, ő senkinek nem szólt. Mondom, Isten mondta nekem, úgyhogy ne lopjál. És akkor elvitte a kocsit, és a parkolóba a váposok, úgy hívták annak idén a katonai rendészeket, átvizsgálták a kocsimat. Ha vitt volna bármit is, ment volna a börtönbe. Így, hogy nem lopott, így szépen az tudott menni a mennyasszonyához. Aztán az esküvőjére is meghívott, és mindketten megtértek Jézushoz. Ő is, meg a mennyasszonya is. Ugye a katonaságnál sok érdekes dolog történt velem, ott nagyon sok érdekeset tapasztaltam, mindig áthelyeztek máshova katonának. Összesen 4 helyen voltam katona. Olyan történetek voltak, hogy például betettek a konyhára, és ott krumplit pucoltam, meg a fekete mosogatóba voltam, hogy megtörjenek, de látták, hogy milyen nagy örömmel csinálom azt is. akkor kérdezték a katonák, hogy ilyen boldog vagyok ilyen büntetések közepette. Úgyhogy az Úr öröm az én erősségem. Na akkor elkezdtem megtérni ott is a katonák Jézushoz. Akkor áthelyezte, először Kiskunfélegyházán voltam, utána áthelyeztek Székesfehérvárra. Székesfehérváron ott volt a hadsereg szintű elhárítás, az figyelte minden lépésemet. És ott olyan humora volt az Úrnak, hogy megtértek az elhárításnak a titkos nyomdájába, a nyomdába dolgozó katonák. És ott tartottuk a Isten tiszteletet az elhárításnak a nyomdájából. A legtitkosabb anyagokat nyomtatták. És úgy kiáradt a Szentlélek egyik alkalommal, hogy az egyik katona bezuhant a nyomdagép alá a Szentlélek erejétől, és nem vettük észre, hogy ott maradt, amikor kijöttünk. És az ott maradt, utána meg nem tudott kijönni. És akkor másnap, amikor jött a nyomdaparancsnok, hogy nyissa a nyomdát, ott volt egy katona, akinek őrségbe kellett volna menni előző nap este, már mindenütt keresték, hogy hova tűnt. És akkor hát kiderült, hogy itt imádkozott, azt ott maradt a nyomdagép alatt ima közbe, na akkor mindjárt helyeztek át máshova katonának. De eddigre már több mint 20 katona megtért Jézushoz.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged, és kérlek, folytassuk akkor ezeket a katonai történeteket. Tehát azért helyeztek át téged, mert annyira kiállott a Szent Szellem az egyik helyen, ahol katona voltál, hogy hát zavargások történtek, nem tudott elmenni őrségre az ember, mert ima órán ott maradt a nyomdagép alatt.
3: Igen.
2: És akkor ezért megharagudtak rád.
3: Igen, ekkor már figyelték minden lépésemet. És akkor áthelyeztek egy másik helyre, Ceglédre, és ott Cegléden is, ott már az volt az érdekes, hogy a klerikális elhárítás, a vallásos világ, az szinte gyorsabban működött, mint a katonai. Mert a Cegléden voltak a teológusok. Gondolták, hogy ha oda tesznek engem, a teológusok közé azok majd kordába tartanak, a katolikus, evangélikus, református teológusok, akik ott katonáskodnak Cegléden. És néztem, hogy ilyen furcsán néznek rám, és így kerülgetnek. És akkor elmondták, hogy ők már kaptak az ő felekezetüktől értesítést, hogy ide fog jönni egy ilyen veszedelmes figura, aki nagyon szektás és veszélyes, és azzal ne álljanak szóba. Tehát ők már előre tudták, még mielőtt odahelyeztek volna, hogy veszélyes figura fog oda menni. Az voltam én. És akkor ott beszélgett, persze az érdekelte őket, hogy mi az, amitől én veszélyes vagyok. Mondom, hát attól, hogy a Szentlélekkel betöltekeztem. Meg azon csodálkoztak, hogy kívülről ismerem a Bibliát. Mert mindig, amikor beszélgettünk, mindig a helyén való igéket mondtam nekik, de én ezt utólag jöttem rá, hogy én sok olyan igét mondtam, amit később olvastam a Bibliába. Tehát nem olvastam előtte, nem tanultam előtte. De ugyanaz a Szentlélek volt bennem, meg van bennem, mint aki által íródott a Biblia. És tudta az Úr, hogy ezeknek a nagytudású teológusoknak komoly bibliai érveket kell mondani, mivel a tudatomban nem volt annyi, ezért a Szentlélek a számra adta azokat. És aztán utána mondtam, hogy akkor menjünk egy, nincs ma már nyelveken szólás. Mondták, hogy ennek a csodák ideje már lejárt. Ma már nincs nyelveken szólás. Mondom, de hogy nincsen, apukám ezért nem vert agyom, mert megszólaltam nyelveken előtte, és mivel angolul hallott az evangéliumot, ezért nem vert agyon, hanem inkább megtért. Tehát van a nyelvek neme is, meg van nyelveken szólás is, ami nem földi nyelv, hanem angyaloknak a nyelve. És ez egy nagyon, nagyon megérintett őket, hogy akkor hogy van ez, és akkor elmentünk imádkozni, és amikor elkezdtem nyelveken imádkozni, úgy betöltött őket a Szentlélek, hogy ott leestek a földre. Volt, amikor a páncélszekrény majdnem fölborította. Na, utána már nem mondták többet, hogy nincs nyelveken szólás. Nem mondták többet, hogy nincsen Isten ereje. Nem mondták, hogy a csodák kora lejárt, hanem inkább azok is megtértek Jézushoz. És aztán utána onnan is áthelyeztek, mert ott is sok katona megtért, és a politikai tiszt egy nagyon érdekes kis momentum, ami után leszerelt, mindig a politikai tisztek hívtak kihallgatásra. És akkor utána meg elvették a Bibliámat 100-szor, 1000-szer, volt, hogy rámuszítottak ilyen bűnözőket, hogy fenyítsenek be, De nem tudtak megfélemlíteni. Azoknak is, mindenkinek az evangéliumot hirdettem. És aztán utána, amikor már leszereltem, elmentünk Erdélybe, Székelyudvarhelyen egy diszkóba. Megengedték, hogy a diszkóba hirdessük az evangéliumot. És ott a diszkóba, ott volt az a hadnagy, főhadnagy, aki engem mindig hivatott kihallgatásra, politikai tiszt. És fél részegen befogadta Jézust az erdélyi diszkóba ez a politikai tiszt, és ott beismerte, hogy azért hívott mindig kihallgatásra, mert őt is érdekelte az evangélium. Csak éppen nem merte ezt így elmondani. Na és akkor ott is befogadta Jézust a szívébe, hála Istennek. Na és visszatérve, utána áthelyeztek Hódmezővásárhelyre. Ott Hódmezővásárhelyen, ott egy nagyon érdekes dolog történt, betettek minket őrségbe, és az őrségbe, ahol az őrség pihen, nő idejét töltötte, ott volt a fogda is. És a fogdába beraktak egy olyan katonát, aki ilyen deviáns magatartású volt, és mindenkit bántott, és betették a fogdába, de valahogy valaki pálinkát csempészett be neki a fogdába, és teljesen berúgott a fogdába. És elkezdte fölharabdálni az ereit, és már tiszta vér volt a cella. És akkor nem mertek szólni orvosnak, nem mertek szólni az ügyeletes tisztnek, mert hogy kerül a fogvatartotthoz alkohol? Itt valaki bejuttatta neki. És akkor Nagy Józsinak szóltak, gyere Nagy Józsi, te vagy az imádkozó ember, akkor te imádkozzál ezért. És akkor odamentem, imádkoztam érte, betöltötte a Szentlélek, és elaludt. És semmi kárt nem tett magába. Másnap mondom neki, figyelj, ha még egyszer ilyen dolog jön rád, hogy meg akarod magad ölni, akkor szólj nekem éjjel egykor is, és fogok érted imádkozni. Na, nem tudtam, hogy profétáltam. Az történt, hogy egy pár hét múlva őt kiengedték a fogdából, és betették őrségbe. De ilyen gyenge idegzetű, alkoholos problémájuk nem szabadott volna betenni őrségbe. És ment az őrségbe a katonatársaival, ő ment hátul, 30 éles történe gépfegyverébe benne, másik 60 a lőszertáskájába. És ráfogta a fegyvert a társaira, szintén részeg állapotba, és azt mondta, hogy mindenkit le fog lőni, hogyha nem engedik oda Nagy Józsihoz. És akkor megváltozott a felvezetési útvonal. Mindig egy szabályos rendenbe kellett haladni, de akkor följöttek a körletbe, oda nem szabadott volna följönni az egész őrségnek. És följöttek a körletbe, és üvöltözött, Nagy Józsi, gyere elő, mert szétlövök itt mindenkit. Nem mondom, én akármely jó bunyós vagyok, a géppuska golyóna nem vagyok gyorsabb, de én mondtam neki, hogy éjjel egykor is jöjjön. És akkor lementem vele a őrtoronyba, ez egy szabálytalan volt, ma nem szabadott volna, de legalább a többiek nem voltak már veszélybe. És akkor fönt az őrtoronyba, ott kétszer rám húzta a gépfegyvert, hogy lelő engem is, meg magát is, és akkor mondtam neki, hogy ha engem lelősz, én egyből a mennybe jutok. Igaz, hogy sajnálnám, mert még egy gyerekem se született, és a feleségem otthon vár, de a mennybe találkoznék veled, de a gyerekeim nem tudnának megszületni. Viszont egyből a pokolba kerülni, ez nem jó üzlet. Térjél meg Jézushoz. És akkor ott megtért Jézushoz a helyszínen, úgy betöltötte a Szentlélek, hogy elájult, és a hátamon vittem vissza az őrszobára. És akkor megnyugodtak a többi katonák is, hogy Jézus csodát tett vele.
2: Tudták, hogy Jézus tett csodát, nem gondolták azt, hogy lecsavartad, vagy valami.
3: Hát ott álltak, nézték, hogy mi fog történni. Ott álltak reszketve az őrtorony alatt. Tehát nem úgy volt, hogy ezek elmentek, ott volt mindegyik betolva, hogy mi lesz itt. És utána megnyugodtak, amikor látták, hogy viszem a hátamon lefelé. És akkor viszem vissza a őrszobára. Na és attól kezdve soha többet nem akart senkit bántani, meg is tért, és abbahagyta az alkoholt is. Úgyhogy Jézus...
2: Köszönség Istennek.
3: És aztán az történt, hogy amikor leszereltem a katonaságtól 90 tavaszán, akkor az történt, hogy a politikai tiszt odajött hozzám, és megköszönte a térítői munkámat. Az ugyanaz, aki előtte büntetett miatta. Ugyanis közben rendszerváltás történt kint a polgári szférába. És sokan hirtelen keresztényekké lettek, anélkül, hogy megtértek volna. Csak politikai színezetű keresztények. Olyanok, akik kulturális értelemben azok. Vagy pedig most annak kell látszani, mert ilyen szelek fújnak. És akkor megköszönték a térítői munkámat ugyanazok, aki előtte büntettek miatta. Úgyhogy ez igazi nagy képmutatás. Úgyhogy
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Nagy József lesz az én vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatos több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Őzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átnevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dig hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dig, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dig, romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dig, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
4: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy elmondhatom azt a történetet, amit Isten az életembe cselekedett. Tehát ott tartottunk, hogy a katona nem lelőtt, hanem én vittem vissza a hátamon az őrszobára, és utána normális ember lett belőle. Na, azután, amikor leszereltem a hadseregtől, akkor a gyülekezetbe kérdezték, hogy szeretnék a gyülekezetbe dolgozni. Német Sándor kérdezte. Hát mondom, hát annyi embert már Jézushoz vezettem, 120 katonát ért meg Jézushoz, mire leszereltem.
3: Ez összesen a négy?
4: A négy helyen 120 katonát ért meg, és négy gyülekezet indult a négy városba. És azok a mai napig is működőek. Mai napig is működnek. Na és akkor, amikor leszereltem, akkor nagy öröm volt, hogy mondta a pásztor, hogy hát akkor mennék a gyülekezetbe dolgozni, mondom, hát akkor lehet, hogy akkor már beszélhetek is, vagy valami, mert szeretek Jézusról beszélni az embereknek. Szeretem, ha megismerik Istent. És akkor az volt a feladatom, hogy én takaríthattam a Párizsi utca irodát a belvárosba. Hát én először egy kicsit csodálkoztam, de hát jó alulról kezdeni. és a feleségemet is hívtam mindig, mert sokkal jobban takarított, mint én is akkor. Ő a segítő társam segített nekem takarítani. És akkor mindig takarítottunk napközben, és akkor délután megmentünk a Vörösmarty térre bizonságot tenni. Egy szál gitárral, és emlékszem, hogy az első bizonságtevésem úgy zajlott, hogy egy szál gitárral gitároztunk, elmondtuk a bizonságot, és a harmadik emeletre egy vödör vizet a nyakamba zúdítottak, hogy takarodjak innen. Na mondom, köszönöm a zuhanyt, ma legalább nem kell fürdenem, azt tovább folytattam vizesen az evangélium hirdetését. És akkor úgyis befogadták Jézust az emberek a szívükbe. És akkor elindultak az utcai evangélizálások, ez 90 év elején. Hát volt olyan is, hogy elmentünk Egerbe, ott épp a skinheadek meg a romák egymásnak akartak esni a dobótéren. És nagy rendőri felügyelet volt a dobótéren, mert ott a romák maga szkinnedek háborúra készültek, mi meg evangélizálásra. És ott kiálltam, és az evangéliumot elmondtam mindegyikük előtt, és utána együtt értek meg romák meg szkinnedek, és utána megölelték egymást, hogy Jézus befogadták a szívükbe. És elindult az egri gyülekezet, amikor ott hirdettük az evangéliumot, és én jártam le, és utána vagy több mint 20 évig én voltam ott a pásztor, és nagyon sok ember megismerte Jézus Krisztust. Úgyhogy aztán az egész országot elkezdtük járni, csináltunk ilyen evangelizáló táborokat, és több mint 250 helyi gyülekezet megalapításába aktívan részt vettem itt Magyarországon. Úgyhogy mindig lementünk, volt, ahol nem is voltak hívők előtte, csak azután lettek, hogy abból, akik megtértek az utcán, vagy a műfázba, vagy ahol voltunk, tehát Pajor Tamással, Tóth Gézával, és aztán több helyi városban levő pásztorokkal, mindig együtt működve hirdettük az evangéliumot. Hát olyan nagy ébredés volt, hogy az első evangelizáló táborunkba, mert a Tóth Géza csinált ilyen pantom, mert az volt a cím, hogy Körlánc tánc. Arról szólt, hogy az ördög lánccal megkötözi az embereket, és csak Jézus tudja ezeket a láncokat elszakítani. Egy 15 perces pantomim volt, de arra több tízezeren fogadták be Jézust a szívükbe. És akkor voltunk így, 60-ban volt az első evangelizáló tábor, ott egy hét alatt 4500 ember fogadta be Jézust. De nem csak 60-ban, hanem környező településeken is. Egy nagyon emlékezetes volt, ez a TikTokomon meg is láthatjátok a fotót arról az eseményről, amit most mondok. Kukasz Nagy József lelkész. Az a TikTok oldalam. Ott kim van egy olyan embernek a képe, aki először járt életébe mankó nélkül. És az úgy történt, hogy bementünk egy ottani településre, és ott hirdettük az evangéliumot, és olyan ellenségesen fogadtak, a megdobáltak, mint a krumplival, tojással, répával, mindenfélével, és mondták, hogy takarodjunk innen.
3: Ez hol történt?
4: Ez Verbeléten volt, Heves megyébe. És akkor, hát dehogy mentünk el, ott volt egy ilyen kis dobogó, amin a kereszt fő volt állítva, de fölálltam a kereszthez, és akkor elmondtam nekik az evangéliumot. És utána vagy 70 ember előre jött megtérni Jézushoz, azok közül, akik megdobáltak. Hát, hogy nem menekültünk el. És akkor, és volt ott egy ember, aki két mankóján támaszkodott, úgy hívták, hogy Csonka Jenő. És ez egy baptista gyülekezetnek a tagja volt, de még soha nem tudott mankó nélkül menni, mert születésétől fogva volt ez neki. És akkor, hogy megyek, az emberek elmondták a megtérőimát, és megyek egyenként megáldani őket. És amikor odaérek ez az emberhez, ez mennyi nyelveken szól, extázisba. És mondta, hogy érzem Isten jelenlétét, és közben nyelveken szól. Mondom, hát akkor dobd el a botot, azt táncolj. Oda sem néztem, ha mentem a következő emberi imádkozni. Csak ha megütökítik a vállamat, te ezt tényleg eldobta a botját. És akkor ott van lefotózva, amikor először eldobta a botját, és tényleg ott táncol az ember. És akkor átkereszteltük Épp Jenőnek. Most van nem Csonka, hanem Épp. És az Úr tényleg csodát tett az életébe. És akkor több minden évben tartottunk ilyen evangelizáló táborokat, ahol fiatalokat betanítottunk a pantomimre. Volt ilyen komoly színdarabunk is, amit aztán bemutattunk több helyen.
3: Többször említed ezt a szót, hogy evangelizáltunk. Ezt mi nem ismerjük annyira, ez egy ilyen keresztény szleng igazából. Ez egészen pontosan mit takar? Ugye említetted azt is, hogy volt, ahol leöntöttek egy vödör vízzel. Mit csináltok ilyenkor? Mit jelent az, hogy egy evangelizációs tábor?
4: Az evangelizálás szó azt jelenti, hogy örömhírmondás. És akkor ez görögül van az evangélium, héberül úgy mondják, hogy böszár. és mind a kettőben nagy örömöt jelent. A gyerek születésekor szoktak ilyet mondani, vagy például amikor egy harcmezőn az egyik csapat legyőzi a másikat, tehát a maratoni hírvivő az egy evangéliumot vitt, mielőtt meghalt volna, elmondta, hogy ők győztek, de ugyanez a kifejezés a Bibliában, hogy evangélium az egy jó hírmondás, ez egy bejelentés. Bejelentjük az embereknek, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, és joguk van, hogy bűn nélkül éljenek, betegség és átkok nélkül éljenek. Mi Jézus elvette az átkokat is, a betegségeket is, meg a bűnöket is. És van lehetőség egy új országban élni, egy új módon, úgy, hogy közben nem kell utazni innen. Csak Jézus kell behívni a szívükbe. Az evangelizálás azt jelenti, hogy bejelentjük, hogy Jézus a királyok királya, urak ura, és a te szívedbe is az tud lenni, hogyha hiszel benne. És akkor egy másik országba kerülsz.
3: És ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát állsz egy téren, és akkor körbevesztek emberek, ezt hallgatják, vagy csináltok valami programot, valami felhajtást, vagy mi az, ami oda vonza az embereket?
4: Hát igazából annak idején, amikor még nem volt kereskedelmi tévé, nem volt internet és mobil, akkor az utcán is el lehetett érni az embereket. Most már nehezebb elérni az utcán az embereket, mert ha utcán is látsz embereket, belebújódnak a mobiljukba, és azt nézik csak, még nagyon köszönni se köszönnek egymásnak. Tehát most igazából meg kell találni, hogy a rádión, a mobilon, a műsorokon keresztül valahogy bejussunk a zsebükbe az embereknek. De régebben, de most is tartunk evangelizálás nyílt térit is, tehát csinálunk valami zenés koncertet, vagy egy pantomim előadást, vagy csak kimegyünk beszélgetni velük, vagy kimegyünk üdítőt osztani, vagy van, hogy csinálunk ilyen ajándékoztásokat, és akkor egy pár kérdésre válaszol, akkor választhat egy könyvet, és akkor ez kapcsán elkezdünk beszélgetni velük. Tehát keressük mi is a módot, hogy hogy lehet az embereket megszólítani. De nem csak programszerűen kell evangelizálni, hanem életmódszerűen. Tehát, hogy az ember a munkahelyén vállalja a hitét, az iskolába, az utcán is, és ezernyiféleképpen. Tehát annyira rossz irányba mennek a dolgok itt a földön, hogy a családok is hullanak szét, alig van épp család, csonka családokban ülnek fel az emberek, sokan meg vannak keseredve, és csak rossz híreket hallanak a híradóba, a rádióba, de mai fiatal se híradót nem néz, se rádiót nem hallgat, hanem a TikTokon van, meg a Facebookon, meg az Instagramon, és ilyen vélemény buborékokba elszigetelődnek egymástól az emberek, a saját köreiket hallgatva, a másikat meg nem ismerve. Úgyhogy meg kell szólítani az embereket az evangéliummal.
3: Tehát akkor több ilyen evangelizáción részt vettél, így visszamenőleg, és utána alakult ki, hogy lelkész legyél?
4: Hát igazából én már előtte, én folyamatosan az voltam, anélkül, hogy annak neveztek volna.
3: Igen.
4: Tehát én mindig is az evangéliumot hirdettem, sőt a Szent Pál Akadémiát én már elkezdtem 91-ben, amikor megalapult, Közép-Kelet-Európai Lelkészképző Intézet volt akkor még a neve, és én voltam a legtovább odajáró ember, ugyanis én 2016-ban csináltam meg a mesterdiplomámat.
3: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát onnan folytattam, hogy hivatalosan lelkész, csak 2016-ba lettem, amikor a mesterdiplomámat elvégeztem a Szent Pál Akadémián. És azért ilyen sokáig tartott, mert sose volt időm vizsgára menni, meg tanulgatni, mert mindig gyakorlatban mentettem az embereket. Közben megjártam Kirgizisztánt, Kambodzsát, Oroszországot, Ukrajnát, és az egész világon, Nyugat-Európában is sok helyen hirdettem az evangéliumot, és nem volt időm vizsgákra, meg sok tanulásra, mert mindig a gyakorlatban csináltam azt, amit Isten cselekedett.
3: Hogy kell elképzelni, aztán kitérünk ezekre az országokra is, meg hogy milyen kalandjaid voltak ott, de hogy kell elképzelni egy ilyen akadémiát, ugye egy teológiát tanultál, milyen egy teológiai iskola? Mitől más, mint a többi iskola, milyen tantárgyak vannak, tehát itt nincsen valami szakmai tárgy, hanem mit tudom én, apostolok cselekedete óra van? Vagy hogy kell elképzelni egy ilyen?
4: Nekem a kedvenc óram az a bevezetés a Bibliába, az Ószövetségbe, amikor elkezdjük együtt felolvasni a Bibliát hangosan. És Ruf Tibor tanár úr, professzor úr, ő nagyon nagy tudású Biblia tanító, és akkor ott ő vele mindig átbeszéljük a kérdéseket, amit ott felolvasunk éppen. Én a mai napig bejárok ezekre az órákra, úgyhogy már 2016-ban elvégeztem, mindig beszoktam járni, Bibliát tanulmányozni az aktuális akadémistákkal. A jó pap is holtig tanul. Tehát én nem csak addig jártam, amíg le nem diplomáztam, hanem én most is bejárok, és szeret Németh Sándor előadásait, mindig bemegyek hallgatni, a feleségének, Juditnak a tanításait, a dicséretről, a doxológiáról tanít, tehát egy nagyon mély bibliaismeretet lehet kapni a Szent Pál Akadémián, amellett, hogy óhéberül és ógörögül is megtanul az ember, hogy eredetibe tudja olvasni a Bibliát, és hát ott van apologetika, van dicsérettan, van bevezetés az Ószövetségbe, Újszövetségbe, fundamentális teológia, tehát minden oldalról a keresztény történelmet is megtanulja az ember, az egyház történelmet, és tanulunk izraelógiát is, tehát Izraellel kapcsolatos dolgokat.
3: Akkor ez egy nagyon induktív biblia tanulmányozás.
4: Igen, tehát nem csak egy ilyen anakronisztikus régi dolgokkal foglalkozunk, hanem a mai modern Izraelnek az államával, annak a értelmezésével, és sokféle, tehát történelmet is egy más szempontból ismerjük meg, tehát én nagyon merem ajánlani a Szent Pál Akadémiát, aki szeretne nagyon mély bibliaismeretre jutni, akkor ott azt meg tudja szerezni 5 év, amíg elvégzi, hogyha nappalira megy, és az a jó, hogy van levelező is, tehát lehet levelezőn is elvégezni, és vannak olyanok, akik például még 8 általánosuk volt csak, és mafiózók voltak meg gengszterek, és direkt azért leérettségiztek, hogy tudjanak jönni a Szent Pál Akadémiára. És miután elvégezték, most meg ők járnak a börtönmisszióba, a volt kollégáknak hirdetni az evangéliumot, én meg a kórház vagy a betegekért imádkozzanak, és nagyon mély bibliaismeretük van. Tehát a Szent Pál Akadémiának nem az a lényeg, hogy akkora fejed legyen, mint a pulpitus, csak oldalvás fér be az ajtón, hanem az a lényeg, hogy a szívedbe levő igék, azok gyakorlatban is működjenek az életedbe, és mások életében is. És nagyon sokan, akik elvégezték a Szent Pál Akadémiát, ők bejárnak hitoktatóként a világi iskolákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és tanítják a Bibliát az ott.
3: Hittanóraként?
4: Hittanóraként, igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon élvezem a Szent Pál Akadémiát. Most lesz amúgy egy nyílt nap pont jövő szerdán, hogy be lehet menni a Szent Pál Akadémiára nyílt napon, és akkor be lehet ülni, megnézni, milyen ott a oktatás, bármelyik órára be lehet ülni. És akinek van már érettségie, és szeretne bibliaismeretét nagyon elmélyíteni, az bejelentkezhet a Szent Pálra.
3: Na, hogy tartunk, hogy Szent Pál, ugye Pál apostol pont egy olyan ember volt, aki rengeteg helyen járt, evangélizált, gyülekezeteket plantált, megnyílt egy gyüli, már ment is tovább, az a gyüli az úgy jó volt, írt nekik persze levelet, de már ment is tovább csinálni tovább az Isten munkáját, megint kialakult egy gyüli, megint ment tovább, megint kell. Na hát ezt látom a te életeden is, és kanyarodjunk vissza oda is, hogy külföldeken jártál. Hogy jöttek ezek a dolgok? Mi alapján mentél külföldre? Meghívásos alapon, vagy csak elindultál? Tehát hogy indul el az ember több különböző országba?
4: Hát például most Szlovákiában meg Lengyelországba úgy jutottam el, hogy a Covid után nem volt elég a család megéletéséhez az ember fizetése. Csak elmentem raktárba dobozokat pakolni, elmentem teraautósofőrködni. És Lengyelországba kellett vinni az árukat, meg onnan hozni, és útközben mindig bementünk egy adott gyülekezetbe, és akkor ott segítettünk a gyülekezetet építeni, és egyre jobban elkezdtek növekedni. Ott például így mentem el. hogy adódó spontán ilyen munka lehetőség pluszba, és akkor a közbe adódott rá lehetőség. De legtöbbször hívni szoktak, mert valamennyire hallják, hogy hirdetem az evangéliumot, sok csodákat is átélnek, akikért imádkozunk, és akkor elhívnak. Például Kirgizisztánba úgy jutottam el, hogy ott egy olyan testvér végezte a repülő helikopter tanfolyamait, akinek aztán lett egy kirgiz felesége. És ők elmentek Kirgizisztánba meglátogatni az ottani családtagokat, és ott találtak egy élőhitű gyülekezetet. És akkor oda aztán kihívtak szolgálni. És ott például Kirgizisztánba ott egy több mint 10 000 fős gyülekezet van már, és onnan Kirgizisztánban elhoztunk ide Magyarországra, vagy 8, először 8 diákot, utána meg még többet, és ők is elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Akkor látták, hogy itt milyen saját rádiónk van, tévénk van, oktatási intézményeink vannak, és ők is létrehoztak ott keresztény iskolát Kirgizisztánba, ahol még a muzulmánok is járnak a keresztény iskolába. Persze, amikor elkészült aztán a keresztény iskola, akkor utána aztán a muzulmánok fel is gyújtották azt, és újból kellett csinálni, mert nem tetszett nekik, hogy ott keresztény iskola van. És hát ott Kirgizisztánban még először, amikor először voltam 2000-ben, akkor még az utcán is tudtuk hirdetni az evangéliumot, de annak a színe alatt, hogy egy színházi előadást mutatunk be. És akkor a színházi előadás keretében elmondtuk az evangéliumot is. És sok muzulmán megtért Jézus. Az még a fán is csüngtek mindenütt, hogy hallgatták, hogy hirdetjük az evangéliumot, és sokan megtértek, de ott is volt egy olyan, hogy úgy kellett kimenekíteni egy helyről, mert egy ilyen fanatikus muzulmán csoport odajött, és úgy szétdobálták kővel a kocsinkat, mint a golyószóróval szétlőtték volna.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szétdobálták a kocsitokat. Ijesztő volt azért ez a dolog? Mit éreztetek olyankor?
4: Ijesztő volt, de soha nem volt félelem bennem. Mert ha meghalok, is egyből megyek a mennybe. És ott nagyon nagy példák voltak a keresztények, akik jártak a gyülekezetbe. Ott volt egy olyan idős szakállas bácsi, aki 85 éves volt, és minden nap a családja megverte. Azért, mert Jézushoz megtért, és minden nap szétverték azért, hogy ott hagyta a muzulmán vallást, és keresztény lett. És ott nagyon sokszor átélnek a keresztények üldözést, és mi itt Magyarországon is, hála Istennek, jó körülmények között gyakoroljuk a hitünket, vallásszabadság van.
3: Nyíltan beszéltünk egy rádióban a hitünkről, ott azért ez
4: ott
3: nem
4: pedig
3: adott.
4: Az életükkel fizetnek sokszor a hitükért. És akkor, ugye az is egy probléma, ott is az egy poszt-szovjet köztársaság volt, Kirgizisztán, ott van egy gyönyörű tó, az Iszikuli tó, ott a 2000 méter magasan a hegyek között, 5000 méteres hegyek között, és ott is mentünk a hegyeken át, és ott is volt olyan, hogy én teljesen lakatlan területen mentünk, és ott volt egy ember, ott ült vagy 50 kilométerre minden lakott területtől, és ott ült a földön, és le volt bénulva, és nem tudott mozdulni. És akkor oda mentünk hozzá, beszéltem neki Jézusról, nyilván tolmácson keresztül oroszul, és akkor kiderült, hogy ledobta a lova elment, ő meg ott feküdt, betegen, sérülten a földön, minden lakott területről távol. 5000 méteres hegyek között, meg 6000 méteres hegyek között. És akkor elmondtam neki az evangéliumot, befogadta Jézust a szívébe, megáldottam, talpra állt, és utána tudott mozogni. És utána azt mondta, hogy azért dobta le a lova, hogy ő Istent megtalálja őt. Istent megtalálja, hogy őt a lova ledobta, de az Istent megtalálta. és akkor aztán kocsival elvittük őt arra felé, amerre szeretett volna menni, és hálát adtunk Istennek. És nagyon izgalmas volt. Onnan eljött 8 diák, elvégezték az akadémiát, és akkor visszamentek, és ott folytatják a munkájukat. Azóta 2000 mecset épült Kirgizisztánba. A keresztényeket szorítják folyamatosan háttérbe, és nagyon sok pénzt benyomnak a muzulmán vallás terjesztésére. Azoknak adnak kamatmentes bankhiteleket, a keresztényeknek jó drágán adnak. Tehát ott egy olyan irányba mennek a dolgok, hogy nem a keresztényeknek kedvező irányba. Ezért adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon lehetünk, és imádkozunk a többi nemzetért is. Minden perc meghal egy keresztény a hite miatt. A világ nagy részén üldözik a keresztényeket, és ők mégis bátran tesznek bizonságot Jézusról. És itt az elkényelmesedett Nyugat-Európában a keresztények csak a saját érdekeiket nézik sokszor. Legyen szép házam, legyen szép családom, legyen jó autóm, jó állásom, el vagyunk itt a gyülekezetben egymással, és egy ilyen befelé forduló, ilyen áld meg Isten klubot játszanak sokan. De nem szabad ezt csinálni. Jön vissza az Úr, minél több embert meg kell menteni. Hirdetni kell az örömhírt az embereknek. Nem csak akkor, akik életveszélyben vannak, azokért imádkozni kell, de nekünk is kell menni hirdetni az evangéliumot. Hát volt, hogy egy KGB-s tábornok is megtért ott Jézushoz, amikor ott voltunk. Úgyhogy ottan a kommunista vezetőtől kezdve a muzulmánig, meg az átlag hitetlenig, ott sokkal könnyebben megtérnek az emberek, mert nem materialisták, mint Nyugat-Európában. Nem tesz őket olyan kényelmessé a jólét, meg a sok finom kaják, meg a szórakozási lehetőségek, és ott még jobban emberek az emberek, egymással jobban beszélgetnek, nem csak a kibertérbe csetelgetnek, hanem megszólítják egymást. Még ha néha agresszívan akkor is. Na visszatérve, azért nagyon sok helyen, például Kambodzsában, amikor voltunk, akkor oda úgy kerültem ki, hogy Kambodzsából itt tanult az orvosi egyetemen egy diák. És ez eljött a gyülekezetünkbe még Budaörsre, aztán ahogy elvégezte az orvosi egyetemet, ő is megkeresztelkedett, újjászületett, és akkor visszament Kambodzsába, és már több mint 20 gyülekezet alapult rajta keresztül ott Kambodzsába. Visszavitte az evangéliumot, és onnan is küldtek diákokat ide, hogy elvégezzék a Szent Pál Akadémiát. De ugyanígy Afrikába is. Afrikában én még nem voltam, ott a Flajszendre volt már többször, és több afrikai országba is, de ott is például afrikai diákok is többen elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Kambodzsai diákok, kirgiz diákok, vagy szlovákok, vagy németek, vagy svájciak, vagy bármely...
3: Tehát ez egy nemzetközi iskola, van lehetőség angolul is tanulni.
4: Igen, igen. Meg megtanítani, aki például nem tud se angolul, se magyarul, azt meg megtanítják magyarul az első évbe, és akkor már tud magyarul, így pedig akkor lesznek tolmácsaink, amúgy megyünk majd abba az országba.
3: De ez csodálatos.
4: Ugye a Flajszendre most már, ő neki már van tolmácsa több afrikai nyelvre is, mert megtanultak magyarul a diákok, amikor kimegy. Úgyhogy fantasztikus az Urat szolgálni globális szinten, az egész földbolygó szintjén. De először neked, meg nekem is először a saját családunk szintén kell. Tehát nem mindjárt valami távoli országba kell menni, hanem a saját családodat kell megmenteni. A saját környezetedet.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Többször említetted, hogy hány helyen hirdetted az örömhírt, hány helyen tértek meg emberek. Ugye ki is fejtettük, hogy mi az az evangélizálás, de egészen pontosan miről beszélsz itt? Mi az az evangélium? Mi az, amiben te ennyire hiszel? Mi az, amit hallanak az emberek, és megváltozik az életük? Kérlek, mondd el most nekünk, itt a hallgatóknak is, hát ha megváltozik egy hallgatónknak is az élete, tehát mi is számodra ez az evangélium?
4: Az evangélium egy olyan győzelmi hír, amely azt közli velünk, hogy Isten nem akar, hogy rabszolgaként él itt a földön. A bűnös vágyaid rabszolgájaként, a megörökölt átkait súlya alatt vergődve, vagy pedig a saját bűnös természetettől kínosztatva, mert tudod, hogy nem kéne úgy viselkedned, ahogy viselkedsz, tudod, hogy nem azt kéne csinálnod, amit apukától, nagypapától láttál, de mégis azt csinálod rosszabb változatba, akkor Isten szeretne szólni neked, hogy gyere hozzám, aki megfáradtál. Gyere hozzám, aki megterheltettél. És vedd fel az én igámat, amely édes és gyönyörűséges. És ne a te terheid alatt roskadjál, hanem gyere, tedd le a terheidet. Én a Golgotai kereszten magamra vettem a te bűneidet. Magamra vettem a te vétkeidet. Én a Golgotai kereszten beteg lettem a te betegségeddel. Szenvedtem a szenvedéseddel. Átkozott lettem a te átkaiddal. És minden fájdalmadat átéltem a Golgotai kereszten. Ezt üzeni neked Jézus Krisztus. És ne csak az legyen a hited jele, hogy egy nagy súlyos aranykeresztet hordasz a nyakadba, hogy a Pajor Tamás is elénekelte, hogy egy sejem melegítős férfi nyakába súlyos aranykereszt, de ez nem zavarja meg abban, hogy utcanőt keres. És Isten szeretne téged is kiragadni, hogy ne csak külsőleg legyél Jézusba hívő, hanem belsőleg is legyél Jézusba hívő. És ne egy nagy kereszt vagy egy nagy feszület igazolja a te keresztény hitedet, hanem legyen a szíved olyan, hogy Isten lakozzon a te szívedbe. És hogy tud Isten a szívedbe lakozni? Jézus Krisztuson keresztül. Isten a fiát Jézust azért küldte el a mennyből, hogy kifizesse értünk a váltságdíjat. Jézus a Golgotai kereszten azért lett fölfeszítve, ott függött Jézus ég és föld között fölfeszítve, emberek elhagyták, Isten is elhagyta. És Jézus a kereszten fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt mondta Jézus. És tudod, miért mondta ezt? Hogy te meg tud találni Istent. Azért hagyta el az Jézust az atya, és Jézus nem a szenvedésbe halt bele, a fizikai fájdalmakba, hanem abba, hogy az atya elhagyta őt. Ebbe halt bele Jézus. És azt mondta Jézus, hogy atyám, ha te kezedbe helyezem az én lelkemet, és utána kilelte a lelkét. És az atya kezébe került Jézus lelke? Nem. A pokolba szállt alá. Jézus szenvedései folytatódtak a pokolba. 3 nap és 3 éjjel ott volt a pokolba. Ott, ahol azok az emberek vannak, akik nem hittek Jézusba, mert ők mind a pokolba kerültek. És Jézus ott lent a pokol legmélyig lejutott, és ott bejelentette az ő győzelmét. És a 3. nap hajnalán, a világ legvidámabb vasárnapján, jött a Szentlélek, és lement Jézus után a pokol legmélyére. És a Szentlélek kiragadta Jézus lelkét, szellemét a pokolból, és visszavitte a sziklasírba, és Jézusnak a testébe visszament a szelleme és a lelke. Az angyalok elpöckölték a sziklát a sziklasír elől, azt a hatalmas követ, és Jézus a saját lábán kísértált a sírjából. És utána több mint 40 napig megjelent a tanítványainak. És együtt evett velük, együtt ivott. A Tamásnak azt is megengedte, hogy beledugja az ujjait a sebeibe. És azt mondta Tamásnak, te láttál, Tamás, és hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És te pont ilyen lesz, kedves hallgató. Nem látod Jézust, de mégis hihetsz benne. Azáltal, hogy a szívedbe fogadod Istennek a szavát, amit most üzenünk neked, amit Isten üzen rajtunk keresztül neked. Elhiszed, hogy Jézus testben föltámadt a halálból. Elhiszed, hogy a mennyből küldte őt az Atya Isten, a saját fiát, odaadta érted engesztelő áldozatul. És Jézus miután 40 napot eltöltött a földön, utána bejelentett a tanítványainak, hogy most vissza fog menni a mennybe, és több mint 500 szemtanú szeme láttára. Fölemeltetett Jézus a levegőn keresztül az égbe, nem helikopterrel, űrhajóval, csak úgy gyalogosan. Szentlélek fölrepítette, és ott megálltak az Jézus azt mondta tanítványainak, miközben ment fölfelé. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek és hirdessétek az örömhírt minden embernek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez a két út áll az ember előtt. Az üdvösség útja és a kárhozat útja. Mit kell, azt csinálja, hogy a pokolba juss? Semmi különöset, csak amit eddig, sikerülni fog. Mit kell azt csinálnod, hogy ne kerülj a pokolba? El kell kezdened hinni Jézusban, hogy ő helyetted halt meg a kereszten. El kell kezdened hinni, hogy Jézus maga az Istennek a fia, és az embernek a fia egyszerre. És van egy olyan ember a mennybe, aki egyszerre Isten, és egyszerre ember. És hogy tudod, mit csinál a mennybe? Közben jár érted. Érted? Ha ezt megérted, akkor fogsz hinni Jézusba. Behívod őt a szívedbe, és kérjed, hogy bocsássa meg a bűneidet, és adjon örök életet. És az adás végén szeretnék egy ilyen imát is elmondani, hogyha te szeretnéd, akkor elmondhatod velem együtt.
3: Most elmondhatjuk, mert hamarosan az adás végéhez érünk. Tehát akkor nem lesz most már következő szegmensünk, most fogunk elköszönni, úgyhogy mielőtt elköszönünk, kérlek, hogy akkor mondd el.
4: Köszönöm, Armando, a lehetőséget, és akkor arra kérlek, kedves hallgató, ha ott ülsz a kocsidba, vagy a házadba hallgatod ezt a rádiót, akkor hasd meg egy kicsit a fejedet, és nyisd meg a szívedet, és mondd el velem együtt ezt az imát. Mennyei atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében jövök te hozzád. Hiszem, hogy te egy bűnbocsájtó Isten vagy. Te a mennyből jöttél le, Jézus. Emberré lettél értem a Golgotai kereszten, és kifizetted értem a váltságdíjat. Hiszem, Úr Jézus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Sokat vétkeztem ellened. De kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, és adj nekem örök életet, és add, hogy a szívembe ott éljen a te élő beszéded, és tégy méltóvá, hogy amikor eljössz majd, megállassak előtted a te dicsőségedben. A Jézus nevében. Amen. Ezt a imát, hogyha elmondtad, Jézus is megvallott téged fönt a mennyben, és jó, hogyha elkeresled egy jó gyülekezet, ahova tudsz majd menni, és előveszed a Bibliádat, leporolod, és elkezded olvasni, mert Isten szólni fog hozzád.
3: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, illetve evangélizáltál. Remélem, hogy viszont látunk még téged, és hallhatunk itt a rádiódikben.
4: Köszönöm szépen én is.
3: Ti pedig, hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó. Sziasztok!
0: Ez a Trajó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épít.

0: tett a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektorfénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel, és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dig.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked.
3: 2026. június 29-e hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Milyen egy cigány lakodalom? Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget?
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő

0: pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakáskörülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka. Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget? Napjainkban Magyarországon több állami, önkormányzati és civil szervezet dolgozik azért, hogy javítsa a roma emberek életkörülményeit, támogassa az oktatást és a foglalkoztatást és az esélyegyenlőséget. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti szervezet az Országos Roma Önkormányzat, amely a roma közösségek képviseletét látja el, kulturális programokat szervez és részt vesz különböző társadalmi kezdeményezésekben. Jelentős szerepet tölt be a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat, amely számos hátrányos helyzetű településen működtet felzárkóztató programokat. Ezek között megtalálható a gyermekek tanulásának segítése, közösségi programok szervezése és a családok támogatása. A Magyar Vöröskereszt szintén segíti a rászoruló családokat élelmiszerrel, ruházattal, egészségügyi programokkal és szociális támogatásokkal, amelyekből roma családok is részesülhetnek. Több roma civil szervezet is működik, amelyek ösztöndíjprogramokat, mentorálást, jogi segítséget és közösségfejlesztő programokat biztosítanak. Ezek célja, hogy a roma fiatalok sikeresebben tanuljanak tovább, könnyebben találjanak munkát és aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Az iskolákban és egyetemeken különböző ösztöndíjprogramok támogatják a hátrányos helyzetű roma diákokat. Emellett több településen működnek tanodák, ahol délutáni foglalkozásokkal, korrepetálással és mentorálással segítik a gyermekeket. Az állam és az Európai Unió is finanszíroz olyan programokat, amelyek célja a lakhatás javítása, a munkaerőpiaci felzárkózás, az oktatás fejlesztése és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása. A roma közösségek kultúrája Magyarország kulturális örökségének fontos része. A cigány lakodalmak, a család, az összetartozás és a hagyományok ünnepei, amelyek gazdag zenei és kulturális értékeket őriznek. Az 1980-as években a roma emberek élete sok tekintetben eltért a mai viszonyoktól. A rendszeres foglalkoztatás mellett továbbra is jelen voltak társadalmi és oktatási hátrányok. Napjainkban számos állami és civil szervezet dolgozik azon, hogy a roma kisebbség számára jobb oktatási, munkavállalási és életminőségi lehetőségeket teremtsen. Az esélyegyenlőség, az oktatás és a közösségi összefogás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy minden ember származásától függetlenül teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: nálad is szól a Wekker, akkor biztosan jól indul a reggeled.
1: Wekker, a 100.3 rádiódikben.
2: Adjon Isten erőt, egészséget, békességet mindenkinek. 7 óra múlt, hétfő van ismételten, és június 29-e, tehát június utolsó hétfőjén nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kifejezetten a Pétereket és Pálokat, ugyanis nekik ma van a névnapja. Ma van ugye Péter Pál nap, azaz az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka, Actio Actio Catilacho Cursillo mozgalmának védőszentje. Hát ez biztos, hogy nem olvastam ki jól, én kérek elnézést, hogy belementem egyáltalán, de azt hittem még a latinom, az olaszom még egy picit frissebb, de nem. Ma van a nemzetközi Dunanap is, 2004 óta, tehát 22 éve ezen a napon ünneplik a Duna vízgyűjtő területének 19 országában a nemzetközi Duna napot. Ma 570 éve, hogy elrendelte a pápa a déli harangozást. Képzeljétek el, tehát 570 éve harangoznak délben. Nagyon érdekes ez, nagyon érdekes. Harmadik Kalliktusz pápa volt, aki elrendelte ezt a déli harangozást, és a győzelemért esdeklő imát, miután Európa uralkodóinak közömbössége miatt nem tudott keresztes hadjáratot szervezni a mindinkább előre nyomuló török ellen. Elrendelte, hogy minden templomban mondjanak imát a pogányok ellen, délben pedig háromszor kongassák meg a harangokat, amellyel jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak. Annyira gyönyörű az ilyen hagyomány, annyira gyönyörű az ilyen szokás, hagyomány, nevezzük bárhogy, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb a mai napon, amire meg kell emlékeznünk, hogy ma kereken 570 esztendeje kongatják meg a harangokat délben. Na, most pedig én megkongatom a zenéket, és jövök vissza friss közlekedési hírekkel nem sokára.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30 üdvözlök nagy szeretettel mindenkit, ígéretem, szíven visszajöttem, és mondok pár közlekedési hírt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan, most kapaszkodjunk meg, 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a 4. kerület István úton. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezik az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, szintén ugye Újpest 4. kerület. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában is. A 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. Ennyit a közlekedésről, most pedig roma hírek fognak következni, nem sokára.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na. Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek, különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat, és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős élményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 100.3 Rádió Dick.
3: Vója tu menge!

0: Rádiódik. Hallod?
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Legkevesebb 32 ember életét vesztette, 700-an pedig megsérültek, miután két erős földrengés és közel 200 utórengés rázta meg Venezuelát. Az ország ideiglenes elnöke Delcy Rodriguez szerint azonban ezek az adatok még nem tartalmazzák a Caracas melletti és a város repülőterének otthont adó La Guayra-i állam áldozatait. Az amerikai Földtani Intézet szerint félő, hogy nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a veszteségek. Úgy vélik, nagy esély van arra, hogy az áldozatok száma eléri, de akár meg is haladja a 10 000 főt. Becslések szerint a gazdasági veszteségek elérhetik Venezuela GDP-jének akár 4%-át is. Venezuela szezmikusan aktív zónában fekszik. Itt találkozik a karibi lemez a dél-amerikai lemezzel. 1812-ben 30 000 ember veszthette életét, amikor Merida és Caracas városokat rázta meg földrengés. És még egy kis hazai hír is. Noha helyreállt az ivóvíz ellátás a krízis által sújtott Zala vármegyei településeken, a helyzet még messze nem oldódott meg. A korlátozásokat továbbra is szigorúan be kell tartani, a munkálatok gőzerővel zajlanak, a honvédség pedig 2 tartálykocsival veszi ki a részét a feladatokból. A helyi képviselők egyaránt a felelősségteljes vízhasználatra szólították fel az embereket. Ahogy már a Blick megírta, évtizedek óta nem látott súlyos vízhiány sújtja Zala vármegyét, ahol több tucat településen rendeltek el vízkorlátozást. 70 települést és 18 000 fogyasztót érinthet a probléma. Több helyen már lajtos kocsikból biztosítják az ivóvizet. Zala-Szentgrót mellett ráadásul tönkrement egy kút, ami fontos szerepet játszott a térség vízellátásában. A Zala vármegyei hírportál szerint helyreállt az ivóvízellátás a krízisben érintett zalai településeken. A térség Tiszás országgyűlési képviselői ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a korlátozásokat továbbra is szigorúan be kell tartani. A két politikus a közösségi oldalain számolt be a legfrissebbekről, és megköszönték a Zala Víz ZRT és társszervek gyors reagálását, illetve a lakosság és a gazdasági szereplők közreműködését. Most pedig zenélni fogunk, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval. Maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt

0: tel hangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Dekker.
1: Hírek, érdekességek, aktualitások, információk.
0: Minden, ami minket érint. 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Csodaszép napsütéses reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt pár perccel jön a program ajánló. Tőlem egy picit távol eső programra hívom fel most a figyelmet, ugyanis a biciklizésről lesz szó. Ugye hát aki hallgatja a süsfelnapot, annak már nem titok, hogy 38 éves leszek ugyan most már ma holnap, de még a biciklizést mindig nem sajátítottam el, hogy így fogalmazzam. Most, hogy tartóssá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánlunk három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is kitölthetünk a hétvégén. Azt mondja, azt javasolják, hogy vegyük az irány Csepel felé, Zsuzsánk felé, ahova jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. És a végcél pedig a Kavicsos tó. Ó, nagyon szépen néz ki így kép alapján, valóban gyönyörű szép. Aztán azt mondja, kalandozás a Lupán. Számtalanszor mondják itt, hogy a kedvenc útvonaluk a Duna partján Szentendérre vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, micsoda szavak, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalán Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. De mi most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem csak egy kisebb részét. Most mindössze Budakalászig és a Lupa-szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig, az ottani Bringa úton le sem kell róla térni. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfervaráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. És a harmadik pedig a Naplástóhoz vezet bennünket. Azt mondják, hogy az egyik legkiválóbb célpont, igazából sehonnan sincs közel, leszámítva, ha arrafelé laksz, és olyan illuzórikus érzése van ott az embernek, mintha tényleg bőven maga mögött hagyta volna a várost, hogy elmerüljön a természet szépségében. Ott a Buja ártéri erdő egy rakás énekes madárral, meg teknőssel, és majdnem körbe sétálható tó, mellette kilátó, értitek, tó, kilátó, ahonnan jól belátható az egész környék. Na, tehát aki kamász biciklizni, annak irány a kerékpár, és vigyetek magatok a folyadékot természetesen, és érezzük jól magunkat a szabadban, élvezzük, hogy csodaszép nyár van. Most pedig élvezzük a zenéket, és jövök vissza nem sokára friss közlekedési hírekkel.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Mindjárt itt a 8:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a közlekedési hírek. A 19. kerület Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad. A Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 93-as, a 93A, a 136-os, a 182-es, a 182A, a 184-es, a 193E, a 282E és a 284E autóbusz igénybevételét is ajánlja a BKK. Aztán 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Aztán július 12-éig a 11. kerület Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal lehet csak utazni. Hát ennyit a közlekedésről.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Az idős, illetve a fiatal kifejezéseket használjuk nőkre és férfiakra. Sejtem, hogy mivel fogjuk folytatni, illetve most már nagyjából össze tudom kapcsolni, hogy ugye, hogyha nőről beszélünk, akkor I a végződés, ha férfiről, akkor O a végződés, tehát sejtem, hogy most mi lesz, de tanítsd meg nekem, hogy hogy van a nő, aki fiatal.
2: Terni?
3: Terni. Na, én terni vagyok, mondtam. Vagy púri?
2: Te terni vagy. Szítyú, vászlás lesz.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rompodrom.
1: 106.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és szép jó reggelt. Teljesen betelt az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszó eseménye, a 44. Little Balaton átúszás. Így a Budapest Sportiroda lezárta a nevezéseket, jelentették be a szervezők. Bár az alacsony vízállás az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja, a gigantikus tömeg zökkenőmentes kiszolgálása miatt a logisztikai csapatnak rendkívüli megoldásokhoz kellett folyamodnia a Réphülöpi rajtnál. Mivel a sekély víz miatt a csomagszállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot, egy idéglenes, óriás téget építenek a tóba, miközben a túlparton a szokásosnál jóval hosszabb sekélyvízi szakasz várja majd a célba érkezőket. A BSI csapata nyomatékosította, hogy a technikai nehézségek a csomagszállítást és magát az úszást semmilyen módon nem hátráltatják. Bár a két part közötti tényleges távolság nem csökken, de a déli parton a megszokottnál sokkal hamarabb leér majd a résztvevők lába. A sekély vízű beérkezési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátralévő 4 hétben ez a távolság a várakozások szerint tovább növekszik. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a megfelelő vízmélység eléréséhez pontosan milyen hosszan kell az idéglenes téget a tóba nyújtani Réphülöpön, hogy a csomagszállító kishajók zökkenőmentesen kiköthessenek a sekély víz ellenére. A szervezők a teltház mellett is garantálják a kényelmet és az olajozott lebonyolítást, így a résztvevők személyes holmiait egy gigantikus 2 autóból és 4 motorcsónakból álló flotta szállítja majd, amely folyamatosan több mint 30 fordulóval biztosítja, hogy a csomagok hamarabb célba érjenek, mint maguk az úszók. Most pedig zene következik, és mikor legközelebb visszajövök, már a süsfel nap fog elkezdődni, úgyhogy maradjatok itt, tudjátok hol? Na hol? Az FM 100.3-on.

0: Rásuk már, hogy ez.
1: Na itt, ta vec baktálo, kosátu, szorod ezt a tégre.
0: A velem tedi kapcsíra, sanáltasunkban, vagy nagyon sok árci.
1: Itt a sejt van a bár, hogy sejt van a szecsorella. Sinák de lesz, sinák de lesz, sinák de lesz, sinák de lesz, sinák de lesz.

0: más nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rádió Dick.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos

0: árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Ürügynökség Euklid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, hétfő van, június utolsó hétfője, mert hogy 29-e van, már most van olyan 33-34 fok, és hölgyeim és uraim, nem csak a meleg van itt velem a stúdióban, hanem Welcome to Türkiye! Visszajött Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella, Yildiz.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, tolt fel a pótmétert, adjál az ekura, ahogy a Jackson mondja, tudod. Jó reggelt! Na, Leci, nem gyuszikám.
1: Nem. Sajnos azt kell, hogy mondjam, gyerekek, hogy nagyon ritka az, amikor valaki egy kerek hétre, tehát egy teljes hétnapos nyaraláson vesz részt Törökországban, hazajön, és ugyanolyan fehér.
2: És minimálisan változik a színe.
1: Igen, én 5 napot voltam csak görögbe, de rajtam még mindig egyből jobban látszik.
2: Igen.
1: Az a szín, amit felőleg, mikor hazajöttem, akkor még piros is voltam.
2: Rajtad.
1: Drága nényém, drága zsuzsám, gyerekek, ugyanúgy jól néz ki, de ugyanolyan jól néz ki, tehát nem néz ki jobban színügyileg, így értem, mint amikor kiment bő egy héttel ezelőtt.
2: Tehát megmondom, miért van ez. Ritka. Nagyon vigyáztam a bőrömre. Gyakorlatilag az 50 faktorost 3 másodpercenként toltam magamra.
1: Akkor ezért. Igyekeztem, attól nem tudsz barnolni.
2: Nem akartam, mert ahogy már nem voltam lekenve, égtem. És éreztem azt a fájdalmat a vállamon, a csukjámon, a hátamon, ahová nem ért el a kezem, mert azért mindig mindenkit megkérni nem lehet, tudod, ott a török embereket, hogy kenjetek már le, léci, olajozzatok már le. Á, nem. Nem láttam, hogy olyan nagyon kapós lennék most ebben a súlyomban. Most valahogy úgy elkerül a figyelem.
1: Nézd oda.
2: De hát nem baj, ez jól van, ez így.
1: Simán azt gondoltam, hogy
2: nem, már én
1: helyszeltek téged a török manusok. Szerintem már kopott.
2: Ja, kiabálnak a bazárba, hogy Shakira.
1: A bazár.
2: A bazárba kiabálnak, persze, hogy Shakira. És ha már bazár, gyuszikám, engedd meg, hogy egy kis desszerttel kedveskedjek neked, nektek. Kedves feleségednek
1: is. És feleségem allergiás a méze, Görögországba se tudott tenni. Ott
2: nem tudtam.
1: Ne viccelj már, köszönöm, drága Zsuzsám, én nagyon szeretem viszont.
2: Fogyaszd egészséggel.
1: Köszönöm, ide rakom,
2: egy kis baklavát
1: közben
2: kapott a gyuszi.
1: És az egyiket valnut, az mi az magyarul?
2: Dió.
1: Igen, a másik
2: meg pisztácia. És nagyon finom. Ezt kipróbáltam én is.
1: Passaoglu.
2: És igen, ez a török neve.
1: És ez bazáros?
2: Kipróbáltam én is, igen, ez bazár, de nagyon friss és nagyon finom, úgyhogy ne féljél. Ne féljél, ott mindig frissítik ezeket az élelmiszereket. Már láttam, hogy...
1: Ja nem, itt a képeket dikháztam rajta.
2: Lejártát?
1: Ja, rá van írva, várjatok, megnézem a lejártát.
2: És lejárna.
1: 12. 25 gyerekek, karácsonyig kell megennem. Ezt tudjátok, hol lesz karácsonykor? Már a szemét, a doboza is már komposztálva lesz,
2: már
1: régeség.
2: Így van, persze. Na,
1: köszönöm szépen, drága Zsuzsa.
2: Sajnos ez így kimaradt, hogy a feleséged a mézet nem
1: figyelj,
2: szeret,
1: Görögországba, nem Görögországba még, talán még azt mondom, hogy még egyel nagyobb divat a baklava, mert itt ezt talán szorbettel készítik, ugye az a cukorszirup
2: igen.
1: De Görögországba eredeti mézzel csinálják, és ott feleségem tényleg így láttam, hogy szinte nyáladzva nézi, ahogy én eszem, mert a görögök viszont ott igazi
2: mézből. Hát ha nincs benne méz, azért olvassátok
1: igen,
2: el.
1: Igen, pedig küldték képet nekem ugye Rolexekről is, ez nem titok, ugye Zsuzsival azért pár szó beszéltünk, így mutatta egy, hogy leégett egyszer pedig küldött anyukájáról egy vicces felvételt, és harmadik pedig, hogy küldött a bazárból, hogy Rolexeket végig videóztál.
2: Megnéztem neked a Rolexeket.
1: És kérdeztem, hogy mennyi, és mondtad, hogy 25 euró. Mondtam, hogy ne hozd haza, mert ahogy fölrakom, azzal lendülettel fog 25 euróért szétesni. Tehát
2: szerintem,
1: mint az ilyen Lego
2: is
1: konkrétan.
2: Igen. Szerintem is, hogy nem, csak úgy ránéztem, egyébként nagyon szépen meg voltak csinálva.
1: Nagyon.
2: És a díszdobozba volt még hozzá. Mi volt hozzá? Pénztárca,
1: öngyújtó.
2: Olyan igazi Rolexes,
1: főleg 25 euró. Tehát, hogy még ha azt írtad volna, hogy 200, még akkor is elgondolkozok, és azt mondtam volna, lehet, hogy hozd haza és kifizetem, de még 200 euró is az a pénz, amire azt mondom, hogy A necces egy Rolexért, tehát hogy az, plőleg, ha még adnak hozzá tárcát, de, hát nem, most érted.
2: Az a helyzet, most... hogy diliből hoztam volna neked, esküszöm, tehát hogy nem sajnáltam volna rá azt a pénzt, és bolondságból hát, tényleg hoztam
1: igen,
2: volna neked ajándékba.
1: Volna.
2: Csak attól féltem, hogy a zöld határon ezt elkobozzák, aztán oda lesz, mert elkobozzák egyébként, igen. Mert tavaly a barátnőnket szétszették ott a vámosok, hát persze úgy volt fölöltözve, mint egy butikos, ja. Ő jött, húzta a bőröndöt, aztán
1: hát,
2: megnézték, hogy mit
1: voltál,
2: hoznak.
1: Hát gyerekkel voltál, meg
2: á, ilyenkor ezeket igen. Szedik szét a legjobban, azokat
1: ja,
2: az gyanús, embereket.
1: Ja, hogy gyanús, hogyha biztos van gyerek veled, meg
2: igen. Aha. Na hozza a butikjába,
1: figyelj,
2: vagy
1: Zsuzsán,
2: hozza
1: mondom,
2: az eladást.
1: 200 euró, és kértem volna, mondom, ezek azért szerintem szétesősek. Na, maradjunk ennyibe, tehát,
2: hát,
1: hogy jobban jártunk a
2: sütivel. Én tartottam tőle, hogy mondom, kettőt kettjen az óra, vagy kattan az óra belül a kiszámlapon, aztán lehullik egyszer csak az egyik mutató. Mondom, nem akarok valami ilyesmit hozni. De hát sok-sok érdekesség,
1: jártunk.
2: Vagy hát nem érdekesség, hát sok minden történt itt ezen az úton. Olyan is, amire hát évek óta nem volt példa. Ja. Betegek lettünk.
1: Mármint, hogy nem... az, amit meséltél.
2: Hát igen,
1: de hát
2: igen.
1: Hát ez nem úgy betegség.
2: Na most évek, hát ez, de azért én betegnek éreztem magam, mert konkrétan azt éreztem, hogy le vagyok mérgezve. Hát képzeljétek el, hogy a 20 év alatt soha nem volt még arra példa, hogy én Törökországban mondjuk beteg legyek, vagy egy ételtől, vagy bármitől. Tehát valószínűleg ételtől lettem beteg, mert fogat is nem csak vízzel mostunk természetesen, hanem palackozott vízzel, tehát erre kínosan ügyeltünk, mindenre ügyelünk, hogy elkerüljön bennünket ez a betegség. Nem tudom, hogy ez hogy jött most mi kapcsán. Nem csak mi lettünk betegek sajnos ebben a szállodában, hanem rengeteg magyar is volt, rengeteg magyar turista, és ők is panaszkodtak, voltak itt a mentővittel. Hát az enyém, az nem akarom a reggelt azért ennyire riogatva, meg ennyire belemerülve indítani, de
1: hát tudom a sztorit, igen.
2: Felületesen elmesélem, hogy éppen, hogy megérkeztünk a bazárba, és megvettem a Gyuszinak a kis szuvenírját.
1: A Passau baklava.
2: Igen, ennek a szuvenírnek ára volt, mert aztán utána én ordítva csandáztam ott a bazárba, és olyan érdekes volt.
1: Félrementél? Vagy mit csinál? Hogy képzeljük ezt el?
2: Először is leültem egy padra, és ott próbáltam az életemért küzdeni, mert hát ugye a gyomor mindent összeszed ilyenkor a szervezetből, hogy erőt merítsen, hogy azt a valami, hát azt az űrtartalmat kiürítse, tehát hogy ez meglegyen. Na most, hát nem akarok tényleg részletekbe belemenni, de én még ilyen vastagon hányi embert nem láttam, mint amit én jó magam tapasztaltam. És hát ott az egyik fatövében, mint egy jó részeg ember, megálltam egy fatövében, biztos azt hitték, hogy na, anyu túltolta a vodkát. Hát nem erről volt szó, csak úgy tényleg úgy azon gondolkodtam, mert azért egy jó fél órára voltunk a szállodától, és oda Dolmusszal mentünk, az a török helyi járat, amit így le tudsz integetni. Tehát imádom őket. Állsz az út szélén, jön a kis busz, és integetsz neki, és akkor felszállsz a helyi járatra.
1: Mik vannak?
2: És azt néztem, hogy fogok egyáltalán a buszig eljutni, vagy a taxiállomásig, mert hát nyilván már nem akartam busszal menni, mert mindjárt rajba vágtam magam.
1: Persze.
2: Mondom, majd taxival visszamegyek, de hát az életemért ment.
1: Na de várjál, egy gyerek is rosszul lett? Vagy csak te?
2: A lányom az előtte való napon csak egy ilyen kis picike kis maréknyit hányt reggel, tehát ott nem volt annyira durva.
1: Ó, akkor nála is.
2: Nála is volt, igen, de én betudtam azt a medence vizének. Vagy hát aztán most már ki tudja, mert én nem nyeltem a medence vízből. Mindegy, ő neki ugye jól elfojtottam egy kis nurofennel, mert azt szerencsére vittem, tehát láz és fájdalomcsillapító, meg ez a, meg úgy mindent megfog a nurofen,
1: de
2: az egy jó.
1: Ettetek ugyanazt? Meg gondolom, ugye olyukeni, hogy mondják ezt, all inclusive-ba voltatok?
2: Aznap nem. Tehát aznap nem ettünk ugyanazt, de ő előtte neki előtte jött ki valami. Nekem meg, hát én nem is ettem olyat, de ezek szerint mégiscsak, amivel le tudtam magamat mérgezni.
1: De mi lehetett?
2: Nagyon durva volt. Kár is egyébként ezen gondolkodni, mert hát mindent is ettem, szóval felesleges is azon agyalni, hogy, de én is agyalok rajta folyamatosan, hogy vajon mi lehetett az, ami ennyire megcsinált. Hát nagyon megcsinált, aztán utána visszamentünk a szállodába, és aludtam 12 órát. Igen. Durva. Meg nagyon érdekes volt, mert utána, hát olyan volt minden tünetem, mint egy infarktus. Tehát elzsibbadtak a kezeim, levert a víz, hidegveríték, ömlött rólam a víz, szó szerint pedig nem vagyok izzadós.
1: És nem hívtál orvost, ott nem kérdezted meg, hát a hotelekben biztos van.
2: Hát, hogy... Gyuszi, nem, akkor a bazárba ültem.
1: Hát tudom, de mikor már visszaértetek a hotelben,
2: Nem, mert lefürödtem, konkrétan nem tudtam elmenni az ágyig, bemerevettek az izmaim. Tehát nagyon érdekes volt, elkezdtem fázni, rám tört egy embertelen fázás, és a fázástól kimerevettek az izmaim. Meg hát gondolom attól a nagy mennyiségű hányástól, amit ilyenkor így kilök a szervezet, igen, és utána másra se vágytam, csak arra, hogy befeküdjek, betakarózok az ágyba, hogy ne fázzak, és onnantól kezdve képszakadás.
1: Ez valami komoly ételmérgezés tünet, ez nagyon... mert amúgy nekem is volt egyszer, de az hála jó Istennek nagyon régen volt, egy itthoni kolbásztól, egy, nem mondom ki az üzlet nevét, onnan vásároltunk ilyen fehér grill kolbász, na azóta se ettem, és ennek már vagy 10 éve, és megsütöttem este, gondoltam, hogy jó lesz az, mert megettem, és hajnaltól egészen másnap délutánig se alvás, csak a csandesz, csak a gyengesség. De én akkor tudtam, hogy az 100 millió százalék, hogy a kolbász véget, de hogy ételmérgezést kaptam tőle konkrétan.
2: Én is ételmérgezést kaptam.
1: Hát ez
2: gyakorlatilag
1: ez
2: igen, valószínű. Ez egy mérgezés, és így is megy át rajta a szervezet. Na de ne csak erről beszéljünk.
1: Igen, vannak egy kicsit a pozitív részéről.
2: Vannak azért jó dolgok is. Emészük meg két zenével, fussunk el, aztán visszajövök egy csomó jó dologgal. Perfect.

0: 93 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 35, vissza is jöttünk. Zsuzsám, azóta ettél azért? Tehát, hogy folytassuk, vegyük fel a fonalat az előző.
2: Csökkentett üzemmódban.
1: De azóta nem volt probléma.
2: Nem.
1: Akkor ez egy ételmérgezés volt. Ételmérgezés volt, valami vagy nem volt friss, bár egy all-inkluzív csillagos szállodában nem feltétlenül.
2: Vagy simán, igen, a melegtől megindult valami, mert azért ott kipakolják a melegbe. Hát igaz, hogy azért, előfordul az ilyen, szóval, hogy ez nem egy új keletű dolog egy ilyen nagy szállodánál, de hogy ne is csak erről beszéljünk, azért...
1: Igen, egy kis vidámabb témák is jöjjenek.
2: Azért néztem onnan, hogy itthon milyen embertelen melegek voltak. Ott nem volt még, nem ért el oda még az a nagyon meleg.
1: Érdekes.
2: Ott ilyen 29 és 30 volt. 30-31 volt a nagyon max.
1: Mennyire fogunk visszahűlni csütörtökön? Azt mondják, most szerdán egy nagy esőzés, és csütörtökön 27 és 30 fok között lesz a hőmérséklet.
2: Nagyon kellemes volt ott az idő.
1: Az elmúlt egy hétben megindul, de még mi nem is vagyunk annyira, mint mondjuk a franciáknál. Ez valahol a francia térséget érte nagyon. Ott 43 fokok is voltak, bezártak üzletek, hazaküldték.
2: Ez a meleg.
1: 1000 ember meghalt. Pont ma reggel beszéltek erről, még a Híradóban is volt erről szó, meg egy Franciaországban élő magyart kapcsoltak így Skype-on, és ő is mondta, hogy konkrétan itt munka megállt, mert nem, tehát hogy annyibe fajna velük, hogy nem izélik őket, hogy gyere ma, pedig az így gyere, és buszozzál, és nem tudom.
2: Igen, erre most mondták, nálunk is a miniszterelnök a home office-t indítványozta.
1: Illetve a kinti munkavégzésre felszólította a munkáltatókat, hogy ne. Hát de ezt képest nálunk elkezdték, ahogy mi jöttünk pont el dolgozni feleségem, ott tőlünk ugye nem lesz, lebontottak egy irodaház, ahol építkezne. Ott úgy elkezdték 7:30-kor a munkát, mint a SIC.
2: Hát ez attól függ, tudod, hogy az, aki állami szektorban dolgozik, az megengedheti azt, hogy mondjuk home office, vagy hogyha, főleg, hogyha irodai állományban van, de aki mondjuk maszeknál dolgozik, vagy vállalkozó kezei alatt, hát azt nem tudják.
1: Csak hát az egy picit tényleg igazságtalan, a szegények
2: inkább embertelen.
1: Elkezdenek ott most dolgozni. Csökkentett munkaidőbe fognak dolgozni szerintem, de múlt héten is ez volt, hogy elkezdtek dolgozni ilyen 7:30-8 körül, és már ilyen 2-kor abba hagyták, na de akkor is, Zsuzsi, hát kínálsz a tűző napon.
2: Borzasztó.
1: És szipeket, nagy betonokat, még így, fú.
2: Borzasztó.
1: Betyár, igen.
2: Igen. Na hát volt, mesélted még te is, hogy Rodoszon nagyon hullámzott a tenger.
1: Aha.
2: Itt is ezt tapasztaltam, de nem tudom, hogy van-e némi nemű összefüggés abban, hogy volt Perúban földrengés.
1: Venezuela.
2: Vagy Venezuela?
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: igen,
2: nem tudom, hogy mennyire van ezzel összefüggésbe a tengernek a mozgása. Biztos, hogy van.
1: Tehát ez jó kérdés, ezt nem vagyunk.
2: Biztos a geológusok ezt jobban tudják nyilván.
1: Hát meg a szél, ugye nem tudom, hogy Törökországban mennyire fújt a szél.
2: Nem volt jellemző. Egyáltalán nem volt jellemző, és igen, nekem is ez volt a furcsa, hogy szél nélkül azért ekkora hullámokat, és hát ez a hullámzás azért okozott nekünk vicces pillanatokat.
1: Nálunk is ez volt, igen. Ugye ezt meséltem annó.
2: Mert bementünk, mi nagy bátran bementünk azért fürdeni.
1: Ha még szép.
2: És én ahogy jöttem ki, ott ilyen nagyon nagy kavicsok vannak, és papucsal jöttem ki, és ugye amikor kijössz, akkor amikor visszahúzódik a tenger, kimossa alóla, tehát ezért esel el, nem azért, mert béna vagy, hanem azért, mert a tenger
1: hát
2: kimossa alóla a homokot, meg a kavicsot,
1: igen.
2: És akkor ilyenkor bukdácsolsz.
1: Bocsánat, nem vittetek sűnsúszt? Én azt úgy hívom,
2: nem, mert
1: az a bebújós gumi.
2: Igen, nem, mert oda nem feltétlenül kell, mert nem sziklás, hanem inkább ilyen ott hát inkább ilyen sóderos része van a tengernek, sőt van olyan érdekes, mert minden egyes partszakasz minden szállodánál teljesen más. Tehát, hogy egy kicsit lejjebb megyünk, egy olyan, ugye ez Alanya, és Alanyában is, vagy ott a közvetlen falukban, vagy településeken is már teljesen más. Megyünk egy 10 kilométert, vagy egy 5-öt, még 10-et se kell, vagy 2-t, és ott már egy homokos tengerpartot is találsz.
1: Hát nálunk ott Görögbe végig, de ott konkrétan rád is erőltetik, hogy vegyél sűnsúszt,
2: hát
1: ha nem
2: igen,
1: hoztál.
2: Mert azért ott vannak
1: nagyon...
2: tengeri sünök is, meg ott minden élővilág. Na itt nincs.
1: Élővilág. Igen, cápa. Azzal nem találkoztunk, hál' Istennek. Tudod, hogy féltem tőle, hogy lesz?
2: De előfordulhat.
1: Hát nem a parton. hanem azért jóval bejjebb fordul elő.
2: Tehát, jobb félni, azért, igen.
1: Hát jobb félni persze, de inkább azért bent ez fordul elő cápusz, azért kifele a partra
2: Egyiptom,
1: nem jön.
2: Az egyiptomi részen.
1: Inkább.
2: Tehát ott vannak inkább. Na minden esetre, hát anyukám okozott nekünk némi nemű izgalmat és jó pillanatokat, tehát őt azért fel lehetne rakni simán az Instára, de nem teszem.
1: Vagy régen volt, tudod, ez a műsor, amiben lehetett küldeni videókat a nem kész átverés. Tudod, amikor ilyen home videókat
2: küldtek be. Az a nevessünk, valami nevessünk.
1: Igen.
2: Na most anyu ezt megcsinálta, hát ott azért okozott kellemes és mókás pillanatokat azzal, hogy nem tudott kijönni, és hát a tenger ott eljátszadozott anyukámmal. És hát ezt én rögzítem ilyenkor. Mindig anyukám nekem van egy film a Balfácán, az a film címe, és valahogy anyuval történnek meg azok a dolgok, ami ilyen Pierre Richardos. Nekem olyan Pierre Richardos anyukám van, és úgy mindig valahogy úgy vele történnek meg ezek. Tehát, hogy biztos, hogy hármunk közül, hogyha hárman vagy négyen utazunk, akkor tuti, hogy neki esik ki a bőröngyének a kereke, meg tuti, hogy neki nem viszi át a repülőtéren a beszállókártyáját, a rendszer. Szóval, hogy úgy...
1: Tehát valami mindig van vele.
2: Vele valamiért úgy így. Öt, a gondviselés úgy így terelgeti az életútján.
1: De ez nektek mindig egy jó pofa pillanatokat okoz. Igen, én is láttam a felvételt, hogy anyukádat próbál kijönni, de valahogy nem.
2: Esélytelen volt.
1: Sikerül, igen.
2: Esélytelen volt. Igen. Csak ilyenkor
1: de
2: az ember
1: könnyű,
2: elfárad.
1: Azért mentségére szóljon.
2: Azért, mert ilyenkor az ember tényleg elfárad, és igen. Én se tudtam kijönni előtte, bár magamat nem tudtam levideózni, de olyan szintű pánik fogott el, hogy nem tudok kijönni.
1: Tényleg?
2: Igen, tehát ugye elkezdtem bepánikolni, pedig nem vagyok pánikolós, de úgy látszik, hogy a korral ez is elér, vagy utolér, hogy elkezdtem pánikolni, hogy na, nehogy fogok kijönni. Sőt, a bazárban, amikor rosszul voltam, akkor is egy kicsit bepánikoltam, hogy innen most hova? Mert két esélyes lett volna ott az a, csak visszatérek erre a történetre, úgy látszik, hogy nekem ez nagyon meghatározta.
1: Igen.
2: Ez nagyon meghatározta most ezt a nyaralást, szóval, hát hogy úgy elgondolkodtam, hogy most melyik úton fog ez a romlott étel kijönni, és igen. Azt néztem, hogy ha a másik úton jött volna,
1: akkor mit csinálsz?
2: Nincs ott mosdó. Tehát a török bazár az olyan, hogy az üzlethelyiségekbe se tudsz bekéreckedni, mert nincs náluk WC. Nem tudom, hogy hol intézik.
1: Hát ezt akartam mondani, hogy hol.
2: Biztos, hogy van valami központi illemhelyük, biztos, hogy de nyilván kell lenni,
1: persze,
2: hát azért
1: de...
2: a turistáknak is kell, azért főleg az ilyen betegségek után kell, hogy valami legyen. De ugye azt néztem, hogy néztem körbe, és a közvetlen környezetemben nem volt semmi illemhelységnek mondható, és ezen is gondolkodtam, hogy hogyha mi van akkor, hogyha másik irányt
1: hogyha
2: vesz.
1: Másik irány,
2: igen, akkor mit csinálok? Akkor hova megyek? Hova szaladok?
1: De hát ez... De hál' Istennek, hogy legalább ilyen szempontból jól alakult, mert jól alakult.
2: Hát az nem alakult.
1: Igen.
2: Mert egy másik úton jött ez
1: még,
2: vissza.
1: Ez még Magyarországon is, hogyha otthon vagy is rossz dolog, de külföldön meg tényleg jobban bepánikol az ember. Tehát ezt a részét megértem, de azt, hogy nem tudsz kijönni a vízből, azt nem. Tehát az mély pánik. Hát tudtad, hogy valahogy kijössz onnan, nem marad
2: igen,
1: benne a víz.
2: Igen, annyira elfáradsz, tudod. De egyébként összességében megint hozta a szokásos jót, tehát Törökország még mindig azt mondom, hogy megint csak mindezektől függetlenül árértékarányban ez a legjobb, legjobb utazás még mindig, és nyaralás, mert tényleg egy all-inclusive szállodába vagy gyönyörű környezetbe nincs probléma, tehát nincsen semmivel se probléma. Jó választás volt a szálloda a szobák szempontjából is jó választás volt. Hát az étel szempontból most ebben az esetben nem mondhatom ezt, mert azért
1: valami,
2: csak lett bajunk.
1: Valami nem stimmelt, igen.
2: Valami
1: nem
2: volt, igen, de azt mondhatom, hogy a 20 év alatt, 23 év alatt, mert azóta járok Törökországba.
1: Ez az első.
2: Ez az első olyan, igen, a 20 év alatt, hogy én
1: mi étel volt az ott, ami, mert most mondod, hogy kinhagyják a melegen, de hát gondolom egy légkondicionált térbe szolgálják föl az ételt, nem a parton.
2: Nem, mert most voltak ilyen büfékocsik is kihelyezve, ahol azért nem volt légkondi, és ott sütöttek csirkesaslikot, és én abból fogyasztottam, bőséggel.
1: Igen,
2: és...
1: Na így már más a leány hiányzó fekvése ám.
2: Ugye?
1: Hát így már. Most én ezen kezdtem meg gondolok, magamból tudtam csak indulni, hogy nálunk egy légkondicionált bálterembe szolgálták föl ugye Görögországba a reggelit, illetve a vacsorát.
2: Ott is volt, tehát bent a légkondis helyiségben is volt,
1: de, volt
2: de közben vannak büfékocsik is, ahol ilyen, értem. Tehát egy látványbüfékocsi, tudod, ilyen tök jó meg minden, csak hát akkor ezek szerint mégse annyira jó.
1: Hát nem, hát ez igen, ez akkor veszély, ez volt a gond akkor, mert valamiért nem tudtam azt én elképzelni, hogy egy ilyen szálloda, egy légkondicionált helyen olyan ételt szolgál föl, ami romlott, vagy nem jó, lejárt, nézem,
2: nem, elég
1: itt valami az volt,
2: meleg.
1: Hogy...
2: Elég egy picike kis meleg egy ilyennek.
1: Ki tudja, mindig volt az kint, amire tettél belőle. Most nem úgy picike meleg, hogy most hát egy fél órát volt ki, mert az még úgy semmi. De
2: igen. Szóval ezeket igen, nem lehet így annyira tudni, ezt már lesütötték előtte egy órával, ez aztán egy órát álltott. Nem lehet
1: vagy
2: tudni.
1: Inkább azt mondom, hogy lesütötték reggel, és ott áll délutánig, és akkor te akkor etted. Benne van a pakliba, benne van. Na így már akkor az úgy egyel világosabb a
2: meg hát a saláta öntetek is azért meg tudnak menni, meg bármilyen teljes dolog is. Szóval én akkor tettem mindenfélét, saláta öntetet is, ettem török tejberist is, szóval nem lehet tudni, hogy melyik okozta.
1: De az is kim volt a levegőn?
2: Az nem, az fűtött.
1: Az fűtött volt, azért, mert az teljes, hűtött, ugye, azért persze. Csak nem rakják ki azért a tűző napsütésre.
2: De ezt még hagyd mondjam el.
1: Hogyne.
2: Nagyon szerettem, volt ott egy, hát ott azért mindig voltak műsorok, nagyon, tényleg nagyon igényes műsorok voltak, volt, amikor brazil táncosok volt, amikor ilyen afrikai artisták,
1: afrikai
2: ugráltak, és nagyon, tényleg nagyon fantasztikus elemeket, akrobatikus elemeket mutattak be, meg tudod, ezek a Laokon csoportba beálltak. Így mondják, Gyuszi.
1: Jól mondod, de azért csak hallgatlak.
2: És hát volt olyan, hogy vacsorához is voltak kihelyezve zenészek, volt egy gitáros csávó, imádtam, koncertezett, ő Egyserán volt, tehát hogy úgy adta, hogy még tapsoltatott is.
1: Na
2: sokan
1: hát.
2: Nem tapsoltak erre, mert hát ő állt, koncertet adott, de közben mindenki a vacsorával
1: persze.
2: Volt elfoglalva, és bele volt fulladva mindenki az ételbe, de így én azért úgy néztem, hogy adja. Tehát ugye adta nagyon, és nagyon szerettem, amikor gitárszóló volt, és tapsoltatott, akkor szólt tovább a gitárja, és ő tapsoltatott.
1: De nagy.
2: De jó.
1: Sajnos
2: volt.
1: Mi egy ilyen se csíptünk el görögbe, de mindig ott is voltak ilyen estézék, zongorista, szakszofon, akkor ezek szint itt is vannak ilyen esték,
2: igen.
1: És akkor gondolom napközben meg inkább ilyen animátori foglalkozások.
2: Így van,
1: ugye?
2: Abszolút, igen. Gondoltam. Hát az animátori foglalkozásokon is azért voltak gyöngyszemek, nagyon szerettem, hát ingyen van a pia, és hát ott egy 60 pluszos asszonyok megalakultak, és hastáncot lejtettek ott a parton.
1: Yes.
2: Volt egy animátor, aki mutatta az elemeket, aha. De ott bejátszott minden más is, más elem is. Na ezeket én nagyon szerettem, ezeket videózom.
1: Ilyenek a jó élmények, látod?
2: Igen, én szeretem, amikor a turisták lazulnak, belazulnak, és akkor ők adják a sót. Nekem az mindig valahogy jobb.
1: Mindig szórakozom, mindig természetesebb.
2: Jobb, igen. Jobban szeretem nézni az embereket.
1: Na, még azért egy-két dolgot majd én kérdezek tőled, azért Törökország gyönyörlésoddal kapcsolatban, de ezt már csak 10 óra után fogjuk megtenni, úgyhogy most zenebona, aztán maradjatok
2: velünk. Bontsd ki a baklavát.
1: Ne, az lesz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakáskörülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy család

0: nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!
2: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.

0: 88.3 Rádiódíj, Süsvelna, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 14 perccel, június utolsó hétfőjén vagyunk, 29-e van, és jó meleg, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: És a régi felállásban folytatódik a Süsvelna. Ezen a héten már biztosan, fixen így leszünk.
1: Így is vagyunk.
2: A régi formánkban.
1: A mai napra mondják amúgy, hogy az elmúlt egy hétben ugye folyamatosan meleg, már, sőt, már inkább másfél az, melegedett a levegő, mára mondják a csúcsokat, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy ha tudtok, árnyékba legyetek, légkondis helyen legyetek, nagyon sok folyadékot fogyasszatok, és ne cukrosat, hanem lehetőség szerint vizet, tehát folyton hidratáljatok, mert a mai napon nagyon-nagyon-nagyon meleg lesz, bár az elmúlt napokban is így volt ez.
2: Mi a mai nap az a csúcshőmérséklet?
1: 42.
2: Jaj, mind meghalunk!
1: Vagy ahogy szoktam, hány fok lesz ma az összes?
2: Uram Isten,
1: ma nagyon-nagyon-nagyon meleg lesz. Még én is, aki imádom a nyarat, és engem nem zavar az, hogyha nyáron meleg van, mert nyár van. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy decemberben van 40 fok. Úgyhogy engem nem zavar, de már én is úgy vagyok azért vele, hogy azért napközben tényleg megviseli az embert, hogyha ki kell menni. Mi szombaton elmentünk a Lidlbe vásárolni, ami tőlünk hát azért messzebb van, a gyalog egy negyed órás távra, és lesétáltunk, utána csomagokkal vissza, és rögtön lezuhanyzás otthon, és rettegtem, hogy elolvad a fagyi, mert vettünk doboz fagyit otthonra, és rettegtem, hogy el fog olvadni. Hát, ha még egy 10 percet úton vagyunk, lehet, hogy tényleg elolvad.
2: Lehet,
1: mert
2: hogy
1: már...
2: inkább megisszátok, mint bekanalazzátok.
1: Lehet is, igen, úgyhogy...
2: Ha mai napra, igen, vörös figyelmeztetést adtak, vagy hát pirosat, és ez a legmagasabb szintű harmadfokú veszélyjelzés, amelyet rendkívüli és potenciálisan életveszélyes helyzetekben adnak ki.
1: Bizony, bizony, bizony. Ma tényleg ma van a csúcsa, aztán holnap is még meleg lesz, de már előjele van, mert nekem már fáj egy picit a fejem, már reggel úgy kezdtem a napot, hogy bevettem egy fájdalomcsillapítót, mert hogy szerdától meg jön egy ilyen viharos esőzés, ami visszahűti 10 fokot a hőmérsékletet, tehát ilyen 28-30 fok lesz már csütörtöktől az másodika, sőt, hát elsőjén már ugye ez elkezdődik, csütörtökön is egész napra zápor, zivatar, és igen, csütörtöktől már ilyen 28-29-30 fokokat fognak mutatni a hőmérők, ami szintén baráti, tehát én azt mondom, hogy a szintén teljesen jó, meg fogjuk érezni. Én mondom, nekem már most elkezdett fájni a fejem sajnos, tehát én mondom, már úgy kezdtem a reggelt, hogy gyógyszer, úgyhogy
2: szóval,
1: hát
2: igen,
1: ez van.
2: A szociális vörös kód egy speciális eljárás, így is szokták hívni, amelyet mindig a belügyminisztérium rendel el extrém időjárási viszontagságok esetén, és ilyenkor, tehát például télen mínusz 10 fok alatti hideg, nyáron meg extrém hőség esetén szokták ezt a riasztást kiadni. Ilyenkor kötelező a befogadás, tehát az azt jelenti, hogy a figyelmeztetés ideje alatt valamennyi bentlakásos szociális intézménynek kötelező befogadnia a hajléktalan vagy bajba jutott embereket, függetlenül attól, hogy kinek az ellátására szakosodtak, vagy nem szakosodtak.
1: Igen.
2: Elsődleges célja természetesen ilyenkor az, hogy senki ne fagyjon meg az utcán, vagy éppen ne süljön meg az utcán, ez a másik eset.
1: Igen, két véglet.
2: Igen, tehát az a lényeg, hogy ne essen áldozatul a kritikus időjárásnak az utcán lévő ember.
1: Hát figyeljetek, tényleg ma nagyon tényleg arra buzdítunk mindenkit, hogy ha tehetitek, dolgozzatok home office-ban, ha nem tehetitek, akkor tényleg légkondicionált helyen legyetek, ne legyetek napon sok időt, és tényleg hidratálni, és lehetőleg ne cukros üdítőkkel, meg ne ilyen kis ingyom-bingyom üdítők, hanem vasszer, ahogy a tanult német mondaná, úgyhogy az szigorúan külsőleg, belsőleg, hogy nagyapám mondta anno, ilyen melegbe, pacekra, hajra, és
2: szervezet. Kalapot, igen.
1: Igen. Én amúgy gondolkoztam.
2: Miért nem vetted fel?
1: A rodoszi kalapomat fel akartam venni ma.
2: Hát miért nem? Muszáj.
1: Mondta feleségem, hogy ne menjek már szalmakalapba az utcán.
2: Miért? Miért? Egyébként ilyenkor teljesen elfogadott. Én azt gondolom, hogy ilyen nagy hőségekben igenis nyugodtan vegyétek fel a szalmakalapotokat, védjétek a fejtetőt is, mert pillanatok alatt ebben a nagy melegben, aki gyalogosan jár kell, ez simán egy napszúrás, már be tud figyelni, a másik meg igen, a nők esetében meg simán kendő, meg ugyanúgy egy baseball sapka vagy kalap, az egyáltalán nem ciki,
1: nem,
2: szerintem,
1: nem,
2: főleg nyáron.
1: És nekem kék szalagos, nem zöld szalagos a kalapom, hanem kék. Mert hogy görög, érted, haha.
2: És na, igen, friss víz mindig legyen nálunk, mindig. És lehet kapni nagyon jó.
1: Vigyázni.
2: Az állatokat is, igen, nagyon óvatosan, a kutyasétáltatást, azt most inkább mellőzzük, hagyjuk bepisilni. De hát, tényleg nagyon forró. Én nagyon sokszor, sok esetben, amikor a kutyát leviszem, akkor kibújok a papucsomból, és leellenőrzem. Le, igen, úgy kíváncsi vagyok, hogy na vajon az én talpam meddig bírja azt a forrót. Állítólag azért az állatok, illetve a kutyáknak a talpacskája vastagabb, tehát ők, nekik állítólag jobban bírja
1: a hideget, meleget,
2: igen, mert azért meg van edződve, ők azért nem cipőbe járnak, de akkor is, amikor már 40 fokos nyári meleg van, és olvad az aszfalt, akkor végképp figyeljünk oda a kis állatokra.
1: Amúgy, by the way, apropó cipő, hogy nem járnak cipőbe a kutyák, azért én ilyenkor nem egyszer láttam, és ez egy tényleg felelős állattartás, hogy vannak ezek a kis mini cipőcskék ugye a kutyusokra, télen is, ugye, szokták hordatni velük, hogy ne menjen be a hó, a só, igen,
2: az sós kimarja.
1: És most meg emiatt, amit mondasz, hogy nagyon fölmelegszik az aszfalt, főleg ugye itt a belvárosban, mert nyilván meleged van mondjuk most, mit tudom én, Balatonon is, de azért teljesen más ott a légkör, mert nagyon szellősen vannak a házak, nincs annyi épület, itt meg ugye hegyin hátán vagyunk, irodaházak, lakóházak, satara,
2: igen.
1: Tehát azért nyilván egy teljesen más hőérzeted van itt a belvárosba.
2: Kíváncsi vagyok, hogy milyen fokos, ha már a Balatont mondtad, hogy milyen fokos a Baján.
1: Én tippelhetek? 28.
2: Igen, majdnem eltaláltad. Na. Egyébként 24 és 27 fok között alakul.
1: Mondtam.
2: És a legsekélyebb és legmelegebb területeken, főként a déli parton elérheti még a 27 fokot, igen.
1: Azon szokták mondani pisi meleg, ugye?
2: Nagyon meleg, igen, az tényleg nagyon meleg.
1: Amikor mi voltunk két héttel ezelőtt Görögbe, ott 23 fok volt, vagy 22. 22 fokos volt a tenger, és Sacper Kb-ra, így azt mondták ott a görög helyiek, úgyhogy, és az nagyon kellemes volt. Tehát az pont az volt, hogy bementél, és úgy ugye jól lehűtött, tudod?
2: Igen.
1: Azért egy 27 fokos vízbe bemész, hát azért az úgy...
2: Az meleg.
1: Hát az úgy nem hűt
2: az
1: le.
2: Az egy meleg víz, hát gondolod, de majdnem 30 fokos az a víz.
1: Hát az majdnem termálvíznek megfelelő. Hát
2: már kimosod a ruhádat.
1: Igen. Na én most, figyelj, mosás, figyelj, múlt héten, amennyire izértem ettől, hogy mondom, amikor hazajöttünk Görögből, ugye rengeteg ruhák, vettünk is ott ruhát, meg sokat is vittünk minden. Hát mondom, mi lesz itt, hogy fog megszáradni ennyi ruha, hogy mindig ugye kimosok egy adagot, kiterítem, de hát véges, ugye, és várni kell, még megszárad. Na, hallod? Volt olyan, hogy reggel kiraktam.
2: Nem kell várni.
1: Délben már a feleségem szólt, hogy hozzam be, mert kiszívhatja a nap a ruhának a színét, főleg a színesnek, vagy a feketét pattatja,
2: igen.
1: És konkrétan kimentem úgy, hogy mit tudom, reggel 8-kor kimostam, vagy 9-kor, olyan dél 1 körül kimentem érte, puskaporszáraz volt
2: ez
1: a ruha.
2: Így van.
1: Úgyhogy most, ami jó program, gyerekek, most kell.
2: Olaszba húzzátok ki a teregető, a szárító köteleket, és olaszosan, mint mondjuk Genova, vagy nem tudom, Szicília, így húzzátok ki, és teregessetek ki. Erőszakosan. Igen.
1: Visszatérünk még Törökországra, de még ebben a maradék 2 percben inkább arra gondoltam, hogy ha már kültéri program, meg beltéri program, gyorsan elmesélem nektek a tegnapi élményemet, aztán zenélünk mindjárt egy kicsit. Tegnap este, hát nem tudtuk ezt előre, mert egy hónapja meg volt a jegyünk, hogy pont ezen a időintervallumban lesz a legmelegebb időszak. Nagyon-nagyon nehezen indultunk el, színházba voltunk, az Operett Színházba, ott ment belül a klíma természetesen, de amíg oda elmentünk, hát taxival mentünk persze klímás autóba, de hát hosszú nadrágba mentem, mert színházba nem illik sortba menni.
2: Ezt már sokszor megbeszéltük.
1: Így van, és hát azért én, mint régi színházas is, azért próbáltam azért szépen fölöltözni, de hát azért ahhoz képest...
2: És szandál volt rajta, zoknival?
1: Ez a cipő volt rajta, majd most is rajtam
2: szandál.
1: Van. Zokni, igen, zokni, szandál. És hát gyerekek, amíg odaértünk, mert ott ugye még volt időnk, leültünk a kedvenc helyünkön, még elfogyasztottunk egy pizzát, söröztünk, beszélgettünk, és akkor ilyen 3-4-7-kor meg átsétáltunk a színházba, elfoglaltuk a kis helyünket, minden, és az évad utolsó előadása volt, mert ugye a színházak is most már bezárnak, és mi direkt így vettünk jegyet, mondom, egy hónappal ezelőtt, tehát nem tudtuk, hogy ennyire durván meleg lesz.
2: Mit néztetek?
1: A Notre Dame-i Toronyőr című musicalt
2: most megnéztétek? Jó volt?
1: Gyerekek, nagyon jó előadás, jó szereposztást csíptünk el, hála Istennek, és hát volt egy-kettő a szereposztáson belül, akit úgy nem nagyon értettünk, főleg én, aki úgy hát picit ilyen úgymond szakmai szemmel nézem, hát nem akarok itt kritikuskodni, de az Esmeraldát játszó lány, azért mondom, hogy lány, mert szerintem, hogy én őt nem ismerem személyesen, tudom, hogy ki ő, de ő szerintem egy 24-5 évnél nem lehet idősebb. Viszont aki nagyon pozitívan csalódtam, a Quasimodo-t játszó fiatal srácnál, őt tudtam, hogy kicsoda, tudtam, hogy a jelenlegi igazgató Kisbé Attila és Homonnai Zsolt osztályában végzett most idén a Színművészeti Főiskolán, és egy picit mindig az volt bennem, hogy fú, de nyomják ezt a srácot, mert mindig olvasom, láttam, hogy minden bő, a főszereplő már meg, mondom, nagyon nyomják ezt a gyereket, mondom, milyen lehet, tudod? És láttam, hogy ő lesz ma a Quasimodo, na, mondom, erre kíváncsi vagyok. Nagyon jót játszott, nagyon szépen lelki vonulatba fogta meg a Quasimodónak ezt a, mondjuk ki nyugodtan, fogyatékosságát.
2: Aha.
1: Nagyon szépen hozta, nem kiparodizálva, hanem szép lelki ívet adva ennek, hogy ő a Quasimodo egy fogyatékos, sérült fiatalember, és nagyon jól énekelt.
2: Aha.
1: Olyan szép tenorális magasságú, olyan szép kitartott, egyenes, gyönyörű hangokat énekel. Hát figyelj, a végén neki állt fel a közönség, mondjuk állótapsolt a végén, nyilván az előadásnak is szólt, meg hogy évad utolsó előadása, stb. De ahogy ő hajolt meg, ott kezdtek el az emberek föláldogálni. A srác elsírta magát a színpadon, nagyon cuki volt, nagyon érződött, hogy tényleg szereti ezt, és tényleg lelkisen csinálta. És az én egyik régi, mondhatom, hogy barátom, mert játszottunk mi is együtt, Szomor György, ő volt Frollo, a gonosz főbíró, ugye nem is bíró, bocsánat, az esperes, ugye ő, aki befogadja Quasimodót, ő akarja megöletni Esmeraldát, mert nem kaphatja meg, ott is van ennek egy lelki vonulata, ugye.
2: Egy plátói szerelem szál, igen.
1: Nevezzük szerelemnek, igen. Szóval ő volt a gonosz, ő is remekül énekelt, nagyon jó volt minden, úgyhogy egy fantasztikus előadás volt, és ott már ott helyszínen már nem bántuk, hogy föl kellett öltözni, és el kellett jönni otthonról.
2: Ez érdemes akkor azt mondod megnézni, úgyhogy mindenkit arra buzdítasz,
1: hát
2: hogy nézzék meg.
1: Hát már csak következő évadban, igen.
2: Jó, akkor engem is ezt erre buzdítasz, hogy nézzem
1: maximálisan. Aki látta a mesét és szerette, ugye hát alapvetően ugyanazok a dalok fölcsendülnek, meg ki van egészítve, mert ugye a magában a mesében nincs ennyi dal, mint amennyi a musical verzióba értelemszerűen. Voltak nagyon unalmas számok is, amit úgy érződött, hogy az élet beleírva a Disney részéről, hogy legyen,
2: igen. De a Disney, nem volt értelme, Disney mese nagyon régi. Tehát nagyon. Az a Notre-Dame-i toronyőr, amit a Disney elkészített, az tényleg nagyon régi. Úgyhogy ez egy régi sztori, régi történet. Nyilván nem a Disney találta ki, hanem a Disney is feldolgozta azokat a régi meséket, régi történeteket. Tehát rengeteg, például a Grimm testvérek meséit is feldolgozta a Disney, igen. És megcsinálta. Igen. Nagyon sokszor az emberek azzal társítják, hogy hát ugye ez a Disney, Walt Disney írta, de valójában nem.
1: Nem mindegyiket, igen. Szóval nagyon szép volt, nagyon cukik voltak a vízköpők is, ugye van benne ugye a három vízköpő, aki ugye Quasimodónak a barátja, igen. Ugye tulajdonképpen, ők is nagyon szépen énekeltek három szólamba, nagyon jól szólt az egész, szép volt a színpadkép. Picit azt gondoltam, a színpadkép, igen, ott egy-két plusz díszletelemet még én el tudtam volna képzelni, szép volt, nagyon szépen meg volt csinálva a rózsa, a Notre-Dame-nak a híres rózsaablaka, stb. Tehát szépen meg volt csinálva. Egyszer-kétszer azért úgy volt, hogy volt egy minimális hiányérzet, ami díszlet szempontjából, de ez már csak kukacoskodás részemről, tehát nyilván ezen nem múlt egy élmény, hogy most egyel több díszlet van, vagy kevesebb.
2: Szóval akkor még utoljára így a nyár évadból be tudtátok húzni a...
1: Az évad utolsó előadását még, igen, de mondom, már egy hónapja megvettük a jegyet, szeretünk is színházba menni, főleg az Operett Színházba, ugye a műzikelek véget, és van benne egy szereplő, ami a mesébe is van, ugye a Klopin, ugye ő a cigány király, ez el is hangzik benne, és így feleségemre így ránézek, mondom, ez az én szerepem. és így az volt bennem végig, úgyhogy innen is Kisbé Attila igazgatórnak üzenném, hogy nem tudom, hogy még belefér a jövő évadba, hogy esetleg itt vagyok. Hát a cigány király szerepére...
2: Lennél rá?
1: Figyelj, már majdnem csúnyát mondtam, nagyon jó szerep. Nincs sokat színen, tehát nincs, nem tekinthető főszereplőnek egyáltalán,
2: de úgy
1: nyilván.
2: Beleférne az imidzsetbe.
1: Néha megjön, ilyen tök jó szettje van, van cigánykodó rész benne, számolnak, hogy ilyek, dúj meg, íze minden, akkor amikor el kell csomagolniuk, mert már kergeti, vagy a párizsi katonaság már, őrség már kergeti a cigányokat, akkor mondja a cigány király, hogy na jó van, pakoljatok, zsamo! Meg íze, mondom, hallod? Mondom, nekem való szerep, hát itt Tehát, hogy nagyon, az,
2: de menő.
1: Az nagyon jó.
2: Az menő jó. Lenne neked.
1: Igen, Kis Zoli játszotta, aki egy remek színész, amúgy ő is nagyon régi operett színházas, meg ő annak idén a Barátok közben is játszott, aki Barátok közt rajongó, azt tudja nagyon jól. Ő volt Gyuri a pincér, ő volt a Farkasházi Réka pasia a sorozatban. Ott ő is egy fiatal ember volt, még ugye a Zoli. Na mindegy, szóval ő játszotta, és hát mondom, végig így ízértem, és szünetben is így mondja a feleségem. Szóval az a kedvenc szerepet, mondom.
2: Ezt élnéd, ezt a szerepet.
1: Csak azon gondolkoztam, hogy mennyire lett, az lett volna, tudod, így operetszínház vezetése eldönti, azt hiszem 2 éve mutatták be a Notre Dame-it, vagy másfél, nem tudom pontosan, mindegy is, hogy na, akkor gyerekek, megcsináljuk a Notre Dame-it. Jó, akkor ki legyen a szerep? Hát így legyen, így legyen. Na, ki legyen a Klopen, a cigány király? Gyuszinak odaadjuk? Nem, mert rasszistának fogják gondolni minket, hogy a cigánynak odaadjuk.
2: Cigán. És mit fog szólni a Gyuszi?
1: Mit fog szólni? Én meg ott állni, tudni hallgatózni. Én örülök, én vállalom.
2: Más szerep nincsen, csak egyből a cigány szerepet tudjátok rám adni?
1: És figyelj, én bemutatóra én játszottam volna, tuti, hogy hagyok csak bajuszt. Tehát, hogy én nagyon autentikre vettem volna ott akkor a figurát, hogy
2: én azt gondolom, hogy az ilyen szerepeket, igen, nem baj, hogyha egy olyan játsza, akinek a származásából kifolyólag is megvan ez a vérvonal.
1: Meg hogyha még színész is el tudja énekelni, igen. Mert maga a dalok neki, tehát, hogy olyan, van ez a legelejét is, ugye ő kezdi el, mint a mesébe, amikor a hajnali zenét visz árnyán a szélfezeng a nótra, de ez nagyon végig kíséri az egész előadást, ugye az a híres Disney nóta. Tehát ilyeneket éne, nem egy nagy trúvá, én is el tudtam volna énekelni, és még cigány is volt.
2: Na, halljátok! Jövő évadra!
1: Jó lenne!
2: Gyuszikát vigyétek! Vigyétek cigány királynak!
1: Cigány! Az volt, Klopen a cigány király.
2: Beadom a CV-det.
1: Nem lenne hülyeség, nem lenne hülyeség.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 38 perccel, ahogy ígértem, vissza is jöttünk. Itt van Kloppen, a cigány király.
2: És itt van Esmeralda.
1: Igen. Na, szóval tényleg nagyszerű élmény volt. Mondom, függetlenül attól, hogy elindulni nehéz volt, meg fölöltözni otthon nagyon nehéz volt. Le is zuhanyoztunk előtte.
2: Na, ruhatár most nem kellett.
1: Hát, de az most nem kellett. Igen, még nem is voltál ott, ugye, hogy kisegítsél, ugye,
2: ruhatárügyileg.
1: Úgyhogy, de feleségem föl tudott öltözni, úgyhát nőknek mindig könnyebb, ugye egy szép kis egyberuha, az csinos is, és közben szellőzik is. Hát nekünk férfiaknak nehéz volt.
2: Ha hát az ing az nehéz.
1: Túlöltöztek engem, mert zakóba voltak.
2: Uram, Isten, az
1: hát
2: meleg.
1: Hát én biztos, hogy mondtam
2: az
1: volna.
2: Meleg,
1: hát
2: szó szerint.
1: Én mondtam volna, no. Úgyhogy így én is, hogy fölvettem egy az a vékony, de szövetnadrágszerű ilyen szürke kockás nadrágot, egy szép ingel, és akkor úgy mondtam, hogy elég legyen ennyi, köszönöm szépen.
2: Szerintem ilyenkor azért az etiketről, vagy hát ilyenkor eltekinthetünk, tehát hogy azért, de
1: hát
2: nem
1: igen,
2: minden esetben van.
1: Nem akartam menni, tudod, azért
2: hát
1: az meg
2: kizárt,
1: kínosabb lett volna egyel, és nem akartam, de igazából...
2: Még akkor is, hogyha vannak azok a szövetrövid nadrágok, mert vannak
1: van
2: ilyen csinos szövetrövid nadrágok, de akkor is, szóval a színházat muszáj megtisztelni,
1: igen.
2: Sőt, nem is biztos, hogy beengedtek
1: meg
2: volna.
1: Meg picit szolidarítok a színészekkel, mert a színészeken is érted, jelmez van, tehát hogy ott azért most jó, nyilván ott is megy egy légkondi nekik, így külön, de hogy azért ők se izébe egy szággatyába énekelt a Quasimodo
2: hát
1: sem,
2: igen.
1: Hanem farmerbe alattam el, ilyen színház a színházban az eleje ennek a Notre Dame-nak, nem akarok itt spoilerezni.
2: Hát de úgy nagyjából szerintem, aki ismeri a történetet,
1: igen, hogy
2: tudja.
1: Igen, hogy eljátszák, a Párizs népe eljátsza ezt a történetet, ahogy a mesélő Kloppen, a cigány király elmeséli, hogy élt egyszer egy Quasimodo nevű púpos harangozó, akit befogadott Frollo, az Esperes, és tattara sattara, tehát ez egy ilyen íze. Na mindegy, szóval mindenkin azért egy komoly, több rétegű jelmez volt. Talán még az Esmeralda volt, aki úgy a leglájtosabban volt fölötözve, de hát rajta is több réteg szoknya volt, stb. Tehát, hogy azért szolidarítottam velük. Na.
2: Nagyon helyes, így is kell. És igen, szóval vannak olyan szituációk, amikor sajnos a meleg hiába döngeti a hátunkat, nem tudsz mit csinálni, akkor igen. Is föl kell venni egy normális ruhát, ez van.
1: Én is ezt gondolom. Na, de amúgy akartam még törökről kérdezni, még egy pár percet, azért szánjunk már erre, sok magyar volt?
2: Rengeteg.
1: Tényleg, igen. Ott sok?
2: Igen, két járat indult Magyarországról ebben az időben, ebben meg ez egyébként még előszezonnak számított, és
1: ja.
2: még ez pont az előszezon, ja. Ez a hét már a főszezon. Tehát
1: aha,
2: innen
1: már
2: indul.
1: Július lesz szerdán.
2: Igen.
1: Uh-huh.
2: Igen, neked...
1: És ez szeptemberig kitart. Igen, ma 29
2: most megijedtem, hogy hirtelen a születésnapod mikor lesz. Jó, nem maradtam le semmiről.
1: Az még 4 days.
2: És igen, két járatot indítottak, és rengetegen voltak. Uh-huh. Abban a szállodában is, ahol mi voltunk, és
1: jaj, akkor nem tudsz titkozódni.
2: Nem.
1: Nem.
2: Ú, de jó, hogy mondod, mert nagyon veregettem a vállam, hogy ilyen szofisztikált vagyok, és szépen beszélek, mert anyukám ült a medencének a szélén, de úgy, hogy még a lépcsőn ült, és akkor ott váratta magát, hogy még bemenjen a vízbe. És közben jött egy idősebb hölgy, és így odaszóltam anyunak, hogy anyu, engedd be a hölgyet, be szeretne menni. És rám nézett a néni, mosolygott egyet, és akkor jaj, de kedves, olyan, és megdicsért meg minden, és így összenéztünk, így mindahányan voltunk így a társaságommal, hogy hogy de jó, hogy ilyen szépen beszél Zsuzsi, és így meg is dicsértek ott a anyukám és anyukám barátnője is, hogy de jó, hogy nem azt mondtad, hogy nényét enged már be,
1: csóró, nem tud bemenni.
2: Nem, soha nem lehet tudni tényleg az, hogy mikor, kivel futsz össze,
1: igen.
2: Kivel hogy beszélsz, erre nagyon oda kell figyelni.
1: Hát de látom, hogy ezt megelőztük, mert mi második napja voltunk ott Rodoszon, és megkérdeztük, hogy amúgy ide járnak magyarok, vagy és mondták, hogy nem.
2: Mindenhova járnak egyébként magyarok, szóval én
1: mi
2: még nem találkoztam.
1: Mi kifogtuk azt a szállodát, ahova, hál' Istennek nem. Mi voltunk a hungarikumok
2: az egyetlen,
1: voltunk.
2: Az egyetlenek.
1: Ott hungarikumok voltunk igazából, úgyhogy...
2: Nem, hát úgy látszik, hogy Törökországot most jobban kultiválják már a magyarok,
1: mindig
2: mert árértékarányban is, mint ahogyan mindig elmondom, nagyon jó árértékarányban kaphatóak ezek az utak.
1: Hát igen, talán görög drágább most. Ilyen szempontból. De
2: igen, meg ti, ahol voltatok, az igen. Is egy drágább, sokkal drágább hát szálloda volt.
1: Az már ott a Rodoszi, ott a Ixia partján, az egy, most nem akarok itt, nem azért, mert hogy én ott voltam, de az tényleg az már ott a luxusabb negyednek számított Rodosznak ezen a része, és hát tényleg amerikaiak, angolok, németek, ők voltak így, amit a beszédből hallottunk, javarészint.
2: Itt nagyon szeretik a török nyaralásokat, szeretik a szomszédos országaink, ukránok, az oroszok.
1: Ja, tényleg ukránok ott is voltak, mondjuk, ja, ukránok
2: igen,
1: ott is voltak.
2: Szeretik ezeket a nyaralásokat, a török országot, tehát természetesen mindenki azért, én úgy látom, hogy a
1: török, hát
2: világból
1: persze.
2: Igen, bírják, de magyarok rengetegen voltak. De volt egy idő még fiatalabb koromban, amikor úgy éreztem, hogy kicsit úgy menekültem a magyar turisták elől, vagy hát úgy nem szívesen találkoztam. Örültem, hogyha nem találkozok igen, magyarokkal, igen, ez igen, ugye igen. A 2000-es években volt. Most meg kimondottan szeretem a magyar. Igen. És
1: gondoltam.
2: Ott azokkal az idős emberekkel is nagyon jól elbeszélgettem. Annyira kedvesek voltak.
1: Te szeretsz a pénztárosokkal is, tudom.
2: Figyelj, azért, mert a világ másik, tehát nem a világ, hát a Magyarországnak a egyes pontjairól érkeztek, és például tök jó volt megtudni, hogy honnan jöttek, hogy mert egy baráti társaság volt, tehát egy akkora baráti társaság volt, olyan 70 pluszosak voltak. Férfiak, nők.
1: De nagy, de menő amúgy.
2: Nagyon.
1: Ez nagyon menő.
2: Voltak, tudod, hány pár volt? Legalább 8. Nyolcan vagy 10 voltak egy társaság. És akkor kérdeztem, hogy hát, hogy ez hogy jött, meg hogy alakult, és akkor ott mesélték, hogy igazgatók voltak a férjeik, és úgy ismerték egymást, de egy ingatlanos igazgatóság, tehát hogy volt valami régen valami cég, és akkor így abba, de ők mindenhonnan máshonnan jöttek, tehát volt, akik Győrből, volt, akik Egerből, Sárvár. Igen, de ők úgy verbúválottak össze, hogy őket a munkakapcsolat tartotta össze a férjeiket, és így ismerték meg az asszonyok is egymást, és évtizedek óta barátok, és együtt járnak nyaralni.
1: Ez
2: és
1: nagyon menő.
2: Fantasztikus volt ezt látni, hogy idős embereknek vannak barátaik, és ez...
1: És nem csak, hogy van, hanem, hogy tényleg elutaznak együtt, nyaralni, szórakoznak.
2: Mert hogyha ez belegondolsz, menő. Akkor a barátok egy idő után, főleg amikor az embernek családja lesz és gyerek, akkor úgy... nem tudsz annyi időt szakítani a barátság ápolására. És lám, ezek a szépkorú emberek olyan nevetgéltek, olyan jó békében voltak ott egymással együtt, és akkor ott mondta az egyik hölgy, hogy hát igen, sajnos két hölgy már pár nélkül kellett, hogy jöjjön, mert hát elveszítette már a férjét mind a két hölgy. De
1: hát sajnos ebben a korban, igen. Hát ez
2: de
1: is
2: rendkívül jó fejek voltak, és látod, neki mernek vágni egy ilyen útnak, mert hát azért hiába a Törökország majd 3 órás repülőút, mert 2:40 volt, akkor is maga, tudod nagyon jól, hogy a beléptető kapuk, az ellenőrző kapuk, a vizsgálatok, az X-ray-en
1: hát
2: való átjutás.
1: Igen,
2: tehát
1: meg alapból ilyenkor... az, hogy ott kell lenni előbb, bár ezt én sose értettem, de mindegy. De...
2: Pont ezért, mert tömeg van, és az ellenőrző kapukon, mire átjutsz és átvergődsz,
1: hát,
2: olyan sok,
1: még...
2: nem olyan sok az a 2 óra, most pont azt néztem, hogy mire megtalálod. Itt ez a török repülőtér, az antáliai óriási repülőtér volt. Óriási. Tehát ilyen több 100 kapu.
1: Hát mondjuk ott mire kitalálod, hogy hova, merre,
2: igen.
1: Az úgy oké. Okay,
2: mire
1: igen,
2: eljutottunk
1: igen.
2: Ahhoz a kapuhoz, ahonnan a mi repülőgépünk szállt föl, az konkrétan gyalogosan egy 40 perc volt. 40 perc
1: jó, így igen. De például, amikor mi indultunk, innen a Liszt reptér se kicsi, mi már
2: a
1: nem is tudom, mikor
2: benne
1: voltunk, és most ettünk, sétáltunk, duty free persze, és mi mindig volt időnk. Tehát, hogy
2: evés.
1: Én meg pont ezen izéltem, hogy mondom, nekem mondom,
2: evésről.
1: Tök sok ez az idő.
2: Hát ugye tudjuk nagyon jó, hogy a repülőtereken azért mindig drágább minden, és akkor ott azért egy víz, vagy egy szendvics azért belekerülhet mondjuk egy sima ásványvíz egy 1000 forintba.
1: Nem sok, 10-15 ezer forintna. Hát
2: na most én azt hittem, hogy a McDonald's az egy nyomottáras történet, hát nem volt nyomottáras. Simán bevásároltam a gyereknek 3 menüt, meg édesanyámnak, meg magamnak.
1: Igen.
2: Hát egy 20-ast fizettem 3 menüre.
1: Annyi. Nekünk is, mi meg a burgerbe ettünk ott a listán, és de mondjuk olyan menüt, ami máshol nincs viszont, tehát hogy olyan különleges menü
2: volt. A listán is drágább volt, mint az átlag...
1: Nem sokkal. Nem sokkal.
2: Na, de itt meg sokkal. Tehát itt meg rengeteg kell.
1: Extra menüt kértünk ráadásul, olyan menüt, ami amúgy, mit tudom én, az Octogoni Burger Kingben nincsen, és nekünk meg volt kettőnknek 9 rongy.
2: Aha.
1: Nem vészet.
2: De azért nem ennyi egy menü. Egy menü nem ennyi szokott lenni.
1: De nem, én nem éreztem ezt azért soknak, mert amúgy itthon is, hogyha egy nagy menüket veszel, meg veszel hozzá még szósz, meg izé, simán kettő emberre, ez már simán 7-8 ezer, na ott meg most 9 volt, na bum, hát most az 1000 forint már.
2: Én egy 20-as tudtam kifizetni hát, ezért.
1: Na úgy már necsarisnya, úgy már necsarisnya.
2: Viszont amikor mentünk a hotel felé, akkor én olyan busszal mentünk kifele a hotelhoz, amit én privát rendeltem, mert szeretnék ilyenkor hamarabb odaérni, és nem minden szállodánál persze megállni, és kirakni az utasokat. Csak és megállt egy kúton, akkor ott bement a lányom, ott intéztük a pisit, meg ezt-azt, és kért egy fagyit, és egy magnumot vettem neki ott a kúton, ott egy félelső kút volt az út mellett, és viszont az tök olcsó volt, mert ilyen 650 forintos ára jött ki török lírába egy magnum, hát itthon nem kapsz annyiért és egy magnum volt, tehát ez az eredeti.
1: Az a minőségi, igen. Ott,
2: nem a kamu.
1: Az ilyen helyeken utána ott nem akarnak lehúzni, vagy hogy mondjam. Tehát,
2: persze,
1: hogy,
2: egy repülőtér mindig más. Nem tudom, hogy miért kell.
1: Nem tudom, mert azért, mert ott az arra az időint, mert ott, ott amúgy
2: mert
1: sem.
2: Mert monopól helyzetben vannak,
1: igen,
2: vagy miért?
1: Igen, meg ott nem kötelező. Ott nekik ezt föl kell nyomni, hogy ha eszel, meg ha ezt csinálod, akkor már nekik is érje meg.
2: De nem érné meg jobban, hogyha egy normálisabb árfekvésben dolgoznának, és akkor lehet, hogy nagyobb is lenne a fogyasztás.
1: Ezt egyszer tökre megkérdezném ugyanakkor egy ilyen üzemeltetőtől.
2: Egy ilyen szakembertől. Ugyanakkor meg a duty free, az meg nagyon sok esetben
1: Mi kiszámoltuk, mondom, olcsó. Itthon feleségem, azt a 4 parfümöt, amit vettünk, kiszámolt a darabját, hogy mennyit spóroltunk. Olyan parfümönként 10-15 ezeret spóroltunk. Tehát ilyen 60 ezeret spóroltunk a 4 parfümön közszépen.
2: Ugye? Tehát, hogy vannak olyan lehetőségek. Igen, én is szoktam nézni a sminkeket.
1: Csak kár, hogy oda meglátod, a duty free-be meg nem tudsz csak úgy bemenni, hogy azt mondod, hogy jó, kitaxizok, vagy kikocsikázok a reptérig, az bemegyek, az hazamegyek. No, ha csak akkor, ha van jegyed, amivel át tudsz menni a kapukon, úgyhogy...
2: Van, hát azzal is tudsz fizetni.
1: Igen. Na jó.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 12 van, június 29, hétfő, tehát mondhatjuk, hogy ugye június utolsó hétfője van. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok,
1: itt
2: szép napot.
1: Szaharai Budapestről üdvözlök mindenkit. Jó,
2: nektek van klímátok otthon, ugye?
1: Na, ez is egy érdekes történet, nem klímánk van, ugye, hanem ilyen hűtő-fűtőrendszer van az egész házban, hát a világ legnagyobb hülyesége. Napok óta nem megy, úgyhogy tulajdonképpen...
2: Ne, komolyan. De. És azért a szigetelés az elős
1: annyira...
2: Az jó.
1: De meg éjszaka nincs benne nálunk meleg, tehát tudunk úgy aludni, az jó. Napközben viszont betyár.
2: És... de ilyenkor miért nem szóltok a fűbérletöknek?
1: Hiába szólunk mindenkinek, meg ott van egy ilyen csoport is, ahol mi lakunk, ott a lakóparknak van egy csoportja, többen írják, meg íze. Én annyira leírnám, hogy ember, aki mondjuk vette a lakást, mert én nem vettem, ugye értelemszerűen, hogy van, vetted, ott ezt elmondták, és te ennek ellenére belementél, és nem lázadtatok föl, hogy ilyen hülye rendszer van.
2: Nem tudhatták.
1: Ugyan már?
2: Tudod, azért az ember azt gondolja, hogy ez egy modern, jól működő dolog.
1: A pára miatt, tehát hogyha kiírja ugye a lakásod, hogy hány mennyi a páratartalom, ha 60 fölött van, nem hűti a lakást. Nálunk ma 79%-on, vagy tegnap 79%-on volt a páratartalom.
2: És még így se kapcsol be?
1: Ne, pont ez az, hogy 60 alatt kapcsol be.
2: Atyavilág!
1: Na, hogy páratlanítod? És akkor, ha venni kell párát, páramentesítőt? Persze! Írtam is, amikor írta a közös képviselő, én írtam oda a csoportba, mondom, persze! Mondom, majd a közös költség meg a rezsi mellett én még veszek majd, mert megnéztem, MediaMarktban a legolcsóbb, ami jobb minőségű, 50-60 ezer forint. Mondom, majd én még venni fogok, majd még páramentesítőt is,
2: hogy hát, ha hogy bekapcsol működjön. A rendszer. Ez nagyon hát, kemény, fú. Szóval itt van az, amikor visszanyal hát a modernizálás.
1: Nem, hát én itt nem fogunk sokáig lakni, ezt már elkönyveltük, hogy bármennyire szeretjük sajnos a lakást, a környéket, mert tényleg csönd van, béke van, remek, de ez, hogy nyáron
2: meghalsz,
1: nem tudsz
2: a
1: hűteni, télen meg idő kell, amíg fölmelegszik, és ugye most volt januárban, amikor nagy havak voltak, hogy befagyott az egyik rendszer, és akkor csak az egyik működött, nem volt másfél napig meleg víz, emiatt, és nem.
2: Hát
1: nem,
2: ez nagyon
1: nem
2: kemény.
1: Nem gondolják ők se komolyan, hogy mi ezért fogunk rezsít, meg közös költséget, és ezen felül fizetjük ugye mi a lakbért is, tehát hogy ezt nem.
2: Amikor túl van bonyolítva egy rendszer a lakásba, és akkor egy olyan rendszer van kitalálva hűtés-fűtésre, ami élhetetlen. Tehát
1: Nem, ezt meg fog érteni valószínűleg a tula is, ha meg nem, akkor leszarom. Bocsánat, de nem, meg fogom mondani, hogy a kauciót akkor az egyik felét lelakjuk szépen, a másikat meg ha akarja, tartsa meg, fessék ki utánunk, azt sem akarom, amit akarom, meg fogom mondani, hogy erről nem volt szó. Tehát erről ő se tehet, tehát nem akarom őt bántani.
2: Igen, de én például ő helyébe biztos, hogy akkor vennék egy olyan hűtő-fűtők klímát, amivel meleget is lehet biztosítani így a lakásba, meg akkor lehet hűteni is a lakást.
1: Nézdő fölajánlott, hogy vesz nekünk páramentesítőt, de mondtam,
2: ne,
1: hogy mondom,
2: klímát
1: az a
2: vegyen.
1: Baj. Klímát
2: vegyen. Tehát, neki fontos az, hogy ez a lakás dolgozzon, akkor nyilván muszáj beruházni.
1: Én mondtam, hogy azért ne vegyen, mert mondom, és ha nem működik, és hogyha attól sem működik ez a pára, most mondom, megveszed, mondom, te is most született meg a harmadik gyerekük. Meg amúgy jóba vagyunk, tényleg nagyon-nagyon cuki, tehát, hogy nem ő tehet, ezt ő se tudta nyilván. És akkor mondta, hogy hát, azt mondja, szóval vedd meg, és akkor a következő lakbérbe azt levonjuk, csak hogy legyen ott nektek, tehát tök cuki meg minden, de mondtam, meg mondom, nézd, mondom, igen, és ha megveszük, és ha nem működik.
2: Hát ez borzasztó meleg lehet akkor így.
1: Hát átlagban 27 fok van a lakásban.
2: Ez nagyon kemény.
1: Nagyon,
2: hogy van egy vadi új ház, van egy vadi
1: másfél
2: új
1: éves épület.
2: Lakás, teljesen modern, teljesen új, minden wifi-ről működik, igen. És akkor beüt egy ilyen.
1: Na de várjál, a vicc az, hogy tavaly nyáron, mert ugye mi pontosan egy éve költöztünk át, azt hiszem 25-én volt egy éve, hogy ide költöztünk, akkor meg nagyon működött. Tehát akkor meg pont az volt már a bajom, hogy megkérdeztem, hogy lehet kikapcsolni, mert éjjel-nappal jött a falból a mit tudom én, 17 fokos
2: azt
1: hideg.
2: A mindenit.
1: És akkor felmondták, hogy följebb
2: kell
1: venni.
2: Pont ellen dolgozott, mi?
1: Most meg az az indok, hogy ez a nagy meleg nagyon fölmelegíti a vizet, mert ugye vízzel működik a hűtés-fűtés rendszer, és ő nagyon fölforralja a vizet. Mindig van valami baj, tudod? Ha tél van túl hideg, akkor az a baj, ha nyár van túl meleg, akkor az a baj. És akkor kérdeztem én már be a csoportból, hogy, és mondom, van olyan intervallum, amikor ez jól működik, vagy mondom, amúgy ez csak kifogás nem. Van, hogy a télen nagyon hideg van, nyár van, most nagyon meleg van. Van intervallum, amikor erre azt mondják, hogy na most működik? Tehát ez fölháborító amúgy, de mondom, engem még nem is érdekel, én fölfogom magam, nézek egy másoknak, azt elköltözök. Persze. Ezt mit érdekel
2: de
1: engem?
2: De ez folyamatos problémája lesz.
1: Itt ebbe a lakóparkba 2.300.000 négyzetméter a lakásnak. Tehát aki vett egy 100 négyzetméterest, az 230 millió forint. Kiköltesz
2: annak, akinek mondjuk
1: vagyont.
2: Ennyi pénze van, még akkor ruházom be egy klímába is, ami egyébként ma már egy ilyen 200-300 000 forint.
1: Hát de akkor is megveszed, tudod, és ott. Hát
2: és várod, hogy majd ez tök jól működik, ez a rendszer, és majd
1: és de amúgy télen jól fűtött, tehát ott is az egy hét volt, amíg átállás volt, hogy nem működött jól, de amúgy a fűtés, az lekopogom, reméljük, hogy idén télen is így lesz, az jól működik. A hűtés tavaly nyáron jól működött, úgy voltunk vele, majd idén is. Hát, ez nem így történt meg, ez látom, hogy mindenkinél ablakajtó nyitva, a szomszédoknál is gondolom inkább beengedik a meleg levegőt, meg különben bezárod, akkor se levegő nincs.
2: Úristen, gondold, de tényleg veszel egy csilliárd pénzért egy ilyen újépítésű lakást, és ilyen problémákkal
1: kell szemben. Majdnem 2,5 millió négyzetméterre. Volt bőr a pofájukon a kivitelezőknek elkérni ennyit, egy rosszul megcsinált ház, mert ez egy hiba.
2: Hát
1: ez a kivitelező
2: igen.
1: részéről, ez egy hiba, hogy rosszul működik, tehát függ apróságoktól a működése egy rendszernek. Hát ez egy hiba. Én a tulajdonos lennék, a gondolhatod, hogy már milyen trágár szavakkal illettem volna a kivitelezőt, hogyha én vettem volna több mint 2 milliós négyzetméter áron itt egy lakást, és nem működnek alapvető funkciók.
2: Á.
1: Hát én már tudod, hogy mindenemet is már a
2: Persze.
1: Kínát adtam volna neki, ugye?
2: Jaj.
1: Fogalmazzak szépen. Úgyhogy az egy szerencsé a kivitelezőknek, hogy én nem tulajdonos vagyok, és én nem szólalhatok ilyen szempontból meg, mert én tényleg egyszer csak elegem lesz, fölfogom magamat, azt bérelek
2: igen,
1: egy
2: neked
1: másik
2: van,
1: lakást.
2: Neked van választási lehetősége, de az, aki vette, annak nincs.
1: Annak kevésbé van, igen. Na, még törökről van valami sztorid még egy pár perc erejéig, ami esetleg úgy megosztandó a kajáláson kívül, ami ugye nem sikerült. Te sokat szeretsz úszni ilyenkor, amikor ott vagy napozol inkább? Melyik típus
2: Én
1: vagy?
2: Ülök a parton, mármint nem a tengerparton, a medence szélén. Aha. Én az vagyok. Igen, és hogyha bemegyek a vízbe, és mondjuk a gyerekem rám csimpaszkodik, akkor tuti, hogy bele is fulladok. Aha. Tehát úgy nem vagyok ez a nagyon úszós típus. Amit még elmondhatok, azt nagyon szerettük. Ott Alanyában, hogyha esetleg még valaki a nyaralása előtt áll, és Alanyába tervezi az utat, akkor menjetek el a Szia Alanyába, mert ez egy delfinpark, meg egy snorkerező strand. Tehát ez egy ilyen természetesen kialakított strand, teljesen homokos, meseszépen meg van csinálva, mint egy paradicsom olyan az egész.
1: Mesterségesen
2: kialakított strand, nem a tengerben snorkerezel, hanem medencékben.
1: Aha.
2: De a medencék úgy vannak megcsinálva, mint hogyha korall szigeteket építenének a víz alá, tehát ilyen mesterséges korall szigetek vannak, meg az Atlantis megcsinálták ezt a víz alatti várost, és egy víz alatti városon keresztül tudsz úszni, snorkerezni, nézni a Vöröstenger élővilága van oda betelepítve, tehát bohóchalak, szenilla.
1: Bohóchalak, ez a vicces név amúgy
2: a vitorlás, igen, nagyon a vitorlás halak, mindenféle ilyen színes, gyönyörű, szép halacskák között tudsz úszni. Van egy másik medence részleg,
1: de úsztál,
2: ahol...
1: De ott várjál?
2: Igen.
1: Jó, helyes. Ott úsztam. Azt is kihagytad. Ott...
2: Nem, de hogy is, jó. Nem, azt ki nem hagynám.
1: Itt ajánlgatod, tudod, és te voltál, jaj, én nem.
2: De oda azért, hogyha tehetjük, és hogyha ott vagyunk Alanyába, akkor oda minden évben, vagy hát, hogyha ott nyaralunk, akkor ellátogatunk. A Delfin Show is fantasztikus, ott delfin és fókasó is szokott lenni, lehet úszni delfinekkel is, ezt még nem próbáltuk, megmondom őszintén, annyira nem vonz a gyerekemet. Nem vonz bennünket ez, valahogy én félek ugye ezektől, ez egy nagy vadállat, ha tetszik, ha nem.
1: Az, igen.
2: Igen, tehát, hogy be van idomítva, jó rendben, de valamiért én ezekben nem bízom annyira. Tehát úgy tetszik, aranyosak, szeretem őket nézni távolról. De úgy nem nem mennék be a vízbe. Valamiért nekem fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban, én félősebb vagyok. Nézd, és a gyerekem se vonzódik annyira ahhoz, hogy mindenképpen. Pedig biztos nagyon cuki, nagyon jó érzés lehet megtapintani a bőrét, meg úgy...
1: Biztos, hogy sejmes.
2: Biztosan, biztos. Igen. De valami kis csúszós, kis sejmes, igen. Igen. De valamiért ez nem. Viszont mi maradtunk most idén a snorkerezésnél, nagyon sokat nevettünk, van egy olyan medence rész, ahol rájákkal tudsz úszni, tele van rájával a víz, ott is azokat például meg tudod simogatni, arra se vágyom feltétlenül, de gyerekem nagyon élvezte és szerette, én halálra ijeszgettem anyukámat, hogy a víz alatt úgy néha úgy elhúztam ugye kezem a combjánál, mint hogy egy rája megsimogatná, hát ott ordított folyamatosan a félelemtől, meg az undortól. De bejött, és van nekünk egy, nem csak pipa, ott lehet egyébként bérelni maszkot pipával, meg ilyen teli maszkot, mi vittünk, már rutinosak vagyunk, mi vittünk teli maszkot, viszont a lányom, azt hagyd mondjam el, hogy ő olyan, mint egy gyöngyhalász. Ő nem maszkal és nem pipával szokott merülni, hanem ő csak sima, szimpla szemüveggel, de úgy úszik víz alatt, hogy most néztem a maszkba, hogy mit csinál. Hát komolyan mondom, ezeket meggyalázza azokat a sellőket, akiket úgy látsz az interneten, akik ott a víz alatt úsznak. Ugyanúgy kiegyenlít, tehát órán keresztül fújja a vizet, följön, nagyon sokáig bírja víz alatt. Egyszerűen nem is tudom, hogy lehet, hogy lehet, hogy neki ezzel kell majd foglalkozni, mint egy gyöngyhalász, tényleg. Tehát mélyre le tud merülni, nagyon bírja visszatartani a vizet, úgy egyenlít ki, hogy pörög, forog a víz alatt, simán bukfencezik jobbra-balra, nem megy az orrába a víz.
1: Most kellett volna mondanod, hogy te tanítottad.
2: Hát sajnos nem.
1: Kellett volna mondanod.
2: Hát nem tudok erre gizzelenni. Nem akarok hazudozni, nem tudok gizzelenni erre, mert ezt nem tőlem van, ez valami... de valami olyan adottsággal született, hogy egészen pici kora óta így a víz
1: meg
2: alatt.
1: Szereti is,
2: nagyon ízlet, szereti. Aha. Víz alatt úszott már mondjuk 2 éves kora óta. Én csak néztem.
1: Akkor jó, korán kezdte.
2: Korán kezdte. Halak jegy, és nem tudom, hogy van-e összefüggés így ebben. Na mindegy, minden esetre.
1: Lehet.
2: Ő lemerült 6 méter mélyre is, pipa nélkül, és ő ott megsimogatta a halakat.
1: Mármint a dohányzó pipa, arra gondoltál.
2: Igen, tehát a vízipipa nélkül.
1: Dohányzó pipa nélkül.
2: És nagyon, nagyon szép az a strand. Azt nézzétek meg, hogyha esetleg ott nyaraltok Alanyában, Szialanya a neve, oda érdemes befizetni. Nem olcsó, de ebben az árban benne van egy komplett ebéd. Oh. Egy nagyon kiadós ebéd, tényleg nagyon nagy kanállal mérik ott az ebédet. Szóval egy ilyen 25 000 forint per főre jön ki egy ilyen délután.
1: De ha van benne kaja, akkor még azt mondom, hogy okay.
2: Kaja. Igen, és bőségesen úgy van benne okay. Kaja, hogy üdítő korlátlanul, az ebéd benne van, és még egy gyümölcs is, szóval Aha. Szerintem ez egy nagyon komplett program, és azt azért érdemes megnézni. Ezt én minden évben nagyon szeretem, meg szeretjük.
1: Szuper. Na, hát ez is egy jó programajánló, hogyha valaki esetleg Alanyába utazna, akkor oda látogassatok. Ez szép lehet így elmondás alapján, szépen lefestetted ezt a tájat.
2: Mese szép, és ott van egy ilyen pörgő víz, ami ugye körbevisz, egy nagyon nagy terület egyébként, ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon nagy területen fekszik ez a strand, és akkor gyönyörűen be vannak telepítve növényekkel, tényleg mint egy ilyen földi paradicsom úgy néz ki az egész.
1: Nagyon, tényleg nagyon szép lehet. Amúgy Alanyát képekről ugye látnád élőben még nem, de tényleg maga az egésznek van egy tényleg ilyen török riviéra, hát az is a neve ugye, feelingje.
2: Ott egyébként ugye az úton, amikor mész, ugye nagyon kopár, tehát ott egymás hegyén, egymás mellett folyamatosan vannak az 5 csillagos, 6 csillagos szállodák, folyamatosan így az úton, tehát ott erre vannak nagyon specializálódva, igen.
1: Meg nekem pont, hogy azért tetszett most Görögország, és most azért lettem nagy szerelmesem, mert ott más azért.
2: Nagyon más.
1: Ott azért sok taverna így is van, ilyen kis boltocskák, az annyira jó hangulata volt, hogy én azt például nagyon-nagyon szerettem, és
2: én
1: azért
2: úgy látom,
1: is sétáltunk.
2: Hogy... Igen, hogy aki az aktív pihenésre vágyik, mint mondjuk ti, hogy mentek kicsit a várost, kicsit ezt azt megnézni,
1: igen.
2: Azoknak érdemesebb egy Görögországot választani, míg azoknak, akik nagyon az intenzív pihenésre vágynak.
1: Jó, vagy már feküdj le azoknak,
2: azoknak
1: Törökország.
2: Azoknak csak és kizárólag ezt ajánlom, mert ott a családán belül minden megvan.
1: Hát igen. Így van nekik, ez jól mondod, így van ez valószínűleg kiépítve, erre vannak berendezkedve, nyilván...
2: Erre specializálódtak.
1: Igen. Ahogy mondod is, hogy nagyon sok, például Tomival beszéltünk erről múlt héten, Baranyi Tomival ugye helyettesített itt téged, aztán szóba jött ez, mert pont előtte reggel, amikor mielőtt ide jöttem, hallottam, hogy nagyon sokan, akik már nem bírják ezt a meleget, ugye minden évben most ugye melegszünk fokozatosan, ugye fölöttünk van egy ilyen hőkupola jelenség, ami miatt nagyon sokáig be is ragad a meleg, na nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon sokan most olyan helyekre mennek nyaralni, ami ilyen balti vagy skandináv országokba
2: északra
1: mennek el, aha, mm-hmm. És nagyon sokan mennek most Törökország, nézd oda, Dánia, Norvégia, Észtország, tehát igen, nagyon sokan mennek ilyen helyekre.
2: Én ott jártam.
1: És ott tulajdonképpen ugye nem is tudsz más csinálni, hiszen ott viszont hideg van, tehát hogy ott ezért a maximum ilyen 15 fokok vannak, az meg azért legyünk őszinték, hogy az minden csak nem meleg. Ott meg pontosan ez lehet csak. Kirándulsz, eszel iszol, ilyen hüttékbe beűsz, vagy nem tudom, és akkor forró csokisztok, forralt borosztok, el vagytok, nem tudom. Tomi erre azt mondta, hogy ő oda menne, tehát hogy neki ez lenne az igazi nyaralás, hogyha ő
2: megnézhetné ezt.
1: Én meg mondtam, hogy ott is hagynám ő Svédországba, és mondta, hogy örülne, mert hogy ő ott kuriózum lenne. Na most mondd meg. Mert hogy mindenki szőkehajú, kékszemű, ilyen ugye hát svéd beállított. Hát Svédországban igen. És a Tomi
2: jobb
1: megmondta,
2: esetben,
1: hogy ő
2: mert most már azért van más népcsoport is
1: igen,
2: Svédországban és Dániában.
1: Dániában nem nagyon. Inkább Svédország. Dánia nagyon szépen menti magát ezektől a dolgoktól. Most Dánia az egyik legszebb és legjobb helyen. Mondjuk ki nyugodtan a migráció szempontjából is. Ők kaptak ilyen mentesítést is például.
2: Én mást hallottam, képzeld el, de úgy, hogy...
1: Nagyon-nagyon elöljár ebbe. Nagyon elöljár ebbe.
2: Azért mást tudok, mert nekem a baráti társaságomban egy szülőpáros Dániából most pont ezért jön haza, mert eluralkodtak ott is már a migrációs akkor? Bevándorlási dolgok, igen.
1: Pont, ez most volt? Most mesélte?
2: Hát nem, ez már évek óta tart. Évek óta, de és haza
1: lehet,
2: is...
1: Pont most változik ez. Elvileg,
2: adja jó Isten, mert ők haza is költöztek emiatt, úgyhogy 20 éve éltek ott, az idősebb házas pár. Úgyhogy sokszor, amit kapunk mi a médián keresztül, az nem mindig fedi a valóságot.
1: Nagyon érdekes, pont, hogy ezt beszélték, igen, hogy most, hogy Dánia az a hely, ahol most az északi országok közül, ami biztonságos, szép, és egy abszolút és
2: látod,
1: egy jó kis befogadó
2: látod,
1: hely, olyan szempontból turista
2: meg,
1: befogadás.
2: Igen, közben meg, tehát ugye a háttérben azért tudok olyanról, fixen tudok olyanról,
1: neked,
2: aki azért hagyja
1: neked.
2: Ott éppen nem olyan rég az otthonát, amit már kiépített magának 20 év alatt, mert
1: elszaporodott ott is a dolog. Igen, nagyon érdekes igen. Ez, amit mondasz akkor ennek tükrében. Jó, hát mindegy, figyelj, én elhiszem, hát akkor ott élt valaki, csak érdekes akkor igen, hogy akkor miért mondják ezt. Most az ember elkönyvelni, hogy menjen akkor Dániába, és akkor odamész, ez végül nem is az van,
2: mindig,
1: amit mondanak.
2: Látod,
1: ez
2: mindig az embernek a saját szemével kell meggyőződnie arról, hogy mi zajlik, meg mi történik, mert nem mindig azt kapjuk a média tükréből, vagy így a... Szóval, hogy azoknak az embereknek kell hinni, akik tényleg ott élnek, meg ott vannak.
1: Persze, hát elsősorban inkább az ember azoknak higgyen, hogy ne, hát ne viccelj már, hát ez evidens, igen. Persze. Na jó, hát gyerekek, mai napra véget ért a Móka Mára, zárul Gyuszi Zsuzsi Móka Tára. Holnap jövünk változatlan felállásban, úgyhogy vigyázzatok ma magatokra, sokat igyatok, és próbáljatok meg árnyékba lenni, vagy légkondiba.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen megkérlek, hogy

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget? Napjainkban Magyarországon több állami, önkormányzati és civil szervezet dolgozik azért, hogy javítsa a roma emberek életkörülményeit, támogassa az oktatást és a foglalkoztatást és az esélyegyenlőséget. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti szervezet az Országos Roma Önkormányzat, amely a roma közösségek képviseletét látja el, kulturális programokat szervez és részt vesz különböző társadalmi kezdeményezésekben. Jelentős szerepet tölt be a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat, amely számos hátrányos helyzetű településen működtet felzárkóztató programokat. Ezek között megtalálható a gyermekek tanulásának segítése, közösségi programok szervezése és a családok támogatása. A Magyar Vöröskereszt szintén segíti a rászoruló családokat élelmiszerrel, ruházattal, egészségügyi programokkal és szociális támogatásokkal, amelyekből roma családok is részesülhetnek. Több roma civil szervezet is működik, amelyek ösztöndíjprogramokat, mentorálást, jogi segítséget és közösségfejlesztő programokat biztosítanak. Ezek célja, hogy a roma fiatalok sikeresebben tanuljanak tovább, könnyebben találjanak munkát és aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Az iskolákban és egyetemeken különböző ösztöndíjprogramok támogatják a hátrányos helyzetű roma diákokat. Emellett több településen működnek tanodák, ahol délutáni foglalkozásokkal, korrepetálással és mentorálással segítik a gyermekeket. Az állam és az Európai Unió is finanszíroz olyan programokat, amelyek célja a lakhatás javítása, a munkaerőpiaci felzárkózás, az oktatás fejlesztése és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása. A roma közösségek kultúrája Magyarország kulturális örökségének fontos része. A cigány lakodalmak, a család, az összetartozás és a hagyományok ünnepei, amelyek gazdag zenei és kulturális értékeket őriznek. Az 1980-as években a roma emberek élete sok tekintetben eltért a mai viszonyoktól. A rendszeres foglalkoztatás mellett továbbra is jelen voltak társadalmi és oktatási hátrányok. Napjainkban számos állami és civil szervezet dolgozik azon, hogy a roma kisebbség számára jobb oktatási, munkavállalási és életminőségi lehetőségeket teremtsen. Az esélyegyenlőség, az oktatás és a közösségi összefogás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy minden ember származásától függetlenül teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
3: Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt.
0: Időjárás.
3: Forrósággal indult a hét, s annak első két nap

0: napján marad, sőt akár fokozódhat a rendkívüli hőség. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat, ami majd az előrejelzések szerint este 9-kor enyhül 35 fokra. Ezt követően este 10-kor 32, 11-kor 30, éjfélkor pedig 28 fok várható, az éjjel folyamán 27 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 26 fokig süllyedhet a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-lóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rom.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép délidőt mindenkinek, a mikrofonnál Baranyi Tamás. Kitartást és minden lehetséges jót kívánva ebben a drága jó időben, ami most már napok óta próbára tesz mindannyiunkat. De nem gondáljuk a sarat, mert spártaiak vagyunk. És mert a jó zenék társaságában felüdül az ember. Június 29-e Péter és Pál névnapja van. A Péter görög eredetű név. Az Új Szövetségben a Jézus által tanítványának adott új név a rámi Kéfás, Kéfa, görög fordítása a Petrosz, aminek jelentése kő vagy szikla. A Pál latin eredetű név a szintén új szövetségi Paulus névből származik, jelentése kicsi, kisméretű, szerény. Nem is rabolnám sokáig az időt a muzsikáktól, röviden ismertetném, hogy ezen a hétfőn mire érdemes figyelni az autóval közlekedőknek itt Budapesten, azt követően pedig megnézzük, hogy hogyan is alakul, meddig tart ez a hőség, aminek már megvannak számlálva a napjai a meteorológusok szerint. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál, mától útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítása miatt. Napközben a 10. kerületben a Gép utcában, a Vaskő utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szitaköznél pedig útszűkületre készülhettek elektromos közműépítés miatt. Időszakosan lezárásra is számítani kell ugyanitt. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kedd hajnal kifejezetten füllett lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllett hőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd. S ha már egyszer ilyen mediterrán időjárásban van részünk, most következzen egy hozzápasszoló forró ritmus.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ébredjen mindenkiben egy friss lendület ebben a kómás állapotokat okozó hőségben. Baranyi Tamás vagyok. Június 29-e, leginkább a Péter és a Pál névnapokról ismert. Isten éltesse mindkét név viselőit, akik közül a nevük alapján a Péterek a sziklaszilárd alap vagy támasz nyújtására vannak meghívva, míg a Pálok, Palik a szerénység erényét növelhetik magukban, ha elég éberek arra, hogy nevük jelentésének üzenetét átvegyék. Bizony az utóbbi forró napok és a meleg éjszakák következtében többen is tompák, a megszokottnál akár lassabb reflexekkel bírók lehetünk mostanság. Épp ezért érdemes a magunk vagy a mások megnövekedett reakció idejéhez szabni a tempunkat, és mások helyett is figyelmesen közlekedni, akár gyalogosan vagy autóval tartunk A-ból B-be. Ezt kívánja megtámogatni egy rövid útinform, amit majd egy szintén rövid összegzés követ arra vonatkozóan, hogy milyen erővel és meddig marad még a kánikula. Figyeljünk egymásra és a folyadék, valamint a vele elpárolgó sópótlásáról se feledkezzünk meg. Na, nézzük először akkor az útinformot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszükületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kett hajnal kifejezetten füllet lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllethőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt.
0: Időjárás.
2: Forrósággal indult a hét, s annak első két napján marad, sőt, akár fokozódhat a rendkívüli hőség. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat, ami majd az előrejelzések szerint este 9-kor enyhül 35 fokra. Ezt követően este 10-kor 32, 11-kor 30, éjfélkor pedig 28 fok várható, az éjjel folyamán 27 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 26 fok is süllyedhet a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 rádió.

0: Rádió Dick.
1: Ennyitő hűsárnyékot és folyamatosan működő klímaberendezéseket kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. A mai dátum június 29-e, mely napon a Péter és a Pál nevű urakat köszöntöm névnapjuk alkalmából, Isten minden lehetséges áldását gazdagon kívánva az életükre. Aki pedig ma ünnepli születésnapját, annak az egészségére és boldogságára már most kortyolom is a drága jó vizet. Valahogy jól esik most vízzel megtámogatni a belső szerveim zavartalan működését, nehogy felforuljon az agyam, aminek 73%-a vízből áll. Ugyanennyi, tehát 73%-ban tartalmaz vizet a szívünk. De az izmaink is igénylik, mert azoknak pedig 75-79, majdnem 80%-a vizet tesz ki. A tüdőnk még ennél is nagyobb arányban, 83%-ban tartalmaz vizet. De a legnagyobb vízigénnyel a vérplazmánk bír, hiszen annak 92%-a vízből áll. Amit viszont nem is gondoltam volna, hogy még a csontok is eltátják a szájukat a víz után, és bizony 30%-ban, majdnem egyharmad részben tartalmazzák ezt a folyadékot, ami így igazán beláthatóan az élet egyik fő komponense. No hát akkor töltsük meg magunkat élettel, és ennek az egyik lépése lehet az a nagy melegben, hogy kortyolunk belőle egyet-kettőt, amíg megnézzük, hogy mire érdemes figyelni a budapesti közlekedésben, és aztán pedig arról is árulkodni szeretnék, hogy hány fokkal és mikor enyhül a héten a forróság. Mert hogy már látszik az alagút vége, amin 28 fokos maximum érték villog, na nézzünk minden sorban. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál, mától útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítása miatt. Napközben a 10. kerületben a Gép utcában, a Vaskő utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szitaköznél pedig útszűkületre készülhettek elektromos közműépítés miatt, időszakosan lezárásra is számítani kell ugyanitt. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kedd hajnal kifejezetten füllett lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllethőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délidőt mindenkinek, a mikrofonnál Baranyi Tamás. Kitartást és minden lehetséges jót kívánva ebben a drága jó időben, ami most már napok óta próbára tesz mindannyiunkat. De nem gondáljuk a sarat, mert spártaiak vagyunk, és mert a jó zenék társaságában felüdül az ember. Június 29-e Péter és Pál névnapja van, a Péter görög eredetű név. Az Új Szövetségben a Jézus által tanítványának adott új név a rámi Kéfás, Kéfa, görög fordítása a Petros, aminek jelentése kő vagy szikla. A Pál latin eredetű név a szintén új szövetségi Paulus névből származik, jelentése kicsi, kisméretű, szerény. Nem is rabolnám sokáig az időt a muzsikáktól, röviden ismertetném, hogy ezen a hétfőn mire érdemes figyelni az autóval közlekedőknek itt Budapesten, azt követően pedig megnézzük, hogy hogyan is alakul, meddig tart ez a hőség, aminek már megvannak számlálva a napjai a meteorológusok szerint. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítása miatt. Napközben a 10. kerületben a Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szitaköznél pedig útszűkületre készülhettek elektromos közműépítés miatt. Időszakosan lezárásra is számítani kell ugyanitt. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamos pályakarbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kett hajnal kifejezetten füllett lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllett hőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd.
2: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit! Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: adásunkat a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt.
1: Időjárás.
2: Forrósággal indult a hét, s annak első két napján marad, sőt, akár fokozódhat a rendkívüli hőség. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat, ami majd az előrejelzések szerint este 9-kor enyhül 35 fokra. Ezt követően este 10-kor 32, 11-kor 30, éjfélkor pedig 28 fok várható, az éjjel folyamán 27 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 26 fokig süllyedhet a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ébredjen mindenkiben egy friss lendület ebben a kómás állapotokat okozó hőségben. Baranyi Tamás vagyok. Június 29-e, leginkább a Péter és a Pál névnapokról ismert. Isten éltesse mindkét név viselőit. Akik közül a nevük alapján a Péterek a szikla szilárd alap vagy támasz nyújtására vannak meghívva, míg a Pálok, Palik a szerénység erényét növelhetik magukban, ha elég éberek arra, hogy nevük jelentésének üzenetét átvegyék. Bizony az utóbbi forró napok és a meleg éjszakák következtében többen is tompák, a megszokottnál akár lassabb reflexekkel bírók lehetünk mostanság. Épp ezért érdemes a magunk vagy a mások megnövekedett reakció idejéhez szabni a tempunkat, és mások helyett is figyelmesen közlekedni, akár gyalogosan vagy autóval tartunk A-ból B-be. Ezt kívánja megtámogatni egy rövid útinform, amit majd egy szintén rövid összegzés követ arra vonatkozóan, hogy milyen erővel és meddig marad még a kánikula. Figyeljünk egymásra is a folyadék, valamint a vele elpárolgó sópótlásáról se feledkezzünk meg. Na, nézzük először akkor az útinformot. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítása miatt. Napközben a 10. kerületben a Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szitaköznél pedig útszűkületre készülhettek elektromos közműépítés miatt. Időszakosan lezárásra is számítani kell ugyanitt. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt július 12-éig. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. S akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kett hajnal kifejezetten füllet lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllethőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Enyhítő hűsárnyékot és folyamatosan működő klímaberendezéseket kívánok mindenkinek, aki a rádiódikkel tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. A mai dátum június 29-e, mely napon a Péter és a Pál nevű urakat köszöntöm névnapjuk alkalmából, Isten minden lehetséges áldását gazdagon kívánva az életükre. Valahogy jól esik most vízzel megtámogatni a belső szerveim zavartalan működését, 73%-ban tartalmaz vizet a szívünk. De az izmaink is igénylik, mert azoknak pedig 75-79, majdnem 80%-a vizet tesz ki. A tüdőnk még ennél is nagyobb arányban, 83%-ban tartalmaz vizet. De a legnagyobb vízigénnyel a vérplazmánk bír, hiszen annak 92%-a vízből áll. Amit viszont nem is gondoltam volna, hogy még a csontok is eltátják a szájukat a víz után, és bizony 30%-ban, majdnem egyharmad részben tartalmazzák ezt a folyadékot, ami így igazán beláthatóan az élet egyik fő komponense. No hát akkor töltsük meg magunkat élettel, és ennek az egyik lépése lehet az a nagy melegben, hogy kortyolunk belőle egyet-kettőt, amíg megnézzük, hogy mire érdemes figyelni a budapesti közlekedésben, és aztán pedig arról is árulkodni szeretnék, hogy hány fokkal és mikor enyhül a héten a forróság. Mert hogy már látszik az alagút vége, amin 28 fokos maximum érték villog, na nézzünk minden sorban. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszükületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a szerdai nap második felében érkező lehűlést, aminek hatása majd csak csütörtökön lesz igazán érezhető. A nap folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék sajnos nem várható. A hőmérséklet délutánra 39, akár 40 fok köré is forrósodhat. A kedd hajnal kifejezetten füllett lesz, a hőmérő higanyszála csupán 26 fokig süllyed a fővárosban. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, a délutáni órákra pedig igazi forróság várható 40 fokos csúcsértékkel. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, így elszórtan záporok, zivatarok is elérhetik a fővárost, amelyeket viharos széllökések és akár jégeső is kísérhet. A szerda reggelünk is majd 26 fokról indul, de az előrejelzések szerint a délután folyamán már megérkezik a várva várt változást hozó hidegfront. A délutáni órákban egyre több felé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de a füllethőségben a maximumok még így is elérik majd a 36 fokot. Estére is zivataros, dörgéssel kísért időre van kilátás, a szél pedig a viharok környezetében hirtelen fel is erősödik. Csütörtökön a front mögött végre tisztul, és a kora reggeli órákban 22 fokig hűl le a levegő. Délutánra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is mindössze 28 fokot mérhetünk majd. A fővárosban, a Duna vonalában még előfordulhatnak frissítő záporok, miközben a légmozgást élénk, erős lökések kísérik majd.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Az egészséges emberi

0: déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak felük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezesse mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Ugyanis, mint ahogy az elmúlt 4,5 évben, úgy ma is, mint ahogy minden más hétköznap 3-tól 6-ig, a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy most gyorsan teljesítem is a következőt, melyet Balog Robertótól kaptam, aki a drága testvérének szeretne kedveskedni egy dallal, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti őt, és nagyon hiányzik neki, úgyhogy sok szeretettel el is indítom a Szabadon Száj című slágerét Balog Robertónak, akitől amúgy kaptam a kívánságot is.

0: Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

Verse 100.3 rádió dikkes hallgatók, bizonyára van olyan ember, aki még csak most kapcsolt akár életében először a rádió dikre, és most évett ide, ő neki szeretnék egy pár fontos információt elmondani, illetve nektek egy kicsit felfrissíteni a tudásotokat a rádió dikkel kapcsolatban. A 100.3 rádió dikket FM rádión keresztül Budapesten és 30-40 kilométeres vonzás körzetében lehet fogni, nagyjából mint a Sláger FM-ét például, viszont online az ország, sőt a világ bármely pontján hallgatható a 100.3 rádió dik, amennyiben van internet kapcsolat. Tehát az írástudatlanok is tudják hallgatni, csak meg kell nyomni a mikrofonjelet, bele kell diktálni a keresőbe, hogy rádiódik. A létező legelső találatra, hogyha rányomtok, megnyomjátok a lejátszás gombot, akkor már is hallgathatóvá válik, és hát hála Istennek rengeteg hallgató van külföldről, tehát Svédországból is kapunk, Kanadából, Svájcból, Németországból, Angliából, nagyon sok helyről kapunk hallgatói üzeneteket, akik szinte törzs hallgatók, tehát Hollandiában is van egy házaspár, aki gyakran hallgat minket. Pontosan ezért szeretném nektek ezt kihangsúlyozni, hogy a vidéki rokonoknak nyugodtan el lehet mondani, barátoknak, ismerősöknek, hogy itt Pesten van egy rádiódik, ami a miénk, romákról szól, de nem csak romáknak, és ti is hallgathatjátok. Most viszont nem is húzom tovább az időt, elvégre ez csak egy bódik kívánságsó, úgyhogy gyorsan olvasok is egy SMS-t, hiszen kaptam egy kívánságot Anditól, így szól. Sziasztok, Andi vagyok Szabolcsból, Gyureszomnak szeretnék küldeni egy zenét Rokkótól. Köszönöm. Hát akkor minden nap, minden éjszakán fog szólni. Sok szeretettel Rokkó és Vanessa duettje Andi kérésére, élete szerelmének, Gyuresznak, ez gondolom a Gyurinak a beceneve lehet, eléggé különleges név, és hát oda kapja az ember a fejét, hogy Gyuresz, az mit jelent? Úgyhogy szóljon sok szeretettel a zene.

0: Fradi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A legújabb kutatások szerint a neander völgyiek 40 ezer évvel ezelőtti kihalását Eurázsiában nem az alacsony intelligencia okozta, hanem a társadalmi elszigeteltségük. A Quaternary Science Reviews szaklapban megjelent modellezés alapján a faj végzetét az okozta, hogy képtelen volt a túléléshez elengedhetetlen szövetségek kiépítésére. Az utóbbi időben rengeteg új részlet derült ki a neander völgyiek életéről. Tudjuk, hogy mivel ütötték el az időt a gyerekeik, milyen magas volt az értelmi szintjük, illetve, hogy hogyan keveredtek évezredeken át a modern emberrel. A legfrissebb elmélet szerint azonban hiába voltak okosak, ha magányos farkasként éltek. Ahogyan a környezeti feltételek zordabbá váltak, és nőtt a fajok közötti verseny, ők apró, egymástól elkülönített csoportokban húzottak vissza, így nem volt meg az a társadalmi védőhálójuk, amely átsegítette volna őket sajnos a nehéz időkön. A kutatók térképen is ábrázolták a hanyatlást. Először leginkább az elszigetelt keleti populációk tűntek el, és csak valamivel sűrűbben élő nyugatiak, például az ibériai félsziget lakói tudtak még egy ideig kitartani. Végül azonban nekik is befellegzett, mert nem voltak szomszédjaik, akikkel kereskedhettek volna, ha fogyni kezdett az élelem. Ezzel szemben a Homo sapiens sikere nem az agykapacitáson múlt, hanem azon, hogy őseink mesteri szinten űzték a kapcsolatépítést. A korai modern ember virágzó szövetségeket hozott létre, megosztotta a tudását más csoportokkal, és közösségekben éltek. Ez az összefogás és a közös tudástár tette lehetővé, hogy civilizációt építsünk, miközben a magányos neander völgyiek szépen lassan, de biztosan kihaltak. Bár 2025-ben számos olyan felfedezés látott napvilágot, amely alapjaiban írta át a buta neandervölgyi sztereotípiát, azonban még ezek sem mentették volna őket meg a kihalástól. Kiderült például, hogy már 400 ezer évvel ezelőtt minden más emberi fajt megelőzve ők voltak az elsők, akik tüzet gyújtottak, sőt, Spanyolországban a világ legidősebb új lenyomatát is a neandervölgyieknek tulajdonítják. Hiába voltak elég intelligensek az eszközhasználathoz és a zord éghajlati túléléshez, a legújabb kutatások szerint a neandervölgyiek szervezete sokkal védtelenebb volt a környezeti ólom mérgezéssel szemben, mint mondjuk a modern emberé, ami úgy szintén hozzájárult a kihalásukhoz. Szóval ez egy eléggé összetett és komplex, idézőjeles probléma, hogy most mi volt 400 ezer évvel ezelőtt, már azért tényleg érdekes téma, viszont hát ebből sok mindent lehet tanulni, Elsősorban nyilván az volt a legnagyobb probléma, hogy hát antiszociálisak voltak, úgymond, tehát, hogy tényleg nem nyitottak semmilyen más új törzs vagy faj felé, hanem elszigetelten kis csoportokban éltek és húzták meg magukat, így lehetőségük sem volt tőlük jobb vagy okosabb emberrel találkozni, esetleg tanulni tőlük, vagy mondjuk éppen kereskedni másokkal, amennyiben mondjuk fogytában volt az élelem, meg hát természetesen a környezeti változások miatt azért ez az ollom mérgezés is eléggé nagy probléma volt akkor, és hát sokkal kevésbé tudott ellenállni a neandervölgyiek szervezete a modern emberekhez képest.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a Bódék Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval ne kéressétek magatokat, ne szégyelősködjetek, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig akkor most teljesíteném is a Tomi kívánságát, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Sziasztok, Tomi vagyok, szeretnék küldeni egy dalt Kittinek és a Zolinak esküvőjük alkalmából, egy szerelmes zenét, köszönöm. Hát mivel arabul a szerelem, szeretet kifejezés úgy van, hogy habibi, akkor szerintem ettől szerelmesebb zenét már nem is tudnék elindítani, most viszont nem az aranyszemekféle habibit fogjuk meghallgatni, hanem a Zsüli félét, Mykonosz Style Habibi, Zsüli, ez fog szólni akkor sok szeretettel Tomi kérésére Kittinek és a Zolinak esküvőjük alkalmából. Sok boldogságot kívánunk nekik, addig mi

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat!

0: javult. Számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezesse mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Én mindenféleképpen azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS formájában, vagy pedig fel is hívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, mint ahogy a kedves Dia is tette, akinek olvasnám is az

SMS-ét, nemrég kaptam tőle egyet, így szól. Kedves Rádió Dick, szeretnék egy dalt küldeni a férjemnek, Daginak, Pestre. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Tiszta szívemből szeretem őt. Oly közel van hozzám, mégis oly távol. Vigyázzon magára, és sok kitartást kívánunk neki a munkához. Ha lehetséges, szeretnék kérni egy nótárméri dalt. Drága férjem, szívemből szeretlek. Szeretettel feleséged, Dia és lányai. Próbáltam direkt ilyen Ezel, meg Kemal, meg Alejandro, meg Armando stílusba így bemondani. Remélem, hogy így átment ez a szappanopera stílus. Sok szeretettel akkor Dia és a lányok kérésére fog szólni Daginak egy jó kis nótárméri dal.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken, szóval én Amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Bár igaz, hogy én összesen több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, már olvasom is, hogy szól. Sziasztok, az Aranyszemektől a Szerelmednek záloga című zenét szeretném kérni, köszönettel Bacsazs asszony. Hát akkor szóljon sok szeretettel az Aranyszemek egyik, ha nem a legnagyobb slágere, Szerelmednek záloga.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 százas telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egy friss kutatás megmutatta, hogy milyen sok magyar él a társas magányban. Hiába a pörgés a közösségi médiában, még a fiataloknak is alapélménye ez az állapot, melyen nem segít, ha csak lájkokkal kommunikálunk. Reprezentatív kutatás készült a 18 és 65 év közötti magyarok bevonásával a magányról. Az online mentális egészségügyi platform azt vizsgálta, hogy mennyire érezzük magunkat egyedül, és mennyire vagyunk hajlandóak segítséget kérni. A válaszadók közel 40%-a valamiért magányosnak érzi magát társaságban is, hát őnekik szerintem rossz a társaság, amiben vannak, és ez kiemelten sújtja a budapestieket, akik körében 57,6%-os ez az arány. A 18-30 éves korosztály a legsebezhetőbb, bár nem tudom, hogy egy közösségi médiában mi tud sebezni, de sebezhető, és hát minden második fiatal elszigeteltnek érzi magát időről időre. A válaszadók 70%-a szerint pedig a közösségi média inkább eltávolít, semmint közelebb hoz bennünket egymáshoz. Ez részben igaz, meg részben azért nem is, hiszen hogyha belegondoltok, mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nyomógombos telefon volt, és átmentünk egymáshoz, mondjuk hát én most hosszú hétvégére lemegyek Mariska nénjéhez, és akkor meglátogatom, és akkor lemegyek hozzá, és amikor nyomógombos telefonok voltak, meg újságba keresztrejtvényt kellett csinálni, abban az időszakban, hogyha az ember nem tudott már miről beszélni, akkor megkérdezzük, hogy na és Mariska nénye, de mégis hogy csinálod a palacsintát? Annyira érdekel, amúgy unatkozok csak, és várom, hogy teljen az idő, de amúgy nagyon érdekel, na így oldottuk meg az unatkozást. De manapság már, hogyha mondjuk átmegyünk egy vendégségbe, és a vendégség béna, gagyi, vagy unalmas, vagy már tényleg nincs miről beszélni, akkor szoktunk egy kicsit pihentetni magunkat, és elővesszük a telefont, az idősebb korosztály Facebookozik, a férfiak TikTokoznak, a hölgyek pedig instáznak, és közben mutogatjuk egymásnak a vicces dolgokat, szép kocsikat, szép házakat, vicces videókat, mémeket mutogatunk egymásnak, ugyanúgy beszélgetünk tovább, csak egy kicsit szórakoztatjuk közben magunkat, mert mondjuk nem akarunk tényleg ilyen hülyeségekről beszélni, hogy na és amikor te ittál szénsavast vizet, vajon hány buborék volt benne? Tehát, hogy régen sajnos ilyen kamu témákkal kellett elütni az időt, manapság azért most már ez egy kicsit könnyebb szerintem, csak valamiért az embereknek ez sebezhető, hogy Facebookoznak, vagy nem tudom mi, hát tudni kéne kezelni sajnos, és hát az a baj, hogyha ha valaki már tényleg nem bír el manapság egy közösségi médiával, akkor mi lesz vele 30-40 év múlva? Tehát mi lesz velük? Ez olyan, mint amikor Volt régen mondjuk, hogy kijött a vezetékes telefon a 80-as években, hát ez leépíti az emberi kapcsolatokat, mert így nem mennek át egymáshoz az emberek, hanem csak felhívják egymást. És akkor akikre az rossz hatással volt, azok manapság nyugdíjasok, és nem tudnak labdába rúgni az életbe, mert azt se tudják, hogy hogy kell feloldani egy telefont. Na és ugyanez igaz, hogy mondjuk manapság az embereknek eltorzítja a lelki világát a közösségi média, na akkor ezek az emberek mit fognak csinálni 40 év múlva, amikor ilyen hologramos tévék lesznek, meg ilyen számítók, mint mondjuk a vasemberben, ami van a csávónak a garázsában, na olyan lesz mondjuk a jövő, akkor mi lesz ezekkel az emberekkel, akik azért depressziósak, mert ma TikTokoztak mondjuk másfél órát.

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.
2: Köszönöm, hogy bántottál, ezzel segítséget nyújtottál. Így lettem olyan, amilyen vagyok, a csajok esőbeim volt.

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630 30 30 százas telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ezt kihasználva, vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, küldeni, vagy igazából bármi. Most viszont én olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam Horváth Vikitől egyet nem is olyan régen. Így szól. Szia, Horváth Viki vagyok Budapestről. Szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Patrick Sanyikának. Üzenem neki, légy kitartó, mert minden rossz véget fog érni. Téged senki sem pótol. Soha nem kell más, csak te. Szerelmem végtelen irántad. Szeretlek nagyon, és várlak haza. Remélem, benned sem múlok el soha. Tegnap volt az első munkanapom a gyárban, puszillak, Leilától kérnék egy zenét. Na hát én ettől nagyobb beleéléssel nem is tudnám már ezt az üzenetet továbbítani, tehát ettől már csak a Massimo, meg a Kemal, meg a Kimol, meg a Ezel, meg Ozel, már csak ezek tudnák jobban átadni ilyen szappanoperáson az ilyen üzeneteket, úgyhogy Horváth Viki élete szerelmének Patrick Sanyikának fog szólni egy jó kis Leila, Oidé Mámó.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu per hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategórián van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik.

0: Minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezesse mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030 százas telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-3030 százas telefonszámra, viszont, hogyha írtok nekem egy SMS-t például, ahhoz 5 dolog szükséges. Az első és legfontosabb, hogy köszönjetek természetesen. Utána pedig következik az, hogy bemutatkoztok, hogy kik vagytok. Egyrészt tudom, hogy ki kéri majd a zenét, másrészt pedig azért illik bemutatkozni is néha. Utána pedig meg kell írni, hogy személyesen kinek szeretnétek küldeni a dalt. Tehát, hogyha azt írjátok csak egy példa, hogy a feleségemnek speciálba, akkor nem tudjuk, hogy ki a feleség, tehát, hogy ki küldi kinek. Csak azt, hogy mondjuk XY küldi a feleségének. De hogyha odaírnátok, hogy XY küldi Zézsének, sokkal szívhez szólóbb, ez nem kötelező, csak tanács. Én így írnék SMS-t. Utána pedig, hogyha természetesen van különleges kérésetek, például, hogy milyen dalt szeretnétek, akkor azt is oda kell írni, illetve, hogy mondjuk mit szeretnétek, hogy mit mondjak be, hogy mit üzentek neki. Ez az 5 dolog szükséges ahhoz, hogy egy SMS jó legyen, mint ahogy a kedves István is tudott írni egy tök jó SMS-t, olvasom is a kívánságát teljesítve. Szia, István vagyok, szeretnék kérni K. Kevintől egy kemény zenét Andinak, hogy épüljön fel. Hát, kedves Andi, jobbulást kívánok neked, és István nagyon sok szeretettel küld neked egy kemény dalt K. Kevintől, ez egy duett lesz Gáspár Lacival, Forog a Föld.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól. Így szól: Hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni, küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az éteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a rádiódiknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Balázsán.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utcánál útszűkületen kell áthajtani, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, illetve a Fehér úton sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mind a kettő irányban. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Szóval most, hogy ezt megtudtuk, vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, gyorsan mondom, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Igazából már napok óta ebből áll ki az összes hír, hogy a mai hétfőnkön, illetve a holnapi keddünkön, hogy nagyon meleg lesz, szóval igazából ugyanazt tudom csak elmondani, amit már körülbelül ezerszer hallhatott mindenki. A mai nap folyamán megmarad ez a rendkívüli hőség, és a perzselő napsütésé lesz a főszerep országszerte. Felfrissülést hozó csapadék semmilyen formában nem várható. Időnként viszont egy kicsit élénk lehet a délkeleti déli szél, de mindezek ellenére a mai délutánra 39 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az én személyes véleményem az a most következő példáról, hogy ez eléggé érinti a 100.3 rádiódik hallgatóit, szóval szeretnélek megkérni titeket arra, hogy most ne kapcsoljatok el, ez tényleg fontos téma lesz, de utána pedig természetesen jönnek majd a zenék, ami miatt amúgy hallgatják az emberek a rádiót. Szóval a most következő téma nagyon fontos és eléggé aktuális, sok rádiódik hallgatót érint. Az első benyomás egy új állásra a jelentkezésnél gyakran már az önéletrajznál eldől. A pályázó ilyenkor nem csak a szakmai múltját mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan gondolkodik saját magáról, mennyire tudja kiemelni az erősségeit, és képes-e az adott pozíció szempontjából relevánsan bemutatkozni. Szóval, hogyha éppen van álláskereső rádiódik hallgató, ő ezt most mindenféleképpen hallgassa végig. A profession.hu 2026 áprilisában készült 479 cég 504 felhasználójának válaszain alapuló kutatása szerint a munkáltatók többsége elvárja, vagy előnyként kezeli, ha a pályázó adott hirdetéshez igazítja az önéletrajzát. Tehát nem kell csinálni egy önéletrajzot ChatGPT-vel, meg csing-csung-csing-csing-csinggel, hanem tényleg normálisan az adott céghez való jelentkezéshez igazodva kicsit alakítsuk át mindig, tehát éppen ahogy kell. Nyilván ilyenkor mindenki beírja még azt is, hogy hát egyszer csináltam nagymamámmal palacsintát, és ez nagyon nagy dolog, de rárak mindenki egy lapáttal természetesen, viszont tényleg azért legalább igazodjunk ahhoz a céghez, amihez éppen jelentkezünk, és úgy nagyobb eséllyel vesznek fel minket. Az első körös szűrésnél gyakran kevés idő jut egy-egy jelentkezőre, ezért az önéletrajznak néhány másodperc alatt választ kell adnia a legfontosabb kérdésre. Miért alkalmas a jelölt az adott munkára? Ez nem azt jelenti, hogy minden pályázathoz új önéletrajzot kell írni, hanem azt, hogy a hangsúlyokat az adott pozícióhoz kell igazítani, amire éppen jelentkezünk, már amennyiben, ha jelentkezünk. Fizikai munkáknál a cégek elsősorban a korábbi szakmai tapasztalatot és a bérigényt keresik az önéletrajzokban. Emellett sokat számíthat, hogy milyen munkarendet vállal a jelentkező, milyen távolságból tud bejárni, rendelkezik-e jogosítvánnyal, illetve mikor tud leghamarabb munkába állni. Szellemi pozícióknál nem elég a korábbi munkahelyek és a pozíciók felsorolása. Fontos megmutatni, hogy milyen iparágakban szerzett tapasztalatot a pályázó, milyen rendszereket használt, milyen feladatokért felelt, illetve milyen nyelvtudással és szoftver ismerettel rendelkezik, úgyhogy ha a 100.3 rádiódik hallgatói írnak önéletrajzot, mindenféleképpen a szoftverismereteket, a nyelvtudást, illetve az előbb felsoroltakat érdemes kihangsúlyozni. A hirdetésben szereplő kulcsszavakat is érdemes megjeleníteni az önéletrajzban, de csak akkor, ha azok valóban illeszkednek a jelölt tapasztalatokhoz. Egy jól összeállított önéletrajz az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a munkáltató minél könnyebben és gyorsabban megtalálja benne azokat az információkat, amelyek alapján el tudja dönteni, hogy megfelelhet-e az adott pályázó a meghirdetett állásra, avagy sem, mondta Kis Péter Alma, a profession.hu szenior toborzási és a kiválasztási szakértője. Úgyhogy olá szenyorrá, következzen a zene!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. GPM Music Production.

0: hogy nekem egyedül csak áll. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Egy csodálatos napot zárhattunk. Remek műsor volt szerintem, remélem, hogy szerintetek is. A mai műsor eddig tartott, viszont akinek nem teljesült volna a kívánsága, őneki azt üzenem, hogy holnap nagyon sok szeretettel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat, melyeket SMS vagy betelefonálás formájában várok, mint ahogy az elmúlt bő 4,5 évben igazából minden hétköznap 3-tól 6-ig. Én búcsúzásul itt hagyom nektek Lorenzót, Gingit, illetve Balogh Trió Dzsinát is, úgyhogy szerintem ezt a jó napot méltóképpen zárom le, holnap pedig nagyon sok szeretettel visszatérek, mint ahogy az előbb elmondtam. Addig is kellemes időtöltést, sziasztok!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget? Napjainkban Magyarországon több állami, önkormányzati és civil szervezet dolgozik azért, hogy javítsa a roma emberek életkörülményeit, támogassa az oktatást és a foglalkoztatást és az esélyegyenlőséget. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti szervezet az Országos Roma Önkormányzat, amely a roma közösségek képviseletét látja el, kulturális programokat szervez és részt vesz különböző társadalmi kezdeményezésekben. Jelentős szerepet tölt be a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat, amely számos hátrányos helyzetű településen működtet felzárkóztató programokat. Ezek között megtalálható a gyermekek tanulásának segítése, közösségi programok szervezése és a családok támogatása. A Magyar Vöröskereszt szintén segíti a rászoruló családokat élelmiszerrel, ruházattal, egészségügyi programokkal és szociális támogatásokkal, amelyekből roma családok is részesülhetnek. Több roma civil szervezet is működik, amelyek ösztöndíjprogramokat, mentorálást, jogi segítséget és közösségfejlesztő programokat biztosítanak. Ezek célja, hogy a roma fiatalok sikeresebben tanuljanak tovább, könnyebben találjanak munkát és aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Az iskolákban és egyetemeken különböző ösztöndíjprogramok támogatják a hátrányos helyzetű roma diákokat. Emellett több településen működnek tanodák, ahol

0: Az 1980-as években a roma emberek élete sok tekintetben eltért a mai viszonyoktól. A rendszeres foglalkoztatás mellett továbbra is jelen voltak társadalmi és oktatási hátrányok. Napjainkban számos állami és civil szervezet dolgozik azon, hogy a roma kisebbség számára jobb oktatási, munkavállalási és életminőségi lehetőségeket teremtsen. Az esélyegyenlőség, az oktatás és a közösségi összefogás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy minden ember származásától függetlenül teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina itt van, és ez egyet jelenthet, hogy kezdődik a kedvenc kívánság műsorotok 6 órától este 8-ig. Írjátok meg kommentbe, hogy kinek szóljon, kitől szóljon, és hogy mi az üzenet tartalma. Aztán díjtalanul természetesen itt lehettek. Kövessetek a TikTokon!

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 103 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A TikTokra kaptam már is egy üzenetet, méghozzá Kovács Andreától, Szegedről, aki a férjének, Kovács Péternek szeretné küldeni a következő dalt, sok-sok szeretettel. Hát akkor Péter, nyisd ki a füled, mert a következő dal csak neked megy Petrától.

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Nagy Zoltán Debrecenből szeretnék küldeni a következő dalt, lányának, Nagy Viviennek születésnapjára. Isten éltesse akkor az ünnepeltet, erővel, egészséggel, és remélem, hogy bennünk együtt mulattok.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Tóth Renáta szeretné Győrből kérni a következő számot a barátnőjének, Kis Melindának, szeretettel és tisztelettel. Szóljon hát akkor a dal, Boruk Szabinát hallottátok a mikrofon mögött.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a Tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, Farkas Gábor vagyok, és Miskolcról szeretnék küldeni egy dalt a testvéremnek, Farkas Krisztiánnak, sok-sok szeretettel. Köszönöm, hogy megírtad nekünk ezt kommentbe, méghozzá TikTokon, és hát akkor hadd szóljon a következő dal nektek is. Közben egyébként interneten is elérhetőek vagyunk a 100.3-as rádió frekvencián, tehát itt is és ott is kövessetek.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szabó Viktória Pécsről szeretné meglepni a következő dallal, méghozzá a párját, Horváth Bálintot, és sok boldogságot kívánok én is nekik, úgyhogy hadd szóljon a következő dal a fiataloknak is.

0: neked. Rádiódik.
1: Megyünk tovább a jókedvel a hangulattal. Varga Anita Kecskemétről szeretnék küldeni azt a számot az édesanyjának, Varga Máriának sok-sok szeretettel, és én is akkor kedveskednék nekik. Köszönöm szépen, hogy Kecskeméten is velem tartotok, és akkor ez azt jelenti, hogy az interneten is követtek minket. Puszilag benneteket!

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Kedveseim, lejárt most a műsoridő, de ígérem nektek, legközelebbi alkalommal is itt leszek veletek. Csumi daftum, epuszi mindenkinek. Kedves hallgatók, rengeteg komment érkezett most, remélem, hogy ezzel nagyon sok embert meg tudtunk lepni, és legközelebb is tartsatok velem, hiszen a Csumi daftume az egy szeretett híd köztetek és a rokonok között. Vigyázzatok magatokra, további szép estét! Na Csumi!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádió Dik. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 29-e hétfő, 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Milyen egy cigány lakodalom? Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget?
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés

Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakáskörülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka. Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget? Napjainkban Magyarországon több állami, önkormányzati és civil szervezet dolgozik azért, hogy javítsa a roma emberek életkörülményeit, támogassa az oktatást és a foglalkoztatást és az esélyegyenlőséget. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti szervezet az Országos Roma Önkormányzat, amely a roma közösségek képviseletét látja el, kulturális programokat szervez és részt vesz különböző társadalmi kezdeményezésekben. Jelentős szerepet tölt be a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat, amely számos hátrányos helyzetű településen működtet felzárkóztató programokat. Ezek között megtalálható a gyermekek tanulásának segítése, közösségi programok szervezése és a családok támogatása. A Magyar Vöröskereszt szintén segíti a rászoruló családokat élelmiszerrel, ruházattal, egészségügyi programokkal és szociális támogatásokkal, amelyekből roma családok is részesülhetnek. Több roma civil szervezet is működik, amelyek ösztöndíjprogramokat, mentorálást, jogi segítséget és közösségfejlesztő programokat biztosítanak. Ezek célja, hogy a roma fiatalok sikeresebben tanuljanak tovább, könnyebben találjanak munkát és aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Az iskolákban és egyetemeken különböző ösztöndíjprogramok támogatják a hátrányos helyzetű roma diákokat. Emellett több településen működnek tanodák, ahol délutáni foglalkozásokkal, korrepetálással és mentorálással segítik a gyermekeket. Az állam és az Európai Unió is finanszíroz olyan programokat, amelyek célja a lakhatás javítása, a munkaerőpiaci felzárkózás, az oktatás fejlesztése és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása.

0: ma közösségek kultúrája Magyarország kulturális örökségének fontos része. A cigány lakodalmak, a család, az összetartozás és a hagyományok ünnepei, amelyek gazdag zenei és kulturális értékeket őriznek. Az 1980-as években a roma emberek élete sok tekintetben eltért a mai viszonyoktól. A rendszeres foglalkoztatás mellett továbbra is jelen voltak társadalmi és oktatási hátrányok. Napjainkban számos állami és civil szervezet dolgozik azon, hogy a roma kisebbség számára jobb oktatási, munkavállalási és életminőségi lehetőségeket teremtsen. Az esélyegyenlőség, az oktatás és a közösségi összefogás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy minden ember származásától függetlenül teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Rádió Dick frekvenciáján, az FM 100,3-on hallgathatják a Roma Szalon hétfői hűsítőjét, és benne a két műsorvezetőt, dr. Suki Andrást
5: és Kökény Annát. Én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon kellemes, hűvös estét kívánok, bár tudom, hogy ez egy ilyen álomkívánság, amelyről én magam is tudom, hogy nem biztos, hogy meg fog valósulni, mert hogy rekordokat dönt a meleg, nem véletlen szeretnénk hétfő esténként hűsíteni egy kicsit a kedvüket, és tudod, mi az izgalmas, Andris, hogy a múlt héten, hogy beindult a műsor, rögtön a strandokról beszélgettünk.
4: Mi másról természetesen.
5: De a lényegről nem, amiért a nevét kapta a műsor.
4: A hűsítésről.
5: A hűsölésről, igen. És szerintem beszélgessünk már erről, mert ez nagyon izgalmas. Én nekem tegnap este jutott ez eszembe, hogy bármennyire próbáltam a szobát kihűteni, valahogy nem sikerült. És az jutott akkor eszembe, hogy úristen, nekünk itt van az elektronika, de hogy mi volt régen, mivel hűsítették magukat az embereket régen, úgyhogy erről fogunk ma egyébként beszélgetni, hogy milyen hűtési technikák voltak régen, illetve egy kicsit Indiába utazunk, a romaság őshazájába, és hogy ott voltak-e mesék, történetek a melegről, ami a meleggel kapcsolatban, hiszen azért Indiában állandóan nagyon meleg van, illetve megbeszéltük, hogy zenei témánk ezen a napon melyik hangszer is lesz?
4: A mai napon a cimbalomról fogunk egy picit beszélgetni, hiszen ez egy olyan hangszer a cigányság történetében, illetve a cigány zenében, mondjuk így, és ilyenkor persze a kávéházi cigány zenére gondolunk elsősorban, ami valahogy hozzátartozik a műfajhoz, legalábbis számomra mindenféleképpen ez egybeolvat vele. Úgyhogy egy picit megismerkedünk a cimbalommal.
5: Illetve megszólalnak ennek a hangszernek jeles művelői is ebben az adásban. De kezdjük a hűsítéssel. Te mennyire bírod ezt a meleget, és te mit teszel a meleg ellen most?
4: Én meg kell, hogy mondjam neked őszintén, én jól bírom szerintem, tehát én szeretem is a meleget, habár kétségtelen, hogy amikor már 40 fok fölött van a hőmérő higanyszála, akkor azért már ez egy kicsit kezd kellemetlen lenni, de valójában ilyenkor arra gondolok, hogy meg kell tanulnom értékelni ezt a dolgot, hiszen amikor jön majd a téli időszak, akkor hogy fog ez nekem hiányozni, tudod?
5: Teljesen
4: megértem. Ilyenkor a télre gondolok.
5: De amikor mondjuk az ember arcán fél liter víz folyik végig, és a párnája is már nedves, akkor szerintem amellett, hogy értékeli, hogy nyáron biztos, amit kitalál, hogy mit kellene most tenni. Én például nem, egyáltalán nem bírom a meleget, nálam ez a meleg azzal is együtt jár, hogy nem tudok enni egyet, tehát egész nap fagyidinnye, egész nap.
4: De finom.
5: Imádom én is. Olyan jó, hogy van az embernek egy oka rá, hogy nem mondják, hogy te figyelj, miért ülsz ott a számítógépednél hajnal egykor egy teljes doboz jégkrémmel, És képzeld, én olyan szerencsés vagyok, Andris, hogy az én férjem nem szereti a jégkrémet, tehát még arra se kell vigyáznom, hogy hagyjak belőle, mert neki megfájdul minden hidegtől a torka. És akkor én olyan boldog vagyok, hogy az egész az enyém. És akkor minden nagyobb doboz, senki nem, hogy figyelj, ki ette meg a jégkrémet. Szóval nekem az az egyik, a másik meg a görögdíny, és azt is jó hűvösen behűtve, illetve szoktam olyat csinálni, hogyha tényleg ki kell mozdulnom, akkor van egy erre speciál félrerakott kis fehér puha rongyom, olyan, mint egy kis törölköző, azt nagyon bevízezem, van, hogy be is rakom a hűtőbe egy időre, és akkor én úgy indulok el az utcára, hogy esernyő, hát napernyőnek használom, de esernyő, és akkor itt van a nyakamon ez a kis rongy. De látom, hogy neked ez semmit nem mond, úgy látom, hogy te nagyon bírod a meleget.
4: Hát, sőt, megmondom neked őszintén, és ezzel persze most sok mindenkit meg fogok botránkoztatni, én hosszú ujjú pizsamában alszom.
5: Komolyan?
4: Igen. És bírod? Még ilyen melegben, és sőt, takaróval.
5: Igen.
4: Én valahogy ennélkül nekem ez nem komfortos, tudod? De ennek ellenére, hogy tényleg időnként 40 fok van, nyilván nem éjszaka, de nekem valahogy ez hozzátartozik a dologhoz. És én viszont mostanában rátértem egy diétára, úgyhogy én hideg zöldségekkel hűsítem magam.
5: Jaj,
4: tehát elkezdek paprikát rágcsálni, egy Kalifornia paprikát, hidegen, és az milyen finom. Vagy egy hideg paradicsomot, tudod?
5: Te mit szólsz ahhoz, hogy egyébként bizonyos ázsiaiak azt mondják, hogy illetve az ázsiaiak, hogy ők direkt meleget isznak ilyenkor?
4: Igen, mert hogy akkor nem izzasztja ki őket. Tehát ez valóban más kultúrákban, akár a sivatagban például, tehát ők forró teát isznak. Tényleg, tehát hogy ez hozzátartozik a kultúrájukhoz. És valószínűleg egyébként ebben a szempontban teljesen igazuk van, hiszen hogyha ők nem akarnak csuromvizesek lenni az izzadságtól, hiszen hogyha hideget iszunk a felhebült testünkkel, akkor tényleg utána kiizzad az ember, és az nem feltétlenül komfortos.
5: Akkor ez csak egy érzet, hogy a hidegtől érezzük azt, hogy le vagyunk hűtve, holott valószínűleg ezeknek a folyadékoknak, vagy ételeknek, mint a fagyi, és a folyadék tartalma az, amitől jobban érezzük magunkat, hát, amikor melegünk van.
4: Igen, nagyon fontos a folyadékpótlás természetesen. És egyébként szerintem a víz a legjobb, azért egy kicsit reklámozzuk a vizet is.
5: Abszolút.
4: Ami sajnos nem kap elég hangsúlyt manapság, hiszen fantasztikusak ezek a cukros üdítők, amik kevésbé oltják a szomjat, még akár nagy melegben is, de én azt mondom, hogy a víz, ami a legjobb.
5: És megterhelik a szervezetet. És azért érdekes, hogy ezt mondtad, mert pont a múltkor mondtam valami, hogy valaki kérdezte, hogy mi az, amit a legjobban szeretem, a legnagyobb élmény, élvezet neked, és nekem a vízfogyasztás. Tehát én nem tudok annál jobb érzést, amikor már szomjas vagyok, és akkor megijatok nagyon sok vizet. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de valóban számomra nagyon fontos, hogy mennyi vizet iszom egy nap. Most is itt van a kezem ügyében. Tehát mindig.
4: És szerintem itt nagyon fontos, hogy azért ne csak nagyon hideg vizet ígyunk, hiszen hogyha visszatérek az előző gondolatkörre, ha nagyon hideg vizet iszunk, akkor tényleg kiizzadja az ember nagyon-nagyon hamar, hiszen ez a hőmérséklet különbség ezt is okozza. Úgyhogy nyilván nem forró vizet kell inni, vagy nem feltétlenül az, ami hűsít bennünket, de én egyébként mindig olyan szobahőmérsékletű vizet szoktam ilyenkor inni.
5: Na.
4: Nem is a nagyon hideget.
5: De ez jó is, mert nem fájdul meg tőle a torkod.
4: Igen, tehát ezek ilyen praktikus szempontok. Sőt, mióta ezt a sok zöldséget eszem, azóta egyébként lehet, hogy baj, de nincs szükség akkora vízfogyasztásra, hiszen tele van mondjuk egy paprika vagy egy paradicsom rengeteg víztartalommal. Úgyhogy ez is egy picit azért hozzájárul ahhoz, hogy mennyi folyadékot visz be az ember a szervezetébe.
5: És a vitamin tartalma is. És képzeld, közérzetileg a zöldségek rágása, illetve minden olyan dolog, ami roppan a szájban, közérzetben emel rajtunk, jó hangulatot ad, sőt az idegrendszert is nyugtatja.
4: Akkor ezt már értem. Képzeld, autóban tudod, mit szoktam mostanában rágcsálni? Korábban ilyen mindenféle kekszeket, meg hasonlókat rágcsáltam, és felfedeztem most azt a csomagolt répát, amit meg se kell mosni, csak kiveszem az acskóból,
5: de jó.
4: És lehet a kocsiba lopogtatni, vagy egy kis diót, aminek nagyon magas az omega 3 tartalma is akár. És ezek ilyen tudatos lépések ahhoz valóban, hogy az ember egy kicsit egészségesebben próbáljon élni, még ebben a nagy nyári melegben is, hiszen azért ilyenkor is figyelnünk kell ezekre a kérdésekre. És egyébként te hogyan szoktad magad még hűteni? Tehát például, ha autóval utazol, akkor te mennyire bírod a légkondit?
5: Bírom, most már. Uh-huh. Régebben emlékszem, hogy fájt a fülem, homlokom, uh-huh. a légkondit, viszont az autót azt nem bírom, képzeld el. Tehát, hogyha tehetem, én nem utazom sem autóval, sem busszal hosszabb távra, mert engem olyan szinten elálmosít, én azt szoktam mondani, hogy lehoz az életről. Tehát az autóban való üléstől valahogy elálmosodom, teljesen dekoncentrált leszek, ha jól használtam ezt a szót, tehát nem tudok úgy koncentrálni, a sokáig mondjuk egy órán át ülök autóba, vagy fél órán át, és ellustulok, de nem úgy mondom, hogy fizikailag, hogy az egész agyam ilyen, a kisbabákat szokták autóba tenni, tudod, amikor nem tud aludni.
4: Mi is ezt csináljuk pontosan, igen.
5: Hát nálam ez teljesen hatásos, úgyhogy hát tehetem, nem is, én nem is vezetek, képzeld el.
4: Na de tehát utasként azért ez egészen más, mint annak, aki vezet, tehát aki vezet,
5: annak figyelnek. De én utasként élem ezt meg, igen. Én utasként ezt élem meg, de egyébként én a ventilátoros féle vagyok, mert sok, tehát hogy attól, hogy én bírom a ventilátort, a családom tagja, vagy a légkondit, a családom többi tagja nem annyira bírja, úgyhogy nálunk marad a ventilátor, és annak már mindenféle szuper fajta, most az utolsó az ilyen távirányítós, meg be lehet állítani, hogy csak 20 percig hűtsön, még most tanulgatom ezt, most vettük ezt a ventilátort, de úgy néz ki, mint egy kis szobai robot, én nagyon bírom egyébként, nagyon feldobta a lakást, tetszik nekem, aztán az unokám a múltkor jól össze-vissza nyomkodta a tetét, mert az izgalmas gombok vannak rajta, és akkor most 25 percet hűt, aztán kikapcsol, vissza kell kapcsolni, és aztán rájöttem, hogy ezt elalvás előtt meg kell oldanom, mert hogyha 25 perc múlva abba hagyja itt a hűtést, akkor nagyon-nagyon rettenetesen szomorú éjszakám lesz. Tehát akkor nem lesz ami hűtős, hogy meg kellett, ki kellett találnom, hogy mit kell benyomkodnom.
4: Hát pedig pont ez a lényeg ennek az elalvás időzítőnek, hogy 25 perc után leálljon, mert hogyha egész éjszaka hűt, hát akkor nagyon kihűti a lakást esetleg.
5: Igen, de azért ez az egész éjszaka azért az idézőjelben van, mert én például az ilyen meleg napokon is szerintem más rádióhallgatónak is lehet ez a probléma, nem nagyon alszom. Uh-huh. Tehát emlékszem, a tegnapi elolvásom az ilyen 5 óra valahány perckor néztem utoljára az órára. Tehát abszolút nem tudok aludni.
4: Szóval meleg akkor... az ilyen hatással van rád, hogy akkor nem tudsz aludni.
5: Igen, aha, igen.
4: Aha. Nem... Egyébként az ideális az valóban az, hogy mondják az okosok persze, hogy ilyen 18-20 fok körüli szobában kell aludni. Tehát az szinte lehetetlen megoldani. Mondjuk egy panelbe, ahol mondjuk mi lakunk, ott annyira felmelegszenek ugyebár a falak, hogy egyszerűen hihetetlen borzasztó. Légkondi nélkül egyébként nem lehet megmaradni a lakásban. Ezzel ellentétben például egy nagypolgári lakásban, aminek viszont nagy vastag falai vannak, ott légkondi sem kell. Nyilván télen is nagyon hideg van, de viszont nyáron annyira tartja magában a hideget, hogy ez annyira jó tud lenni ilyenkor. Úgyhogy
5: fogunk beszélgetni ennek az építészeti okairól, aha, is. Szerintem menjünk el egy kicsit muzsikálni, és ha már azt mondtuk a mai témánk a cimbalom, akkor hallgassunk cimbalom muzsikát, és aztán érkezünk vissza, és elmeséljük, hogy abban a korban, amikor még nem volt elektronika, mivel hűtötték magukat az emberek, maradjanak velünk.

0: Rádió Dick.
1: Az imént Balogh Kálmánt hallhattuk, amely remélhetőleg egy kicsit lehűtötte a kedélyeket ebben a feltüzelt éjszakában, hiszen olyan meleg van mostanában, még itt a Roma Szalon stúdiójában is, a hétfői hűsítőben, amelynek egyébként a két műsorvezetője, dr. Suki András.
2: És Kökény Anna, és megígértük, hogy akkor mesélünk egy picit arról, hogy mi volt akkor, amikor még nem volt elektromos áram, illetve a régi korokban, mivel hűtötték magukat az emberek, és egy nagyon-nagyon izgalmassal indítunk, és hogyha ez a papírlap a kezemben van, akkor én magam is szoktam annak használni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ember szokta, különböző tárgyakat szokott használni arra, hogy utánozzák ezt a bizonyos tárgyat, ami nem más, mint a legyező.
1: Igen.
2: Tehát az első hűtési eszköze az embernek, amiről tudunk, az a legyező volt. Azon kívül, hogy nyilván bele tudott menni hideg vízű folyóba, tóba, stb. Vagy barlangba, de amit eszközt készített magának, ha erről beszélünk, az a legyező volt. És egyébként érdekes, hogy mennyire sokféleképpen alakult például a legyezőnek a kinézete, tehát hogy nem csak egy bizonyos funkcionális tárgy volt, hanem egy olyan kellék, ami egy idő után a luxusnak is volt a szimbóluma.
1: Én emlékszem, hogy az első ajándékok közül volt Távol-Keletről, amit én kaptam, az egy legyező. Egy csodaszép japán legyező, de ez nem a hagyományos forma volt, hogy ugyebár kinyitjuk, és hát hogy mondjam, ilyen legyező forma,
2: igen,
1: hanem volt neki egy ilyen fogó része, és akkor a tetején volt egy kisebb alakú papír, ami nem összehajtható,
2: igen,
1: volt. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt, és hát tulajdonképpen anyukám kapta, és nagyon-nagyon szerettem, mert olyan csodaszép motívumok voltak rajta a japán, tehát távol-keleti ruhába beöltözött hölgyek, és ilyen régi korokat idéző fotók voltak, vagy hát festmények, alkotások voltak rajta, és nagyon-nagyon szerette.
2: De egyébként érdekes, ismerem ezt, amit mondasz, ez a nem összehajtható,
1: igen,
2: hanem egy anyag van megfeszítve egy ovális, vagy kerek, igen, vagy bármi más formában, és érdekes, hogy ennek nagyobb a hatóereje, mint ennek a plisszír forma, vagy hajtogatott forma legyen.
1: Ez a, talán nem is tudom, ezt inkább Spanyolországban vagy Franciaországban használják, gondolom, ezt a hagyományosabb legyezőt, amit ugyebár az aján rögzítenek egy ponton, és akkor kinyitják. Akkor ezek szerint ez a plisszír formájú legyező.
2: És az az érdekes ebben, valamit, hogy ezt egyébként cigány legyezőnek is nevezik, ezt a spanyol legyezőt, és abenico a neve egyébként spanyolul. A flamenco tánc és a hagyományos cigány viselet ikonikus kifejező eszköze, amelyet a táncosok nem csak hűsítésre, hanem érzelmek kifejezésére és a koreográfia ritmikus kiegészítőjeként is használnak. Hát ez egyértelmű, látjuk a táncban, igen, hogy...
1: Ez a híres legyező tánc.
2: Például.
1: Legalábbis van ilyen is.
2: Igen.
1: Nyilván ezen kívül is biztos akkor használják, illetve nem vagyok táncszakértő, de hát ez mindig valamiféle plusz izgalmat ad.
2: Igen, de milyen érdekes, hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy annak a szimbóluma lett a legyező, például a nőiesség. Például használták a legyezőt arra, hogyha fel akarták hívni egy férfinek a figyelmét, annak volt egy legyező mozdulata, ugye? Vagy ő csak a szemével pislog ki, illetve volt, hogy elejtették a legyezőt, és akkor úgy felveszi-e a férfi, de hogy milyen érdekes, hogy ez egy most kezded ezt egy ventilátor.
1: Sőt, egyébként játékra is használták, tehát a gésáknál mondjuk, ha visszatérünk egy picit a japán, illetve a távol-keleti kultúrára, akkor ott azért benne vannak olyan technikák is, hogy a legyezőt nem csak tényleg funkcionálisan arra használták, hogy akkor hűsítsék magukat, vagy csábításra mondjuk,
2: igen,
1: hanem egyszerű játékra, akár elkeveredni, találni valamit, vagy dobálni. Szóval ez is benne van. Ez is benne van.
2: Is,
1: és ez is egy érdekessége a legyezőnek, a legyező funkcionalitásának.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére. Írjanak nekünk SMS-t a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Divatos-e vagy inkább ciki legyezőt használni napjainkban, akár csak az utcán sétálva munkába menet, vagy egy elegánsabb rendezvényen, vagy azt gondoljuk, hogy csak egy színházban illik legyezőt használni. Én nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy milyen kategóriába sorolható napjainkban a legyező. Te mit gondolsz erről egyébként, Andris?
1: Nekem beugrik egy kép. Tehát mondjuk egy klasszikus operát hallgattunk mondjuk az 1700-as évek vége felé. Ott ülünk egy operaházba, Mozart operát hallgatunk, és a hölgyek csodaszépen fel vannak költözve, legyezik magukat. Hát mondjuk lehet, hogy akkoriban azért már nem volt divat annyira az a bizonyos magas fehér paróka, de azért még lehetséges volt. És legyezik magukat a hölgyek, és ez valahogy hozzátartozott a kiegészítőkhöz. Tehát, hogyha valakinek volt mondjuk egy táskája az egyik kezében, akkor a másik kezében egy legyező. És ez hozzátartozott ehhez a fajta eleganciához.
2: Igen.
1: Tehát, hogy nekem ez ugrik be a legyező. Legyezőről.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgató mit gondol erről. Egyébként mióta megjelentek a kínai üzletek, ott mindig lehet kapni.
1: Persze.
2: Tehát, és az el is kell, hogy fogyjon. Tehát valamiért ott van, és lehet, hogy a magyar ember titokban otthon legyezgeti magát, de hogy nem vették be a polcokról, tehát valószínűleg elfogy.
1: De hogy változnak a korok egyébként, tehát azért mivel rekordokat döntenek ezek a hőmérsékletek, amik manapság felelhetők akár Magyarország vagy Budapest területén is, azért ez régen nem volt annyira jellemző, és mégis hűtést igényeltek, hűtötték magukat az emberek. Nyilván mondjuk a ruházat miatt, hiszen egész másfajta anyagokat használtak. Nem azért, mert több műszál volt benne, hanem mondjuk több réteg.
2: Igen. Érdekes, amit mondtál. Egyébként szerintem már mi nem bírnánk azt elviselni. Például nőkre gondolok, hogy egyszerűen törvénytelen, tisztességtelen, erkölcstelen volt olyan kevés ruhába mászkálni, ahogy most nem tudom, egy 50 éves nő kimegy az utcára, egy sima nadrág, meg egy póló, ez tulajdonképpen alsó ruházat volt, képzeld el. Hát, így indult.
1: Tulajdonképpen most is annak kellene használni alapvetően, és néha nekem az az érzésem egyébként, amikor sétálgatok az utcán, hogy most mindenki sportolni megy? Mindenki sportfelszerelésben van, és mindenki most jött a futásból.
2: Tudod? De figyelj, hát nyilván tehát, azért, mert ez kényelmes, nem?
1: Hát jó, kényelmes, na de hát azért mindennek megvan a helye, én azt gondolom. Tehát fusson az ember kényelmes ruhában, de amikor kimegy az utcára, mondjuk nem tudom, bevásárolni, vagy bemegy egy plázába, akkor ne feltétlenül futóruhába menjen be.
2: Ez érdekes, hogy mi a különbség egy leszaladok a zöldségeshez dinnyért, vagy bemegyek a plázába.
1: Uh-huh. Hát biztos te is. Én a 8. kerületben lakom, és ott azért tapasztalom nem ritkán, hogy egyes cigánylányok papucsba, természetesen szőrös papucsba, és köntösbe jönnek le vásárolni.
2: Komoly,
1: és persze a hajuk fel van téve a fejüknek a tetejére.
2: Ahogy nekem ez tetszik.
1: Nem tudom, egyre többet látom, tehát lehet, hogy ez a divat mostanában, és le vagyok maradva, biztosan így van.
2: De én
1: nem tudom hova tenni, tudod?
2: Én Kanadába imádtam ezt, hogyha felkeltem reggel, és nem volt kávém, és én addig nem létezem, és nyilván nyáron olyan pizsamába aludtam, olyan volt, hogyha rövidnadrág, póló, nem látszik rajta, hogy ez most pizsama, vagy nem pizsama, főleg, hogy ezt Európával vittem magamat, azt se tudták, mi az, úgyhogy simán elmentem kávé, akár több száz méterre is tőlünk, mert azért Kanadában nincsenek közel. Tehát nem azon, hogy találsz nagyon közel egy bot, azért sétálgatni kell. És egyáltalán nem érdekelt senkit, és nagyon sokszor találkoztam üzletekben olyan emberekkel, akik tényleg papucsba vannak, és látszott rajta, hogy otthoni ruházatba. Tehát, hogy így ott például nem szólnak, de nagyon tetszik ez a köntös. Mert például az abszolút most mitől véd meg ebben a melegben? Például.
1: Jó, hát ez mondjuk nyilván mondjuk reggel, tehát nem délutáni napsütésben, de úgy tényleg lejönnek, és köntösben. De egyébként vannak olyan helyek, mondjuk a Velencei tónál, ahova ki is van írva, hogy a plázában nem lehet bemenni mondjuk fürdőruhába, és ez És az jogos, hát mindennek megvan a helye.
2: Így van.
1: Ne flangáljunk már fürdőruhában a plázában.
2: Nekem úgy tetszett, most láttam egy Art Deco típusú bécsi kávézót, ami 20-as, 30-as évek kávézója, hogy ez miért tetszik nekem most annyira, meg miért érdeklődöm, annak személyes oka van, mert hogy hasonlóban gondolkodom én magam is. A lényeg az, hogy megtaláltam itt a weboldalukon, hogy például náluk az a dress code, hogy nem szabad papucsban, illetve hátizsákkal bemenni az üzletbe, nem lehet leülni.
1: De jó.
2: Ugye?
1: Én nekem ez nagyon tetszik.
2: Megtartják a nívóját.
1: Igen, hiszen vannak olyan éttermek is, ahova mondjuk zakó nélkül nem lehet bemenni, vagy nyakkendő nélkül.
2: Tényleg ezt már olyan rég ma akartam egy férfitől kérdezni, hogy például augusztus elején esküvő elmégy meg vagy hívva, mit illik a 40 fokba felvenni egy férfinek, illik-e zakó nélkül, vagy hogyan oldja meg ezt egy férfi, hogy az alkalomhoz megfelelő legyen az öltözéke, de ugye ne vigyen a mentő ott, nem tudom, a bazilika lépcsőjéről.
1: Én szerintem sokat változott a helyzet mostanában az elmúlt években, mondjuk így, hiszen ezek a rekordhőmérsékletek, ezek rákényszerítik arra az embert, hogy a ruházatát is megváltoztassa. Tehát tényleg, nyilván ilyenkor azért öltönybe kell megjelenni alapvetően, de amikor tényleg egyszerűen 40 fok van, akkor ez egy gyilkos ruházat lehet. És ebben nagyon sokan rosszul vannak. Tehát muszáj valahogy megoldani ezt a problémát, és feloldani ezt a kérdést. Úgyhogy én úgy oldom föl, hogy akkor ilyenkor egyszerűen kénytelen vagyok felvenni egy rövid újút. A nyakkendőt azért megtartom.
2: Oké, nyakkendő,
1: és mondjuk a hátamra dobom a zakót, hogy azért mégis.
2: De ez ilyen kötelező, ugye? De
1: igen, tehát, hogy...
2: De amúgy meg nem vicces.
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem, tiszteljük a hagyományokat inkább, én azt gondolom. Tehát, hogy ne menjek rövid nadrágba esküvő.
2: Hát
1: még akkor se, hogyha 45 fok van.
2: Még az a szerencsés, hogy vannak ilyen nyári anyagok, ugye, amiből készítenek most már öltönyöket, és a még szerencsésebb, hogy a legtöbbnek ugyanolyan a hatása, mint egy átlagos öltönynek. Igen. Tehát már gyártanak azért ilyen anyagokat, de azért én még mindig azt mondom, hogy nagyon sajnálom a pasikat, mert mi nők tényleg mindenben megtaláljuk az eleganciát a spagetti pántosban, és még legyezhetjük is magunkat.
1: Nem biztos, hogy kell sajnálni, inkább én örülök, hogy nincs annyi lehetőség. Ugyanis talán egyszerűbb a választás.
2: Nem kell gondolkodni.
1: Nem kell rajta gondolkodni.
2: Szekrény előtt.
1: Persze. Tehát mondjuk az Apple-nek a vezetője, aki ugyebár Steve Jobs volt a világ egyik leggazdagabb embere, neki nem kellett gondolkodni azon, hogy milyen ruházatot fog felvenni, hiszen tele volt fekete garbóval. És minden nap fekete garbóba járt. Tehát
2: igen,
1: ez volt az ő védjegye, tudod?
2: Igen, hallottam, azért zseni faktorosok azt csinálják, hogy sokat vesznek. Most tavaly nagyon vicces. A múltkor én is vettem egy nadrágot, jó áron volt, és nagyon tetszett a fazony, és amúgy én is vettem bőle kettőt. Mert úgy voltam vele, hogy amúgy néha van kedvenc ruhája az embernek, tudod, elkopik, rám egy pipó, bármi elszakad, és olyan jól van bőle még egy. És kinevettek engem ezért, hogy kettőt vettem belőle. De én ezt, szóval ennek van logikus előzmény, hogy én ezt miért szeretem ezt. Te is ragaszkodsz ruhatípusokhoz, ruhamárkákhoz, vagy egy-egy darabhoz szekrényedben?
1: Hát egy-egy darabhoz nagyon tudok ragaszkodni, és akkor mindig azt hordom, igen, tehát, hogy nekem is vannak ilyen kedvenceim. Egyébként a felségem is hasonlóan gondolkodik, mint te. Ő is időnként vesz ugyanabból a cipőből kettőt, de van olyan, hogy egyet feketébe, egyet ezüst színűbe, mert nem tudja eldönteni, hogy melyik lenne legjobb. Igen. És akkor megveszi mind a kettőt. Tehát van ilyen.
2: Egyébként ennek az is az oka, hogy régen azért a termékek megtalálhatóak voltak a következő nyáron is. Tehát, hogyha mondjuk vettünk egy sportnadrágot, amit nagyon szerettük, és ott hagytuk az edzőterembe, akkor semmi gond nem volt, elmentünk, és tudtunk venni ugyanazt. De annyira nagy a kínálat, most már annyiféle gyártó van, hogyha megszeretsz valamit, hogy azt mondod, hogy a nyári hőségben nekem ez a nadrág olyan jó, mert hiába hosszú, bő, kellemes, légáteresztő szeretem, és hogyha jövőre akarok ugyanilyet, nem biztos, hogy fogok ilyet kapni. És szerintem azért van ez a fajta gondolkodása a nőknek. Én most a régi parfümökkel vagyok, úgy képzeld el. Annyira félek, hogy a 30-40 évvel ezelőtti parfümökből már alig van egy-egy bontatlan a nagyvilágban, tudod? Tehát nem jellemző. És azokat megszerezni. És amúgykor összeértem az összes parfüm illatot, ami régen volt, most pedig nincsen. Mondhatom is, mert ezek nem reklám, mert nem gyertek, például Janine D, vagy a Mage Noir, nem is tudom, most hirtelen, amik ilyen Azzaro 9, tehát ezek régi gyerekkori, vagy fiatalkori emlékeim, ezek az illatok, és képzeld el, hogy lehet ilyeneket találni egyébként, most már megtudhatom azt is, hogy mondjuk Németországban valakinek van egy ilyen eladó, mondjuk mintája egy ilyen üvegbe, mert hogy vannak már ilyen weboldalak. Úgyhogy csak most ez azért jutott eszem, hogy, hogy így a ragaszkodás egy-egy jó dologhoz, amit szeretünk.
1: Szóval antik parfümök. Ez hát jól hangzik, de egyébként megmaradt szerinted az a fajta illatanyag?
2: Nem, hogy megmaradt, hanem képzeld el, hogy sokkal drágábban árulják, mint hogyha mai kiadású lenne, mert igazából a parfümökkel azt kellene csinálni, hogy az ember vesz egy parfümöt, és berakja a szekrénybe, és egy évig hozzá sem ér ahhoz a bizonyos parfümhöz, megsötétedik a színe a folyadéknak, és sokkal, de sokkal erősebb lesz. Tehát ha azt mondja valaki, hogy neki van egy bontatlan 5-10-15 éves parfümje, az már képzeld el, nem is olyan színű. Teljesen ilyen barnás, narancsossá változik, és igazából egy öde toalett, vagy egy öde parfüm olyan erősséggel bír, mint egy olaj. Nem is gondoltad volna. Azt gondoltad volna, ez régi, ez már nem is jó.
1: Lehet, hogy kidobtam volna, igen, valóban, mert kicsit már elszíneződött, lehet, hogy megromlik, azt gondoltam igen. volna. Igen,
2: ha,
1: igen.
2: ha nincs kinyitva egyébként. Ha ki van nyitva, akkor zsákba macska. Nagyon rég muzsikáltunk, jövünk még vissza történelmi hűtésekkel, illetve megígértük, hogy a cimbalommal foglalkozunk.
1: Akkor most hallgassunk meg egy beszélgetést, amit korábban készítettem. Lukács Miklós
0: cimbalom rádiódik.
1: Mi a helyzet az utánpótlással? Látod ennek az utánpótlását, ennek a hangszernek?
3: Igen is, meg nem is. Igen, vannak nagyon tehetséges emberek, zenészek, kreatívak, tudok is felsorolni párat. Mindig annyi volt cimbalmosból, amennyit egy ország el tudott tartani. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a szelekció, ez mindig így azért működött. De tudod, itt azért már nagyon más van, Andis, tehát mi felnőttünk egyfajta, tehát nálunk van egy váltás, nálunk van egy törés. Mert mi éreztük még a régi szelét a dolognak, hogy hogy működnek, amikor nem volt még okostelefon, meg nem volt még ilyen felgyorsult a világ, meg nem volt AI, meg nem volt ilyen dolog, és hát ez nyilván ahogy lett, ez a forradalom, bár hát ezt annak lehet nevezni, így egy teljesen megváltozott világban vagyunk, és egy teljesen megváltozott értékeket kapunk, egy teljesen máshogy kell szocializálódnunk bizonyos folyamatokon. Hát te látod, a tanítás is megváltozik, a módszerek megváltoznak, egy beszerzése a zenének megváltozott, amikor életünkbe álltunk sorba egy lemezért, amikor fiatalok volt, hát ilyen nincs már, minden ott van az órod előtt. Csak hát pont ez az érdekes, hogy ott van minden az órod előtt, azt mégse tudod. Tehát, hogy mégse hallgatják. Ott meg nagyon kevés volt az órunk előtt, és mégis vágytunk rá, és éheztünk el. De ez egy külön műsort ér ez a történet. Az, hogy a világban és a világhálón és a streaming szolgáltatóknál mi cimbalmosok, és amit mi képviselünk, életképessé legyen, váljon, ahhoz nagyon koncentrált munkára van szükség. Mert hogyha beütött bármelyik streaming szolgáltatónál, hogy cimbalom, akkor lehet, hogy hülyeségeket kapsz először. Tehát mondjuk az első, nem tudom, nem néztem még így, de lehet, hogy mondjuk az első 15-20 tálat, az semmit nem ér. Tehát az ilyen kamu. történet, és akkor utána mondjuk jön egy olyan előadó, ami azt mondom, hogy ja, hát igen, na, itt kezdődik. Innentől kezdve érdemes hallgatni. De ilyen nincs a heged. Vagy nincs a zongorán. Tehát egyből kiad, mit tudom én, beírod, hogy piano, akkor kiírja, hogy Márta Argerics, vagy mit tudom, vagy itt a Kégyzseret, vagy Csikóre. Tehát, hogy már ott kapsz egy minőséget. Na most, ha mi cimbalmusok ezt a fajta minőséget nem teremtjük meg, akkor hogy várhatjuk el ebben a világban, hogy a cimbalmunkat, a hangszerünket értékeljék? Amikor az első 15 találat értéktelen. Tehát érted, mi akarunk kopogtatni, mi kopogtatunk. Tehát nem várjuk el, hogy nem a világ kopogtatná, hanem mi kopogtatunk, hogy világ, itt vagyunk. Tehát nekünk kell ehhez alkalmazkodni, és tényleg ezért egy centrikus, jól gondolt, átgondolt munkára van szükség. Én ezt teszem, néha egyedül érzem magam ebben a folyamatban. Ez nem csak az én, hogy mondjam, pályámról szól. Az nem az én karrierem szól. Hát én köszönöm, meg vagyok ennélkül, és hát játszom eleget. Hanem egyszerűen tényleg az, hogy értem és érzem azt, és néha fáj, amikor nem veszik ott, és nem oda teszik a hangszeremet, ahol van. És persze ehhez kell az utánpótlás. Én úgy érzem, hogy most jelen pillanatban már egy picivel több van, és jobban átlátják a műfajok közti átjárást, és az, hogy a világ merre felé megy, azokból nyilván lesznek. És persze fognak változni, mert ezek még 20 éves fiatalok. Tehát az önarcú, az önértékelésük, az önképük még sokat fog változni, ami természetes folyamat, hát nálunk is így volt. De ha minél populárisabb lesz ez a hangszer, annál többen fognak cimbalmozni. Tehát akkor lehet majd érezni ennek a hatását, amikor mondjuk egy egyetemen, Bécsben mondjuk megnyílik a cimbalomtanszak. Vagy nem tudom. És akkor azt mondom, hogy na hát ez már haladás. Tehát, hogy mondjuk a valenciai Berklin, én előadást tartottam a magyar zenéről és a cimbalomról, akkor az is már egy haladás, mert hogy én voltam az első, aki ilyet. Tehát már köszönik, ők megvannak nélkülünk. Tehát ő nem hiányzik, ez egy jó működő intézmény. Köszönjük szépen, nem. Még következő 200 év is meg lesz nélkülünk. De mégis van egy érdeklődés. Na most ezt nekünk ki kell elégíteni, és megfelelő színvonallal képviselni. Na most ez a mi dolgunk. És minden ilyet meg kell ragadni, hogy a cimbalom step by step, lépésről lépésre előrébb haladjon. És lehet, hogy ez már nem az én karrierem, hát én már akkor nem leszek, ahol mondjuk ez beindul, az egy ilyen tanszak, vagy mit tudom én. Tehát minél több intézményben lesz. De hát muszáj ebben foglalkoznom az én időmben, mert hirtelen nem lesz 50 év múlva valami. Tehát annak van egy előzménye, annak van egy folyamata, amit képviselünk el most a jelenben.
1: Ezt szoktam mondani, és engednek, hogy most is büszkélkedjek vele, ha szabad ezt mondani, hogy számomra is nagyon fontos a cimbalom. Miért? Hiszen mindkét nagypapám cimbalmos volt.
3: Így van.
1: Úgyhogy nekem is van erős családi kötődésem ezügyben a hangszerhez is. Most azonban térjünk vissza egy picit hozzád. Számos formációban játszol most is. Melyik az, ami a legközelebb áll hozzád? Melyik az, ami a legjobban megérint téged mostanában?
3: Hát nyilván az én saját zenekarom. Tehát sok formációban játszom, vannak emblematikus zenekarok, amiket 20-25 éve képviselek a játékommal. Ilyen a Dress Quartet például, vagy Borbé Mihállyal való közös együttlétünk. Itt azért nem mondtam egy fix zenekart, mert nagyon sok zenekarban közreműködtünk már együtt, az ő zenekarai voltak főleg, vagy közös. És akkor itt mondjuk a Polygon triót lehetne megemlíteni, vagy a Balkán Jazz Projectet, vagy a Borbé Mihály kvártettet. Tehát ezekben én mind... Na, ez már 20-25 éve működik, hála Istennek. És hát nyilván ezek az emberek óriási hatást gyakorolt. Tehát egy 20-25 éves kapcsolat, tehát egy negyed évszázad, ha belegondolsz, és hát nyilván egymásra voltunk hatva. Hatással voltunk egymásra. Én is rájuk, ők meg főleg rám. Tehát, hogy én nagyon sokat kaptam és tanultam tőlük. Voltak aztán zenekarok, amik mondjuk 4-5 évig működtek, aztán utána pedig nem. Tehát ez inkább a gyakori volt. Mondom, ebből két ilyen zenekart tudok mondani, ami 20 éve együtt van. Vagyis én vagyok velük. Nyilván számomra egyre fontosabb a szólista lét. Egyrészt szeretnék szólistaként többet játszani a klasszikus kortárs zenén belül is. Másrészt pedig barokk átiratokat szeretnék még egyre jobban többet játszani. Hát én játszottam ezt sok külföldi zenekarra utoljára. A Tallinn Chamber Orchestrával játszottam, az O-Modern Chamber Orchestrával, és svédek, és velük játszottam a Wigmore Hallban, a Delphi Harmonyban, a Concerthaus Berlinben. Itthon játszottam a budapesti vonósokkal, a Mendelssohn Kamarazenekarral, és ott például még Bachot játszottam. A Bach Ámon hegedű versenyének egy ilyen címbalom. Hát nem nevezném átiratnak, mert gyakorlatilag egy az egyben játszok, de talán annyiból másabb, hogy játszom benne kadenciát helyenként. És akkor ezeket mindig úgy teszem, ezeket a műsorokat össze, hogy legyen benne Bach, ami nekem ugye a szívem csücske, és hát kifejezetten jól áll a címbalom Bachnak.
0: Így van.
3: Fordítva én nem merném. Bach az minden hangszeren jól áll. És utána pedig játszom mondjuk Bartókot, amiben szintén improvizálok, de azt stílushűen, tehát népzenei improvizáció, nem klasszikus barokk improvizáció. És például akkor utána játszom saját kompozíciót, ami ugyancsak kamarazenekarra van átírva, hangszerelve, és a cimbalom szól se. És akkor így kap egy képet a közönség a cimbalomról, hogy mennyire színes világot lehet képviselni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Annát, illetve dr. Suki András hallják itt a Rádiódik hétfői hűsítőjében. És mivel megyünk tovább, Andris?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes lenne a különböző építészeti megoldásokat egy picit számba venni, hogy hogyan tartották a hideget bent esetleg régebben, vagy hogyan próbáljuk meg a mai technológiát különböző módszerekkel lehűteni. Hiszen, hogyha arra gondolok, hogy egy panellakásban, amelyben egyébként mi is lakunk, milyen nehéz megtartani a kellemes hőmérsékletet, főleg ilyen 40 fokban, hát az nagyon-nagyon brutális. Tehát mi jelen pillanatban én azt gondolom, hogy légkondi nélkül nem tudnánk megmaradni. És emlékszem, amikor még nem volt légkondi a lakásban, én folyton átjártam a plázába, és ott próbáltam egy picit hűsölni.
4: Right.
5: És egyszerűen

0: Lent pedig hűvösebb van. Tehát ez volt az eredeti cél. Te mit gondolsz erről, hogy te gondolod, ez működik?
1: Kétségtelenül működik, igen. Át szoktunk menni pont egy ilyen lakásba is, ahova pontosan hűsölni járunk, hiszen olyan vastagok a falak, és olyan hűvös van tulajdonképpen már az udvarban is, illetve amikor belép az ember a lépcsőházba, hogy mintha egy légkondis plázába lépett volna be az ember, arról az óriási forróságról, ami kint ilyenkor érezhető. Úgyhogy tényleg, aki ilyenben lakik, az nagyon szerencsés ebből a szempontból. Nyilván télen viszont, hát ott fűteni kell. Tehát ott nagyon felszáll az a meleg, amire éppen lent lenne szükségünk.
0: Így van, kell fűteni erősen. Én elég régóta lakom pesti bérházban, és igen, de azért nem állítanám, hogy annyira hűvös nyáron, de az biztos, hogyha valaki igazolni akarja ezt a teóriát, hogy a magas plafonú épületek hűtenek, az látogasson el mondjuk egy templomba ebben a nagy melegben. És szerintem azonnal azt fogja mondani, hogy igaza van az Annának és az Andrásnak.
1: Vagy egy zeneszalomba. Egyébként azt tapasztalom, hogy ugyebár nyáron nagyon mennek ezek a fesztiválok. Na de egy fesztivál az kint van.
0: Igen.
1: Kinti. Na most annyira meleg van még éjszaka is, hogy ezek a fesztiválok, ezek már néha ott tartanak, hogy szinte élvezhetetlenek, főleg a nyári napsütésben, hiszen nem tudunk egyszerűen néhány percnél többet kint a napsütésben kint tölteni az utcán. Úgyhogy egyre jobban, mint hogyha az lenne, hogy költöznek vissza a nyári melegből, a nyári napsütésből ezek a zenei szórakozások, akár egy kisebb szalomba, vagy egy olyan koncertterembe, ahol megfelelő hűtés van, mert másként egyszerűen elviselhetetlen.
0: Templomokba kellene koncert.
1: Igen, templomokba is vannak koncertek, így van. Tehát az is egy kiváló lehetőség erre, és nagyon-nagyon kellemes az akusztikája is ezeknek a templomoknak. Illetve azt mondanám, hogy érdekes, izgalmas.
0: Te zenészként szereted?
1: Nem.
0: Nem, az már sok.
1: Nem, tehát ez a túl sok izgalom már nekem egy kicsit időnként sok, igen. Nekem túl visszhangos, de viszont tényleg valamiféle különleges atmoszférát, különleges élményt ad, hogyha az ember egy templomban, muzsikál templomban játszik.
0: És ha már így az időben egyébként utazgattunk, nekem az is eszembe jutott, hogy mennyire jó volt az, amikor így nyáron, hogy mondod, hogy külső helyszíneken azért elég meleg van, hogy hát ugye ott volt a napernyő, ami divat volt, amit lehetett használni, sőt, kellett. Az ember ezektől a kötelező kiegészítőktől, illetve anélkül, hát olyan mesztelennek éreztem magát, akinek nincsen napernyője, vagy kalapja, legyezője, stb. Most nekünk maradt ez a szerencsétlen napszemüveg, ami csak jól néz ki, nem hűsít le minket. Az az igazság, hogy a mai divatban nincs olyan tárgy, ami tényleg azért van, hogy ne ég meg a napon.
1: Tehát ha visszagondolok ezekre az időszakokra, akár egy mondjuk 20-as évek Franciaország, Párizs, ahol a hölgyek ezzel a csodaszép ruháikkal és ilyen nagyon kupolás ernyőkkel sétálgattak.
0: Jaj, de jól is néz ki. Újra divatba kell hozni.
1: Igen, igen. De egyébként például ez Japánban, vagy hát általában Ázsiában, ez nélkülözhetetlen ez a fajta napernyő, hiszen ott mondjuk pontosan az a divat, hogy a hölgyek azok nem barna bőrrel, hanem minél fehérebb bőrrel rendelkeznek.
0: Így van.
1: Tehát ott, hogyha ha a naptól megégnek, hát akkor az egy kicsit...
0: Akkor csúnyának
1: igen,
0: vannak.
1: Akkor csúnya. Igen,
0: igen, érdekel. És ott nem is barnító, hanem fehérítő krémek vannak, képzeld el. Én láttam ennek a reklámját, én nem akartam elhinni, hogy ez valóban így működik, de azért, amikor már többször láttam, akkor már kezdtem gyanakodni, hogy lehet ebben valami, hogy tényleg erre egy külön ilyen kozmetikai iparágép, hogy kifehérítsék magukat. Nekem egyébként azt tetszik, szóval én ilyen fehérítős vagyok. Most már azért a sminkelésben kettő fajta van. Ugye, hát mondhatjuk azt, hogy ugye a 60-as, 70-es évekig Európában ciki volt barnának lenni, mindenki fehérítette magát. Nézzünk csak rá egy klasszikus Coco Chanel sminkre, hogy ez hogy nézett ki, vagy a 20-as évek sminkjeire. Aztán már bejött a napsütötte bőr, de a 2000-es évek után ez ketté szakadt, úgymond. Tehát van, aki arra esküszik, hogy legyen

0: nagyon barna, bronzosított az arca, és vannak hölgyek, akik meg szeretik sok korrektorral, sok világos alapozóval fehérré, világossá tenni az arcukat. Akkor is, ha nem emósok, tehát nem csak az ilyen szélsőséges zenei ízlés, hanem tényleg van, és tényleg ez Ázsiából érkezett meg hozzánk.
1: Én a természetesség híve vagyok, én még abból a korból érkeztem, talán lehet, hogy ez is hatással van, és én azt szeretem, hogyha valakinek természetes a bőre, és kevés minkkel. Nekem ez a vonzó.
0: Na jó, de nincs, ami téged próbára tegyen, mert férfi vagy. Lehet a nő lenni, és látnád, hogy egy-egy ilyen dolog mennyit változtat a női arcon, akkor lehet, hogy te is másként vélekednél. Viszont érdekes, hogy a melegről eljutottunk a sminkhez, és tényleg nagyon érdekel a véleményed, hogy szerinted mennyire kötelező sminkelni magát egy nőnek. Azért is fontos ez a melegben, mert azért ez nem egyszerű, tehát ilyen 26 fok felett ezek a sminkek már úgy elkezdenek játszani a nőnek az arcán, és nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy ki kellene magam sminkelni, de annyira nincs kedvem, mert még jobban izzad az arcom, mert lefolyik az arcomon, mert irritálni fogja a bőrömet, főleg ha még a napsütés is rajta van ezen a bőrön, tehát kockáztatom is a bőröm egészségét vele, azért van alapozó, korrektor, mindenféle színező anyagok. Szóval te mit gondolsz erről? Te, aki a klasszikus zenében élsz, például mi van akkor, egy koncerten valaki megjelenne, mint néző egyébként, ha már a dress code-ot ennyire kiemeltük, például smink nélkül.
1: Tehát, hogy valóban tehát hogyha én mondjuk elmegyek fellépni, és én nagyon kellemetlenül érzem magam akkor, hogyha mondjuk nem öltönyben vagyok, vagy nem megfelelő viseletben vagyok. Annak ellenére, hogy milyen az időjárás. Tudod? Tehát, hogy szerintem ez hozzátartozik mondjuk a színpadi megjelenéshez. És elvárom egyébként a közönségtől is, hogy ők is tiszteljék meg az eseményt, persze az előadót is azzal, hogy ők is megfelelő öltözetben vannak. És ehhez hát sajnos hozzátartozik a smink is. Tehát nyilván alkalomhoz illően kell magunkat sminkelni, vagy hát kell a nőknek magukat sminkelni, és tehát ez azt is jelenti, hogy amikor mondjuk az ember a boltba megy, akkor nem feltétlenül szükséges, hanem akkor viszont a természetesség híve vagyok minden tekintetben.
0: De milyen jó, hogy erről mindenkinek azért van valamilyen véleménye.
1: Igen, mindenki másként gondolkodik erről.
0: Én kíváncsi vagyok, ha hallgatok véleményére is. 0-30-30-30-100-as az SMS számunk. Mit gondolnak a sminkről, mikor kell használni, hol van az a határvonal, ahova már nem illik megjelenni például smink nélkül, de ugyanúgy várjuk azt a véleményt is, hogy mikor van az a határ, ahova egy férfinek nem illik öltöny nélkül például megjelenni.
1: És mivel a mai témánk egyébként a hűsítés, illetve a hűvös mellett a cimbalom, ezért próbáljuk ezt a kettőt összekötni, és nyilván a megjelenés szempontjából is, hiszen én készítettem korábban egy interjút, egy beszélgetést Farkas Rózsa, lisztdíjas cimbalom művésznőnkkel, aki csoda szép ruhákban szokott mindig megjelenni, és hát itt jön össze az, amikor egy női smink, és mondjuk egy alkalomhoz illő öltözet, és a cimbalom. Hallgassunk most meg tőle egy beszélgetés részletet.
2: 100.3 Rádiódik. Fogod?
3: Én nagyon sokszor tanítottam, nagyon sok zeneiskolában cimbalmot és zongorát is, de megmondom őszintén, hogy ez az egyik ok, amiért sokkal jobban szeretek maszekban tanítani, mert én 4 éves volt a legfiatalabb növendékem, 4 évestől 78 évesig terjed a skála, amilyen életkorú gyerekeket, illetve tanítványokat tanítottam valaha, és teljesen másképpen kell nyilván egy pici gyereket, egy kamaszt, egy felnőtt embert tanítani, de a lényeg az, hogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy ha ez a gyerek ezt a darabot 3 hónapig tanulja, akkor 3 hónapig foglalkozunk vele. Ha 2 hét alatt bevágta, akkor most ne tanítsam 1 hónapig, vagy 1,5 hónapig, mert úgy van előírva, és csak utána lehet a következőt. Tehát mindig a gyereknek, vagy a tanítványnak, persze a gyerek az sokszor van, hogy 65 éves, csak én mindig úgy hívom őket, hogy a gyerekeim.
1: Igen.
3: Tehát mindig a tanítványnak a kedve és, az, és a tempója szerint kell tanítani, és ahhoz se kell ragaszkodni, hogy na, januárban fél év, akkor most 4 darabot. Nem, ha az alatt a fél év alatt 15-öt tud megtanulni, akkor tanulja meg 15-öt. Ha az alatt a fél év alatt 2-t, akkor 2-t, és azokat a darabokat szépítgetjük. Tehát ezt szeretem nagyon a magánúton való tanításban, hogy abszolút a diákomhoz tudok mindent igazítani.
1: Rámutattál még egy nagy problémájára a rendszernek. Azt, hogy te már 4 éves kortól akár tanítasz. Tehát míg valaki bekerül a zeneiskolába legkorábban általános iskola első osztályától, tehát mondjuk 6 éves kortól, amikor rendszerint még azért az átlag zeneiskolába szolfés tanul csak a gyerek, és a hangszert pedig 1-2 évvel később kezdi csak meg. Jobb esetben azonnal, de az elég ritka egyébként. Tehát szerintem a zeneoktatást korábban kellene elkezdeni. Akár 3-4 éves kortól, ahogy te ezt mondtad. Ez szerinted mennyire fontos?
3: Bevallom őszintén, hogy a 4 éves tanítványaim, ők zeneiskolai keretek között voltak a diákjaim, ráadásul külföldön, és megmondom őszintén, hogy én nem örültem a 4 éves gyerekeknek, mert úgy gondoltam, hogy nekik ez sok. És inkább játszanak még. Én mindig azt gondoltam, hogy egy 4 éves gyereknek nem kell még zenét tanulnia. Kivéve, ha olyan tanára van, aki játékosan tudja tanítani, de nem zeneiskolai keretek között, nem zeneiskolai követelmények szerint. Mondom, én sem vettem volna fel azokat a gyerekeket, ha abban a zeneiskolában ez nem lett volna kötelező. Úgy gondolom, hogy amit mondta, hogy 3-4 évesen elkezdeni tanulni hangszert, azt mondjuk akkor lehet, mint mondjuk a cigányzenészek otthon. Amikor apu előveszi a hegedűt, és azt mondja, hogy gyere gyerekem, te is. Meg hallottam ilyet, hogy ugye régen a régi romák fazekat tettek a cimbalom elé, és arra állították a kisgyereket, mert annyira pici volt, mert nem érte el a cimbalmot. De akkor játékosan, de nem zeneiskolai keretek között, ahol majd fél évben vizsgázni kell, ahol a karácsonyi koncerten már elő kell adni valamit, hanem ami mindig az én vesztőparipám, hogy az ő tempójában. Tehát szerintem ilyen pici gyereket csak otthon vagy magánúton szabad tanítatni.
1: Léteznek zenei előkészítő foglalkozások, amik nem zeneiskolai kereteken belül működnek rendszerint, hanem valóban ilyen magán kezdeményezések főként. Én inkább ebben látom a lehetőséget, hogy akkor ilyen csoportos foglalkozásokon belül valami játékos kis foglalkozás.
3: Igen, tapsolgatnak, énekelgetnek együtt, igen. Az inkább játék, mint valóban hangszertanulás. Volt olyan nekem is, hogy maszekban akart hozni egy apuka egy 4 éves kislányt hozzám, és mondtam, hogy ne haragudjon, nem. Tehát vigye el ilyesmi foglalkozásra, tehát saját magam, meg saját pénztárcám ellen beszéltem, mondtam, hogy vigye el valami ilyesmi foglalkozásra, de nem akarom zongorára tanítani. De ő mindenképpen ezt akarja, és akkor dupla árat is fizet, mert hogy mindenképpen hozzám, és mondom, hogy de nem, ne haragudjon, nem fogadom el tanítványként, mert még nem ez a dolga, még a játék a dolga. Tehát cimbalmon fog játszani, meg zongorán fog játszani, de az egy teljesen más dolog. Inkább menjed el egy ilyen dalos, játékos, csoportos foglalkozásra, de azokat a pirinyók is újakat még ne kényszerítsük rá a billentyűkre.
1: Térjünk vissza most a tanulmányaidhoz. Igen. Végül is a Bartók Konziban folytattad középiskolai tanulmányaidat. Milyen élményeid vannak onnan?
3: Hát ez a 4 év volt, azt hiszem, a zenetanulásomból a legfontosabb, és a legérdekesebb és élvezetesebb. Mint mondtam, Balogh Kálmán lett a mesterem Szakály Ágnes mellett, és hát ugye a legfontosabb dolog az volt, hogy végre megismerjem a cimbalmot, és ahogyan csúnyán szokták tudni, megtanuljak közlekedni rajta, és hát rengeteget skáláztunk, etüdőket tanultam, és akkor ugye bevezetett a románozásba, amiben azonnal beleszerettem, ami ugye óriási technikát kíván, és óriási technikát tud adni is. És hát, mint említettem, apukám nagyon bölcs házmester volt, és ugye tudta, hogy az én szívem csücske, és számomra a legfontosabb dolog a zenéből a klasszikus zene. És emlékszem, hogy leültetett magával szembe, és azt mondta, hogy gyerekem, ide figyelj, tudom, hogy te a klasszikus zenét imádod. De ezt be kell látnod, hogy Magyarországon, ha kiejted a szádon azt a szót, hogy cimbalom, az embereknek a 80%-ának azonnal a cigányzene jut eszébe, utána egy kisebb százalékának a magyar népzene, és hát talán van 1-2-3% nagyon művelt ember, aki tudja azt, hogy Rácz Aladárót, a klasszikus zenét is lehet játszani cimbalmon, tehát ők nagyon kevesen vannak. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy hiába te klasszikus zenész akarsz lenni, a cimbalmonnak ezt a sokszínűségét ismerd meg, tanulj mindenféle műfajt. Ugye akkoriban még a jazz nem tette hozzá, hiszen manapság már teljesen egyértelmű, Horváth Áron, Lukács Miklós, Lisztes Jenők, remek jazz cimbalmosaink. Ez akkor még nem volt, akkor még ők is pici gyerekek voltak, még nálam is kisebbek. De mondta apu, hogy egy picit tanuljak cigányzenét, jaj, nem akarom. Egy kicsit tanuljuk magyar népzenét, balkáni népzenét, mindenféle mást is. Jó. És ez a 4 év erről szólt, hogy mindenfélibe belekóstoltam, táncegyüttesekben játszottam magyar népzenét, Balogh Kálmánt, mikor először elmehettem helyettesíteni, az azért egy nagyon nagy dolog volt az életemben. Különböző együttesekben helyettesítettem őt, világzenét játszottunk, és hát a Száztagú Cigányzenekar első cimbalmosa lettem, ott 5 évig voltam, és emlékszem az első próbára, amire beülhettem, ugye akkoriban már nagyon sokat játszottam szimfonikus zenekarokkal, de ugye általában ott a cimbalom szólista szerepet kapott. Vagy egy-egy Vivaldi vagy Bach átiratot játszottam, vagy kortárs zenei műnek a szólistája voltam. De amikor beültem, és megszólalt valamelyik Brahms magyar tánc, az 5-ös vagy a 6-os, nem is tudom, és ott egy szólam voltam. Amit mondjuk egy klarinétos megszokott, vagy egy csellista, de hát a cimbalmos az, ha nagy zenekarban játszik, akkor szólista, és ott végre egy szólam voltam, és olyan csodálatos volt megérezni, hogy körülöttem ott zengett minden, és hát imádtam, és ott voltam 5 évig, és aztán amikor lediplomáztam, akkor, mintha nem telt volna el jó sok év, apukám megint leült velem szemben, és kvázi folytatta azt a beszélgetést, és azt mondta, hogy na gyerekem, most már mindenből tanultál egy kicsit, konyítasz egy kicsit ehhez, egy kicsit ahhoz, egy kicsit amahoz, most már van miből választani. És ez volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, azt hiszem. Pontosan tudta a válaszomat, de ez nagyon fontos volt, hogy megtanította, hogy legyen rálátásom mindenre, amit a cimbalmon el lehet játszani. És mondom, hogy hát apu, természetesen továbbra is a klasszikus zene maradt a szívem csücske. És mondom, hogy igen, de most már ismersz egy picit más részeket is belőle. Úgyhogy így maradt a klasszikus zene az én igazi oldalam. De nagyon vicces, hogy nagyon sokszor kerültem azóta is olyan helyzetbe, hogy valahova be kellett gyorsan ülni egy hajóra, lebetegedett a cimbalmos, felhívott egy primás, hogy úristen, Rózsa, ülj be, mert mindjárt jön a turista csoport, és akkor gyorsan le kéne kísérni az estét. És akkor nem mondták, hogy meghalok asztalnál is, mert be tudtam ülni, és el tudtam muzsikálni azt, amit kellett. Másnap meg volt egy Bach koncertem, vagy, mint mondtam, a Kálmánt helyettesítettem egy világzenei színpadon. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy jaj, te mindent tudsz, és azt szoktam mondani, hogy nem, ez nem álszerénység, nem tudom ezeket. Ebbe belekóstoltam, és egy picikét ismerem őket, de az igazi asztalom az a klasszikus zene.
1: Nagyon fiatalon volt a debütáló koncerted, hiszen 16 évesen te már Olaszországban nagy színpadokon játszottál.
3: Igen, ez csodálatos dolog volt. Ugye másodikos konzis voltam, amikor Szakály Ágnes születésnapomon, karácsony előtti napon felhívta apukámat telefonon, és megkérdezte, hogy a következő hónapban egy hónapra ellophat-e engem. Tanárnő vigye, ahova akarja, hova viszi? Hát vinném Velencébe egy hónapra, a Velencei Karnevál alkalmával lesz egy színpadi mű, amiben kell 2 cimbalom, és én a Rózsát gondoltam magammal vinni. Hát ez hihetetlen dolog volt. Emlékszem, annak idején rengeteg papírmunka volt ezzel, hogy még az országos rendezőiroda, hogy 16 éves gyereket kiengedhette, orvosi engedélyt kellett kérni, hogy bírni fogom-e. Szóval tényleg nagyon sok utánajárásba került, és az volt a lényege, hogy ott egy operettben kellett játszanunk két cimbalommal. Két mandolin volt benne, beleírva. Nem tudom, ki volt az az őrült, az Isten áldja meg, aki kitalálta, hogy két mandolin helyett ő két cimbalmot akar bele. Így kerültünk mi oda Ági nénivel, és tudtam, hogy 5 hétig leszünk kint, 8 előadás lesz, majd utána az utolsó héten lesz egy két cimbalmos duó koncertünk. Na most, mint mondtam, hát akkor voltam másodikos, és mesélte később ezt is Ági, hogy hát teljesen őrültnek nézték az Oriban is. 16 éves gyereket akarsz elvinni? Hát hogy? Hát nem. Higgyétek el, meg fogja tudni csinálni. És hát fantasztikus 5 hét volt, ugye hát csak mondom, 8 előadásunk volt a színpadon, és közben éjjel-nappal gyakorolhattunk, és jártuk a város, hát Velencét, hát a mai napig csodálattal gondolok vissza rá, és gyakoroltunk, és egy csodálatos műsort raktunk össze, például Bach olasz koncert, Debussy, arabeszkek, Scarlatti szonáták, tehát gyönyörű műsort raktunk össze, és hát ezt gyakoroltuk. Úgyhogy 5 hét kellemes gyakorlás, és jött a nagy koncert. És emlékszem, hogy csodaszép volt a helyszín is, mert a Velencei La Fenice Operaházban történt ugye mindez, és középen lent volt egy színpad, és mi két oldalról, magasból két lépcsőn jöttünk le, úgy kellett leírni a címbalomig, és ilyen vörös bársony szőnyeg, és életem első csináltatott estéi ruhájában ott álltam a lépcső tetején, a másik oldalon az Ági néni, és azt hiszem, hogy úristen, csak leírek a címbalomig anélkül, hogy nem esek orra, és akkor talán lemegy a koncert is. Ez megtörtént, odaértem a címbalomhoz. Ez egyébként azóta is így van, tehát sokszor túl magas cipőt veszek fel, mivel alacsony vagyok, és sokszor néztem már vágyakozva a takarásból a címbalmot, hogy ha odáig elérek, talán már nem lesz baj. Hát itt is így volt, leültem, és emlékszem, hogy Debussy egyik arabeszkét játszottuk éppen, és elkezdtem szédülni. Nagyon-nagyon, de iszonyatosan szédültem, tehát olyan erős fizikai érzet volt, hogy attól féltem, hogy le fogok esni a székről. Közben persze, hál' Istennek, ugye, nagyon jól be volt gyakorolva a darab, tehát közben játszottam, de azt éreztem, hogy tényleg le fogok esni a székről, és emlékszem erre a pillanatra, hogy azt mondtam magamban, hogy ha most ezt a Debussyt végig tudom úgy játszani, hogy nem esett le a székről, akkor én cimbalomművész leszek. És így történt. És emlékszem, hogy meghajoltunk a darab után, és a második darabban már úgy kezdtem bele, hogy tudtam, hogy itt most már nem lehet baj, és ez lesz az én utam.
1: Hogy teltek a zeneakadémiai éveid?
3: Akkoriban sajnos a zeneakadémián még nem volt tanszak, én még a főiskolára jártam, és én úgy diplomáztam, hogy abban az évben hosszabbították meg a 3 éves képzést 4 évesre.
1: Ez azt jelenti, hogy te a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárképzőjére jártál, ami a Semmelweis utcában volt.
3: Igen, de mivel pont akkor volt a váltás, én már megkaptam a művészdiplomát, és tanári diplomát is. Ráadásul ez egy kicsit vicces történet, mert akkoriban váltott a 3 éves az 4 évesre, de azt is külön kellett kérvényezni, hogy valaki ne 3 év után diplomázon, hanem megkapja a 4. évet, amikor már csak a hangszer van. De én ezt nem akartam. Akkoriban már a Szakály Ágnessel a duónk már nagyon jól működött, már több lemezfelvételünk volt, tehát úgy éreztem, hogy most azért az 1 évért én nem maradnék ott. Nekem nem olyan fontos az a papír, hogy mi lesz ráírva. Soha senki nem fogja megnézni. Egyébként valóban így van. Ezt az ifjúságnak mondom, hogy soha nem fogják elkérni se az érettségit, sehol, se a diplomát. Az munkahelyen nagyon jó, de ha valaki színpadra készül, akkor azt soha nem fogják elkérni. És emlékszem, hogy már megvolt a diploma koncertem műsora, miután én nem készültem művésznek, csak ugye tanárnak, megvolt egy adott műsor, és akkor Szeverényi Ilona volt ott is, a főiskolán is a tanárom, mint akinél kezdtem, ugye annak idején 10 évesen, és mondta, hogy hát az igazgató úr kereste a nevem azok között, akik ugye kérvényezték, hogy maradhassanak egy évet, és csodálkozott, hogy hát pont én, aki ennyit koncertezem, pont én nem akarok diplomát, művész diplomát, és mondtam, hogy hát nem gondolom, hogy most azért itt maradnék, és mondta, hogy jó, hát akkor ezt elmondta az igazgatónak, és ő mondta, hogy na jó, rendben van, 2 hét múlva lesz a diplomája, akkor írja át a műsort, legyenek benne versenyművek, miután ugye kamaraművészi diplomáról volt szó, kamaradarabok, és akkor nem kell megcsinálni a 4. évet, akkor megcsinálhatja így is a diploma vizsgáját. Úgyhogy 2 hét alatt gyorsan-gyorsan átírtam a műsort, megvolt a kamara, diploma, koncert, és akkor így megkaptam a diplomámat, amit utólag már nem bánok, csak akkor ilyen fiatalkori hevességgel azt gondoltam, hogy nem akarok még egy évet itt lenni, inkább már járni akarom a világot.
1: A színpadi rutin az egy olyan dolog, amit csak a színpadon tudunk megszerezni. És mondjuk a legtöbb zongoristának ez sajnos csak úgy adatik meg, hogy mondjuk fél évente fellépnek a hangversenyen, a vizsgahangversenyen, esetleg egy-egy tanszakin évente. Tehát ez valójában általában nagyon kevés szokott lenni ahhoz, hogy az ember hozzászokjon a színpadi jelenléthez. Ezért is lehetett kiemelten fontos a te esetedben az, hogy fiatalon már rengeteget koncertezhettél, és rengeteg CD felvétel állt már mögötted. Ez óriási előnyt jelenthetett akkor.
3: Igen, nagyon-nagyon fontos volt, és sajnos nagyon sok más hangszeres is panaszkodik, hogy sajnos sokkal kevesebb koncert van, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez világviszonylatban így van. Klasszikus cimbalomban meg főleg. Ami az én nagy-nagy fájdalmam. Egyrészt nagyon örülök a cimbalomnak a fejlődésének, annak, hogy most már a jazzben is teljesen egyértelmű, hogy ott van a cimbalom, mint szereplő hangszer, meg a világzenében is. Viszont azt érzem, hogy a klasszikus oldal az kicsit kezd elfogyni. Amikor én konzis voltam, akkoriban 2 tanár volt a konziban, Szeverény Ilona és Szakály Ágnes, és mindkettejüknek mindegyik évfolyamban 4-5 tanítványa volt. Hát az nagyon sok, hogyha összeszámoljuk, és ugyanez volt még utána vagy 6-8-10 évig. Nagyon sokan voltak. Nagyon sok klasszikus zenét tanuló cimbalmos volt. Persze közülük most egy csomóan cigányzenészek lettek, vagy éppen nem maradtak a pályán, de ilyen sok tanuló volt. Most meg évek óta alig vannak a Bartók konziban is cimbalmosok klasszikusban. Miközben a népzenei oldal, ugye a Zeneakadémiánál népzenetanszék is van, a népzenei oldal és a jazz oldal az nagyon megerősödött, de úgy érzem, hogy a klasszikus az meg kezd visszaesni, és ez nagyon nagy fájdalmam. Például abban az időszakban 5-6 cimbalom duó is volt. Tehát Fábián Márta, Szakály Ágnes, később a Szakály Ágnes ugye velem 13 évig duózott, akkor Szeverény Ilona, Vékonyi Edikó, nagyon sok duó volt, és hát havonta, 2 havonta volt mindegyik duónak egy-egy koncertje. Hát manapság meg azt hiszem talán 1 duó vagyunk mi a Kálmánnal, akik klasszikust játszunk, meg talán egy másik, akik időnként játszanak mondjuk 2-3 évente. De ennyi. Eltűntünk.
1: Uh-huh. És mi ennek az oka?
3: Nem tudom. Ezt nem tudom. Miközben ugye a zeneiskolában is egyre kevesebb cimbalmos van, mire a konziba érnének, addigra már elfogynak. És azt tudom, hogy a Zeneakadémián, mert én azért figyelemmel kísérem ezeket az iskolákat is, ahol nem tanítok, a zeneiskolán, a Zeneakadémián több cimbalmos van már újra, viszont ott nagyon sok külföldi van. Csehek, szlovákok. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy most sokkal erősebb a cimbalomoktatás, klasszikus cimbalomoktatás, mint Magyarországon. Amikor én főiskolás voltam, akkor riban jött 1 szlovák zongorista, aki áttért cimbalomra, mert nem volt elég jó zongorista. Szóval néhány évvel később még 1, És őket kicsit így le is néztük, elég el nem ítéltő módon, hogy ja, hát ők csak elvetélt zongoristák, ezért jöttek át cimbalmozni. És most meg a Zeneakadémián olyan jó szlovák cimbalmosok vannak, hogy tényleg nagyon remek hangszeresek. És hát azt érzem, hogy miközben a népzenetanszéken folyamatosan jönnek ki a népzenész cimbalmosok, klasszikus cimbalmosok nem igazán. És ez nekem tényleg nagy szívfájdalom, mivel én, amit mondtam is, hogy én nagyon nyitott vagyok, tehát egyébként régebben ezt nagyon nem szerettem a klasszikus zenészekben, a cimbalmosokban. Lehet, hogy ez más hangszeren is így van, de ugye csak a cimbalmosoktól tudtam, hogy ők azért nagyon lenézték a többi műfajt. Tehát, jaj, cigány zenészek! És mondom, hogy jó, de hát egy olyan hangszert tanulsz, ami azért ami hamarabb volt azért a cigány zene, mint a klasszikus zene. Jaj, cigányzene, jaj, népzene, milyen hülyék ezek. És lenézték őket. Én meg erre büszke voltam, hogy ugye apukám így nevelt, hogy nem, ezek mind egyenrangú, egyforma szintű műfajok, csak jól kell mindegyiket művelni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvasz losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok itt a hétfői hűsítőben. 22 óra elmúlt már, és ebben az adásban a cimbalmot vettük elő. Na, az nem lenne könnyű, mert ez igen nehéz néha cipelni a muzsikusoknak, de én gondolkodtam rajta, hogy mit jelent ez a név, honnan ered. A cimbalom neve a kümbalom, vagyis fazék, tál, dob szavakból tevődött össze, amely egyébként ókori hangszer volt, amelynek kétféle típusa volt is, mert az egyik párosával egymáshoz ütött tányér, vagy harangszerű eszköz, a másik kétágú villásnyére szerelt tányérokból álló kümbala volt. Hát nem titkolom a döbbenetemet, hogy ez a szó hogyan került kapcsolatba ezzel a húros, ütős hangszerrel, de ez a szó eredete. Érdekesnek találtam még, hogy a kis cimbalom a magyar nyelvterületről napjainkra már szinte teljesen eltűnt. Magyarországtól nyugatra népi hangszerként még előfordul,

0: változása is megkülönböztethető a nagytól. És mivel megígértük dr. Suki András barátommal, hogy ebben a műsorban megszólítunk neves cimbalom muzsikusokat, Pangó Lászlóval folytatjuk ezt a sort. Ő mesél tanulmányairól, a cimbalomhoz fűződő viszonyáról.
1: Mondhatnám, hogy teljesen evidens volt, hogy cimbalmos leszek. Nekem kiskorom óta ez volt a, mondhatod, hogy egyetlen hangszer, hogy igazán megtetszett.
2: De csak ezt láttad otthon, vagy hogy képzik el a te gyerekkorodat? Milyen hangszerek vannak a lakásban?
1: Természetesen nagybőgő, brácsa, cimbalom. Ugye vannak bátyáim, akik bőgősök, vagy brácsás, hegedűs, de a legtöbb cimbalos.
2: És hány éves voltál, amikor először oda elmentek ülni, hogy most leülhetsz ide a cimbalomhoz?
1: Hát 6 éves voltam, de nem ültem, hanem álltam.
2: Tényleg?
1: Én vagy kisnevésű voltam, és egészen 8, majdnem 8 éves koromig álltam.
2: Most a te családodban nagyon sok jó cimbalmos van, de nem mondhatjuk mi a Bangó családról, hogy ez egy cimbalmos család?
1: Mindenképpen, mindenképpen. Hát ilyenről mi nem is hallottam sem, előtte sem. A régi zenészeknél sem volt ilyen család, hogy ennyi cimbalmos közel. Hát kapásból fel tudnék sorolni ilyen 16-17-et.
2: Egy párat mondanál nekünk, akikre te büszke vagy, vagy akiről te hallottál a családban?
1: Persze, persze. Végülis mindegyikre büszke vagyok, mert mind kiváló muzsikus, hála Istennek, és mindegyiktől van mit tanulni, és volt is mit tanulni. Hát Bangó Gyula, Bangó István, a Pupi, Sörös Jenő, Csík Benedek, Csík Sándor, Bangó Gábor, Bangó Ernő az öreg célna, ifjabbik Bangó Ernő, Bangó Béla, ifjabbik Bangó István, a kispupi, és még sorolhatnám, Bangó Kálmán az öreg pipás.
2: Ő hányas születésük? Mert most sokat mondtál, aki a 40-50-es születésű, az a generáció.
1: Igen.
2: De talán a pipás, ugye?
1: Ő azt hiszem, hogy 1901-ben született, ha jól tudom.
2: Tehát ő a legidősebb, akiről tudsz, Bangót, és cimbalmos volt, ugye?
1: Igen.
2: De akkor mondhatjuk, hogy nálatok a Bangó családban a pipás volt az abszolút, hát úgymond sztár, aki egy ősötök, akinek az emlékét ápoltátok igazából, ugye?
1: Hát nem az emlékét, de mindenki próbált tőle tanulni, elesni tőle valamit. És persze, hogy hát tisztelték nagyon a tőlem öregebbek. Sőt, még én is tanultam tőle egy pár darab. No, tehát akkor már öreg volt, nagyon 80, valahány éves volt. És jött hozzánk mindig. Aztán szeretett hozzánk jönni. Engem nagyon szeretett, én is szerettem őtet, mint kisgyerek.
2: Milyen típusú ember volt ő? Kedvesebb, szigorúbb? Hogy képzeljük el őt?
1: Hát ő egy nagyon kedves ember volt, nagyon nyugodt volt, nagyon nyugodtan tanított, szóval semmi feszkó nem volt. Ha valamit nem tudtam, akár 20-szor is megmutatta, semmi idegeskedés nélkül. Hát jó volt tőle tanulni, igen. Így visszagondolva. De hát akkor még én nem tudtam felfogni, hogy ő az öreg pipás, egy ekkora nagy cimbalmos. Aztán később hallottam, ahogy nagyobbacska lettem, felvételeket, a már ami megmaradt, egyedül cimbalmozik. És hát eszméletlen, hogy mit tudott az öreg.
2: Maradt fel tőle egyébként jó minőségű, vagy ezek ilyen házi felvételek?
1: Ezek ilyen házi felvételek.
2: Amik maradtam.
1: Igen.
2: Vagy gondolom kocsmában?

0: korábban, tehát muzsikálás közben is lehet, hogy rögzítették.
1: Valószínű, hogy igen. Igen, de ez, amiről én beszélek, ez házi felvétel.
0: Egyébként szokás volt a családban rögzíteni, amikor együtt muzsikálás volt?
1: Mi egymást, ha csak nem mentem valahol tanulni, akkor az egyik bátyámhoz is el akartam venni, hogy otthon még ugye meghallgatom, átveszem, úgy rögzítettem, de hát nem igazán.
0: Most ahol ennyi cimbalmos és jó cimbalmos van, egyértelműen, hogy csapodnak hozzá a többi hangszerek képviseletei, akik nagyon jó zenészek. Amiről én tudok, a Bangó családdal ugye nagyon jó viszonyban át, akiről a hallgatók is hallhattak már, ugye a Járóka Sándor, az ifjabbik.
1: Igen, igen.
0: Neked vannak emlékeid ilyen közös családi együttlétekről, amikor a Járóka Sanyi az tulajdonképpen ben volt a családban, ugye?
1: Hát tulajdonképpen mondhatni, igen.
0: Ugye?
1: Családbarát volt. Nagyon szerette a családot. Ezt a Bangó Csík családot. Mondhatnám így, hogy nagyon sok bulin esküvőben is ott volt, és együtt muzsikáltak. Hát, élmény volt.
0: Az ember nyilván a saját családtagjairól nem érzi annyira, hogy híres emberek, ugye, mert velük együtt nő fel. Viszont benned volt gyerekként izgalom, hogyha egy híres primás volt ott a ti közegetekben?
1: Hát gyereknek, igen.
0: Igen?
1: Igen. Igen.
0: Felnéztetek, mit tudom, jött az ifjabb Járóka Sándor, akkor ez neked egy élmény volt?
1: Hát természetesen.
0: Igen?
1: Természetesen. Hát ez magával hozott, neki volt egy olyan aurája, hogy...
0: És akkor utánoztátok is?
1: Hát én nem utánoztam a Járóka Sándort.
0: De úgy értem, tudod, hogy a gyerekek figyelik a mozdulatait, vagy az...
1: Természetesen volt ilyen, igen.
0: Igen?
1: Igen, igen. Figyeltük. Minden mozdulatokat figyeltük ezeknek a híres zenészeknek, mint például a Járóka Sándor.
0: Ő például barátságos ember volt, sokat beszélt?
1: Igen, igen, igen, akit igazán elfogadott, igen, igen, de mondhatni, hogy mindenkivel, sőt, talán nagyon is barátságos volt. Én engem nagyon szeretett, én úgy vettem észre, ezt ki is nyilvánította, nem is egyszer.
0: Igen, mert ugye később ilyenben, amikor te már felnőttél, akkor játszottál is vele.
1: Igen, igen, igen, volt szerencsém vele muzsikálni egy 4-5 hónapot egy helyen, aztán többet voltunk Szlovákiában, több alkalommal cigánybálókat muzsikálni. Hát öröm volt, és egy hatalmas élmény.
0: Te emlékszel az első helyedre, ahol már nem tanulóként, hanem állásban muzsikáltál?
1: Igen, igen, igen.
0: Mi volt ez?
1: 16 éves voltam, amikor Balatonra kezdtem a Siópokra, a Borharapó étterembe, az ifjabb Vadász Attilával.
0: Ő hány éves volt?
1: Ő volt 17 éves.
0: Hú.
1: A nagybőgös volt a Vadász Jenő, az öccse 15 éves.
0: Ez ilyen időtávlatában hihetetlen, hogy ilyen fiatal gyerekek állásban muzsikáltak egy helyen.
1: Hát igen, igen, igen. Hát, igen.
0: Kicsit korabének voltatok?
1: A mai talán aki? Túlságosan, igen.
0: Igen?
1: Túlságosan. Más nem is nagyon volt, csak az a zene, evés, ivás, aztán minden napi tendő, de a zene vitte az egész napunkat, végül is.
0: Melyik volt az a hely, ahol játszottál, amit mondjuk a legjobban szerettél?
1: Végül is én mindenhol szerettem muzsikálni. Hát akivel nem szerettem, azzal el sem mentem. Nem nagy képűségből mondom, de talán amit a legjobban szerettem. Nem is tudom, nem tudok választani.
0: De van, de mondj egy-kettőt, amit emlékezetes esetleg.
1: Hát a Vadász Attilával, a Halászbástya étterem, a Csicsó Józsival a Pokolcsárda étterem, a Patai Öcsivel a Részkakas étterem az 5. kerületben, akkor még ott volt a Berespáni utcában. Igen, hát ezekkel, igen.
0: Ezek jó emlékeim.
1: Igen.
0: De fiatal voltál.
1: Így van.
0: Jó muzsikusokkal is jó igen. Emlékeid ezek.
1: Igen, természetesen.
0: Ezek
1: igen.
0: Neked most már van 2 fiam.
1: Igen, hála Istennek.
0: Hány évesek a gyerekek?
1: A nagyobbik fiú 20 éves, a kisebbik pedig 15 éves elmúlt.
0: Ők hogy állnak a hangszerekkel?
1: Hát, ők mind a ketten csellózni tanulnak.
0: Azt tudom, hogy a Laci.
1: A nagyobbik fiú a Laci, a kisebbik pedig a Dániel.
0: Hát a Laci nagyon tehetségesnek hallom. Legalábbis hallott. Tehát úgy halljuk, hogy a Laci nagyon tehetséges. Te hogy látod ezt?
1: Hát igen, tehetséges, de inkább ne indicsérjem, dicsérjem más. Ezzel
0: persze, vagyok. És a kisebbi?
1: Ő is nagyon tehetséges.
0: Tehát mindenki gyerekbe látod.
1: Hál' Istennek, igen.
0: És igen. Neked nem esett rosszul, hogy nem a te hangszeredet választják?
1: Egy picit igen. Akarták is nagyon. Először mind a két fiú cimbalmazni szeretett volna. Aztán lebeszéltem róluk. És így választották a csellót.
0: Van ennek köze, hogy lebeszélted őket erről, hogy a cimbalom az nagyon a kávéházi zenéhez köt egy muzsikus, még esetleg egy cselló, vagy egy hegedű, vagy egy bőgő, az klasszikusban is, vagy könnyű zenében is megfelel.
1: Hát mikor a nagyobbik fiam elkezdte a csellót tanulni, az 15 évvel ezelőtt volt körülbelül, és akkor még nem volt a cimbalomnak ilyen, nem volt ilyen keresett hangszer a cimbalom, hogy például harmóniákban is szerepel. Hát legtöbbet cigányzenekarban fordult elő a cimbalom, ott láttam, ott, és próbáltam lebeszélni őket, mivel hogy hát most már elég nehéz megélni ebből a műfajból, ebből a kávéházi cigányzenész.
0: Semmilyen változás nem tapasztalható?
1: Sajnos nem, sőt, talán egyre rosszabb és egyre kevesebb hely marad, ahol játszhat egy cigányzenekar.
0: Szerinted, ha az ember cimbalmozni tanul, mi a legnagyobb kihívása? Általában a zenét tanul az ember, de azért a cimbalom jobban érdekel. A cimbalomban mi a kihívás? Mikor válik el az, hogy valaki a mestere tud lenni a hangszerének? De ha figyelnél mondjuk egy gyereket, aki mondjuk 10 éves, akkor mit figyelnél? Van-e olyan dolog, amire azt mondod, hogy ezt a fiút érdemes ezen az úton továbbvinni, mert ezek a képességek jók ehhez a hangszerhez?
1: Hát nézd már, sokan mondják, öreg romák mondták, hogy ennek a fiúnak, kisfiúnak már a leülése is jó. Aha. Hát valóban így van. Én is úgy látom, hogy áll oda a hangszerhez, hogy ül le a hangszerhez, milyen a tartása, és akkor még a kéztartásról nem is beszélek, ugye, milyen az ütése, van-e füle, ugye, hát sok minden nagyon számít, sok összetevője van.
0: De az izgalmas, hogy már a tartásából is meg lehet mondani.
1: Tartásából ott még lehet tévedni, de hát amikor valaki megüti a cimbalmot, hogyan kezeli azt a hangszert, ott már lehet. Ugye ez igazából később fejlődik ki az igazán profi hangszerkezelés, de már a kisgyerekkorban is meg lehet mondani, hogy van-e benne anyag, vagy inkább valami más tanuljon.
0: Mindig érdekel engem, hogy egy-egy hangszernek mi a kihívása. Egy cimbalmosnak például melyik az a darab, nóta, előadási darab, amire azt mondja, hogy na ez az a mű, ez az a darab, ez az a nóta, teljesen mindegy, amiben már te meghallgatsz egy másik, úgy értve, tehát hogy meghallgatunk egy cimbalmos, na ez egy kihívás, mondjuk, mint a hegedűben azt mondjuk, hogy egy Paganini, az egy kihívás, na lássuk, ez hogy megy nekünk, hogy megy egyik másik hegedűművésznek. Van a cimbalomban olyan darab, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ez ebben van egy, azon kívül, hogy rengeteget improvizál a cimbalom, nyilvánvalóan, de hogy ami a legbravúrosabb a cimbalomban, vannak ilyen darabok?
1: Bravúr? Hát ugye, hát vannak, ugye ott vannak a különböző klasszikus darabok elsősorban, Paganinik, vagy Chopin, vagy Debussy.
0: Ezeket mind átrakták cimbalomra?
1: Hát mi a zongorakat tátolvassuk, tudod, aztán zongorát is, zongora hegedűkot tátolvatjuk,
0: és azt ebből fektetjük.
1: Igen. Aha. Igen.
0: És Chopint hogy lehet átrakni? Nagyon érdekes.
1: Hát igen, mert azért egy zongoristának van 10 ujja, nekünk pedig van 2 kezünk, ugye hát ő akár 8-10 hangot is meg tud szólaltatni. Nekünk abból kell kiválasztani azt a pár hangot, ahogy igazán megkapjuk a stílusát annak a zeneműnek.
0: Én hallottam már nagyon virtuóz, úgymond virtuóz cimbalmost is, meg olyat is, akinek a ütése hasonló volt egy zongoristához, és lehet, hogy nem is virtuóz darabot hallottam tőle, hanem maga a hangszín volt olyan. Te mit támogatsz? Egy cimbalomnak inkább a tehát az, hogy virtuóz legyen, az a fontos, vagy a hangszín? Mit képvisel a cimbalom a te lelkedben, vagy a te véleményed?
1: Hát inkább elsősorban a hangszín, mint a virtuózítás. Ugye hát a hangszín is a szívből fakad. A szív után ér el a kézhez, és azt amit hallunk a szívünkben, azt próbáljuk megvalósítani a kezünkkel.
0: Az jutott eszembe.
1: De lehet egy lassú darab is nehezebb, mint egy virtuóznak látszó, vagy hallatszó darab. Sokszor nehezebb egy lassú percünkből mozni.
0: Mint valamit, ami nagyon igénybe
1: vesz. Igen, igen.
0: Mert hallgat az ember mindenféle cimbalomjátékot, és van, amikor az az érzése az embernek, hogy szétverik a cimbalmot. Az ember érzése, hogy eltűnnek a hangok, összefolynak a hangok,
1: igen,
0: és hát már nem kapjuk meg azt az élményt.
1: Igen, hát ilyen is van. Ugye, most mondok egy példát, jó? Én személy szerint én magam részéről beszélek, ugye hát egy kávéházban vagy egy étteremben biztos nem fogom olyan erősen megütni a cimbalmot, ugye hát hanem próbálok belesimulni a zenekarba, ugye díszíteni, stb. Szépen, szép hanggal cimbalmozni, időben, jó ízléssel. Uh-huh. Viszont egy esküvőbe, ott már azért oda kell tenni az embernek magát, ott már erősebben megütöm. Így van.
0: Aha.
1: Így van.
0: Hát Tehát a mulattatásnál jobban szeretik az emberek is azt, hogyha jobban hallják ezt a cimbalmot.
1: Nem feltétlenül, attól függ, hol mulat az ember. Egy szobában is lehet mulatni, egy nagy étteremben is. Úgyhogy sok oldala van ennek a dolognak is.
0: Kicsit beszélgetünk a hangszerről, mert hogy azt se nagyon ismerjük. Nyilván vannak híres hangszerek. Elmondanál egy párat, hogy mik a híres cimbalmok?
1: Hát, amit én ismerek, az a sunda cimbalom, ami tehát nem több húros. Aztán van a kovász cimbalom, ők készítették ezeket a cimbalmokat.
0: Ez a sunda, ez milyen nemzetiségű egyébként?
1: Én úgy tudom, hogy magyar.
0: Tehát magyarok készítették?
1: Igen. Igen. De vannak Romániában, vagy akár Szlovákiában is vannak cimbalomkészítő mesterek.
0: Érdekes, a kovácsot én még nem hallottam, nyilván én nem cimbalom családban
1: öltem. Igen, én már ütöttem sok kovács cimbalomot, és nagyon, nagyon tetszett, de volt, amelyik nem tetszett.
0: És aztán, mi van a mohákkal, az mit csinál?
1: Hát az egy szuper volt a Mohák Lajos bácsi, aki készítette ezeket a cimbalmokat. Ez a csúcs széria. Főleg amíg 1930-40-es évektől készültek.
0: Neki itt Budapesten volt műhelye egyébként?
1: Igen, volt műhelye. Aztán egy ideig Altex néve futott, a Mohák Lajos cimbalom, igen. És most is van nagyon jó cimbalom készítőmester, például a Nagy Ákos, aki ott a Tűzoltó utcában van a műhelye. Nekem is csinált személy szerint két új cimbalmot eddig, és mind a kettővel nagyon meg vagyok elégedve.
0: Meg lehet ismerni a régi készítőknek a hangját? Tehát meg
1: igen.
0: Lehet, hogy ez egy bohár, ez
1: igen.
0: Egy sunda, ez egy kovács, meg lehet ez különböző?
1: Igen, igen, meg lehet. Hát a sundánál a basszus az nem igazán olyan nagyon erős, de viszont a violin, a magasabb hangok azok gyönyörűen szólnak, csilingelnek szinte, hallani régi felvételeket és cimbalmosokat. Nagyon hát úgy is ütötték meg a hangszert. Aztán amik ma készül például egy Nagy Ákos cimbalom, az is nagyon jó, ott már erős a basszus is, igény van rá, több igény, és a violin is nagyon szépen szól. De ami legszebben szól, és benne van az az öreg hang, az a megmagyarázhatatlan jó, az a régi Bohák cimbalom.
0: Sok van ebből?
1: Hát sajnos már nem. Sajnos már nem. Egy pár embernek van még eredeti Bohák cimbalom.
0: És akkor még az is kérdéses, hogy milyen állapotban van, gondolom.
1: Hát, ha nincs olyan jó állapotban, akkor is érdemes megtartani és megcsináltatni, mert olyan cimbalmat már nem nagyon lehet kapni.
0: Tudod, az jutott még eszembe, hogyha mondjuk, nem tudom én, járnék mondjuk Münchenbe, és kellene nekem egy hegedű húr, akkor bemennék egy hangszerrészhez, és kérnék egy húr. De mi van a cimbalom húrokkal? Hol gyártanak például cimbalom húrt?
1: Hát a cimbalom műhelyben.
0: Tehát maga a műhely készíti?
1: Igen, igen.
0: Tehát itt Budapesten a mai napig készül cimbalom húr?
1: Igen, ott, ahol készítik a cimbalmokat, ott vonják a húrt is a cimbalomra.
0: És ez melyik ország? Tehát nálunk Magyarországon?
1: Itt Magyarországon, Budapesten, vidéken is, szlovákoknál is van természetesen. Ahol készül cimbalom, ott készül húr is.
0: Mi a különbség a között, ahogy szerinted egy szlovák cimbalmozik, egy román, vagy egy magyar cimbalmos?
1: Magyar cigány?
0: Én hát csak cigányokról beszélek.
1: Hát, nézd, hát...
0: A népzenei alapokban különböznek csak?
1: A románok azok nagyon felkészült muzsikusok, véleményem szerint, zseniális technikai készséggel, és hát a szlovákok is jó muzsikusok, de a magyar cigányok, akik szerintem igazán univerzálisak, akik mindent játszanak, akik ha kell a valcert, klasszikus darabokat, cigányt, ami semmit ugye nem lehet leutánozni, az a magyar nóta, amit nem tud senki, csak a magyar cigány hitelesen előadni.
0: Pályafutásod során neked volt-e olyan, akár, hát gondolom étteremben fordulhat az elő, hogy valami olyat kellett játszanod, amit nyilván el tudsz játszani, de hogy meglepődtél, hogy azt kéri a vendég. Van ilyen? Amikor meglepetést okoz esetleg egy vendég?
1: Igen, van. Van. Egyszer kint voltunk az egyik barátommal, Erdélyben voltunk, azt hiszem, hogy Marosvásárhely, az hogy Martonvásárhely, már nem tudom pontosan, és bejöttek fiatalok mulatni, és olyan nótákat kértek, amire mi azt mondjuk, hogy romás nóták, cigány nóták, ugye, csillagullás idejében, stb. És ilyen nótákat kértek csak, amit igazán mi is szeretünk. És hát ezt is elcsodálkoztunk, hát ilyen még van, van ilyen.
0: Hogy ismerik ezeket,
1: igen,
0: a
1: igen,
0: fiatalok.
1: Igen, igen, nem csak ezeket a kommász, hogyha nekem sok pénzem lesz, stb. Ugye, hát ez már könyökünk jöjjön ki.
0: Igen.
1: De hát nagyon elcsodálkoztunk, jól is esett.
0: Hogy jó.
1: Igen, nagyon jó érzés volt.
0: Neked van kedvenc nótádat?
1: Hát, nekem majdnem minden héten más nótában.
0: Tényleg?
1: Igen. Hát a régi öreg nóták, ugye, hát, azok nagyon szépek. De igazából nem tudnék mondani olyan nótát, ami azt mondanám, hogy csak kifejezetten az én nótám, és ez... Nincs olyan.
0: Nincs olyan. Kedvented sok régi öreg nótát.
1: Igen.
0: És úgy érzed, hogy a magyar közönség már ezeket a nótákat nem annyira ismeri.
1: Hát nem igazán.
0: Nem.
1: Nem igazán, sajnos. Hát mert... vagy már nem élnek sajnos azok az emberek, akik ezeket a nótákat tudták. Vagy nem tehetik meg, hogy bevijenek egy étterembe, és bejön a családjával, és még akkor a románnak is nyújtson valamit. Nem tehetik meg sajnos, és ugye az étterem is kevesebb. Nem, sajnos nincsenek azok a vendégek.
0: Nagyon most ritka. Hol hallhatnak téged a hallgat? Hol lehet téged meghallgatni?
1: Hát most a Ferenciek terén játszom a volt Lido kávéház.
0: Ez egy gyönyörű.
1: Helyén a most a Matild Palasz az a neve, ez egy gyönyörű szálloda, ami nemrég épült fel, és minden délben ott játszom a ifjabbik Berki Béla, a kisacsai zenekarával.
0: Kik a zenekartagok?
1: A zenekartagok, ez egy 6 tagú zenekar. Kezdeném a Tetsz Prímással, ő a Berki Béla Prímás unok az apukája, az öregacsai. az ifjabbi belkibérel, ugye ő a prímás, Dani János Lámpa a brácsás, Bóni Zsolt a nagybőgős, Lukás Csaba a klarinétos, és én jó magam mondjuk a cimbalmos a zenekarban.
0: Szeretsz ilyen helyen muzsikálni?
1: Nagyon.
0: Ez a legelegánsabb, ahol szerintem állásba játszott egy zenész, ugye?
1: Hát igen, és
0: ott a szállodán.
1: Igen. Itt lehet szépen halkan játszani, nem kell köpölni a hangszert. Itt ki lehet adni az érzéseit az embernek. És itt mindent kell játszani. Ha oroszt, akkor oroszt, vagy osztrákot, bécsit, akár töröket, akár ami a vendégbe jön.
0: És ti ezt mind ismered?
1: Hát, többé-kevésbé, igen.
0: De a primás általában kell, hogy tudjon legalább egy népnek egy dalát, ugye?
1: Hát persze, természetesen, de nem egyet tud.
0: De nem egyet tud. Jó, igen. Hát akkor a végül is csak válaszoltál a kérdésemre, hogy neked az a műfaj tetszik, az a cimbalomjáté, amikor halkan, finoman, lélekből lehet muzsikálni.
1: Így van, és minél jobban öregszem, annál jobban ezt tetszik. Az igazi kávéházi cigányzás.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, hát jócskán 10 óra után vagyunk már, és folytatódik a Romozolon hétfői üsítője Kökény Annával.
3: És dr. Suki Andrással. Mit szólnál, ha esetleg a mesék világába kalauzolnánk a hallgatókat? Hiszen azért ez a bizonyos hőség, amit itt a hétfői hűsítőben említünk a mai műsorunkban, ez meghatározó máshol is a világon, különböző tájakon, többek között Indiába, ami tudjuk, hogy egy elég hatalmas ország, és vannak hűvösebb részei, de vannak olyan részei is, főleg a déli területek, amik viszont annyira melegek tudnak lenni, hogy az egyszerűen már elviselhetetlen egy európai ember számára.
2: Én nem is csodálom, hogy mesék születtek róla.
3: Legendák.
2: Így van, a melegről. Szerintem nézzük bele, hogy milyen mesék születtek. Kezdjem esetleg én, Andrés?
3: Igen.
2: Hát lássuk, van a napisten tüze, ami Szúria legendája. Réges-régen élt Szúria, a napisten. Aranyszekerét 7 ló húzta végig az égen. Amerre járt, ott nappal lett. Felesége Szánya szerette őt, de volt egy kicsi gondja. Szúria olyan forrón izzott, hogy Szánya alig bírta elviselni. Úgy érezte, állandóan tűzben él. Végül elmenekült az erdőbe, és maga helyett egy árnyékmást hagyott. Amikor Szúria rájött erre, megértette. Még a fényből is lehet túl sok. Ez egy ilyen jelleg, tehát egy ilyen ikonikus meséjük az indiaiaknak.
3: És mi ennek a tanulsága? Hogy a szeretethez néha nem több erő kell, hanem több szelítség.
2: Jaj, de aranyos. De nekem az is tetszik ebben, hogy az árnyékát hagyta ott a férjénél. Azért nyilván ebben a mesében megjelenik a napisten is. De én nem is csodálom egyébként, hogy ekkora hőség van, hogy ott a napot istenként tisztelték.
3: Hát igen.
2: Ez a teljes életüket tudta befolyásolni, főleg a régi korokban. Tehát amíg egy természeti népként él egy nép, addig tényleg ki van téve az időjárás viszontagságainak minden tekintetben, és amennyire problémát tud okozni az erős napsütés, akkora nagy áldás, amikor viszont arról van szó, hogy a növények kinőjenek, hogy élelemhez jussanak. Szóval érdekes ez.
3: Tehát nem véletlenül jelenik meg minden ősi kultúrában a nap, mint Isten, hiszen ez nem csak az indiaiaknál jellemző, hanem az egyiptomiaktól kezdve egészen az inkákig mindenütt ez jelen volt.
2: Egyébként eljutottunk a legszebb indiai meséhez, amely a meleggel és a nappal áll kapcsolatban, és ez a csatak madár. Nem tudom, Andris, lenne kedved röviden összegezni ezt a történetet?
3: Hát Indiában él egy legendás madár, a csatak. Különleges, mert nem iszik folyóból, tóból, pocsolyából. Csak az első monszun esőből. Eljött a forró nyár, minden kiszáradt. A többi madár ivott, ahol tudott. Csak csatak nézte az eget. Mindenki kinevette. Itt a víz, miért nem iszol? Csatak csak ennyit mondott. Nem minden szomjúság csillapítható akármivel. Aztán megérkezett a monszun, lehullott az első csepp, csatak kitárta csőrét az ég felé, és ivott.
2: Nagyon szép mes, és a tanúsága, ugye, van, amire érdemes várni. Erre tanít ez a mese. Egyébként egyetértesz ezzel, te is olyan türelmes típus, hogy hogyha valamit elgondolsz, akkor azt kivárod?
3: Én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos emberi tulajdonság. Gyerekeknél is volt már ilyen vizsgálat, biztos te is ismered, mondjuk 3-5 éves korban, amikor odaadják a kockacukrot a gyerek elé, és azt mondják neki, hogy figyelj, most kimegyek egy pillanatra, ne edd meg ezt a kockacukrot, mert hogyha visszajövök, akkor kapsz helyette 2, de sokkal finomabbat, mondjuk. És hogyha a gyerek megállja azt, hogy nem eszél meg azt a cukrot, és megvárja, míg visszajön a, mondjuk úgy, hogy kísérletvezető, akkor tényleg kap egy nagyobb jutalmat azért, mert ő megvárta. Tehát ez az elhalasztott jutalom. Tehát például a tanulásnál ugyanez van, hogyha az ember tanul, nem okoz feltétlenül azonnal egyfajta örömöt, illetve jutalmat.
2: Látványos eredmény.
3: Igen, hanem majd később jön meg ennek az eredménye. És hogyha ezt már egy 3-5 éves felfogja, vagy érzi, vagy tudja, akkor bizonyíthatóan jobban fognak teljesíteni egyébként az iskolában is, és hát az életben. Tehát ezek az elhalasztott fontos dolgok, amiket az ember későbbre tulajdonképpen célt kitűz, és akkor megvárja, míg az beteljesül, és akkor míg az elérkezik.
2: Egyébként nagyon fontos dolog, hogy a türelem és a tolerancia, aztán ugyanaz a szó, és ha belegondolsz, hogy mennyire erős emberi érték, erény, ha valaki toleráns tud lenni. Itt például az idővel toleráns az ember, és elfogadja, hogy van, amit később kap meg. Egyébként nagyon, hogy mondjam, régen, amikor láttam ezeket a játékokat, ilyen TikTokon, én először kegyetlennek tartottam, hogy mondják a gyereknek, hogy te ezt ne veheted meg, csak ha visszajövök. Viszont nagyon erős nevelő hatás van, és nem a szófogadás miatt, hanem abból a szempontból, hogy tudjon várakozni, tudjon türelmes lenni az ember. A türelmetlen ember elkezd kapkodni, rossz döntéseket hoz, és sokkal jobb döntéseket lehet hozni, az ember ad neki időt, de van is egy ilyen szabály, hogy ne hozzunk fontos döntést mérgesen, ugye, éhesen, ismered ezt, a semmit eszembe több. Tehát mérgesen, éhesen, fáradtan.
3: Segítek neked, Anna, ne hozz döntést éhesen, dühösen, magányosan és fáradtan. És egyébként angolul ebből kijön egy bizonyos mozaik szó, és az, hogy halt.
2: Ez jelent egyébként valamit?
3: Hát, állj, stopp.
2: Ó, de jó, ez nagyon tetszik. Nagyon jó, de amúgy egyet értek vele. Igen, mondjuk nem tudom, éhesen hozok olyan döntést, hogy mit kéne enni.
3: Hát ha én éhesen megyek be a közéletbe, akkor mindent felvásárolok.
2: Amúgy ugye?
3: Tehát nem lehet így menni vásárolni. Alapvető kérdés.
2: Igen, viszont fordítva is igaz. Én voltam már úgy piacon, hogy előtte ettem, és komolyan nem tudtam, hogy mit vegyek. Bármire ránéztem, nem éreztem azt, hogy erre szükség van. És ezért nagyon sokáig tartott, hogy félig megteljen ez a kis kocsikám, én azzal szaladgálok, ilyen kis húzós kocsi, nagyon szeretem.
3: Banyatank?
2: Igen, a banyatankot én imádom, és szoktam lecserélni, meg ilyen mintás, meg mit tudom én. És hogy nekem kifejezetten jó, ha éhesen megyek, mert egyszerűen sokkal nagyobb fantáziám van a főznivalókhoz olyankor. Ez azért érdekes. De jó, hogy van egy ilyen tanács.
3: Mi egyébként babakocsit szoktunk használni bevásárláskor, vagy éppen a régi kutyakocsinkat, úgyhogy persze, úgyhogy az. De egyébként a döntéseknél az egy nagyon érdekes mechanizmus, hogy valóban, tehát fontos döntéseknél azért aludni kell ezekre egyet. És csak utána hozzon az ember fontos döntéseket, ez nagyon fontos, mert nem lehet elhamarkodottan átgondolatlanul döntéseket hozni. De egyébként például a marketing pontosan erre épít. Hiszen, hogyha el akarnak neked adni valamit, akkor van egy időlimit, ugye? Gyakran van ez, amikor mondjuk fölmész valamilyen vásárlási oldalakra, ahol mindenféle dolgokat árulnak, és ott látod a visszaszámlást, hogy már csak 10 perced van. Hát persze azért van 10 perced, hogy meggondolatlan érzelmi döntéseket hozz inkább. Hogy ne gondold neked, hogy nem kell neked arra rájönnöd, hogy neked erre nincs is szükséged. Hanem megvan az első vágy, hogy akkor neked arra szükséged van, és te úgy érzed, hogy ez kell, és vedd meg azonnal. Mert hogyha most kikapcsolod a számítógépet, akkor nem biztos, hogy megint bekapcsolod még egyszer, és akkor nem fogsz visszamenni, nem fogod megvásárolni.
2: De érdekes.
3: Ezek például nagyon fontosak, hogy hogyan hatnak az emberekre ezek a marketing fogások.
2: Apropó visszaszámolt idő, hamarosan a műsorunk végéhez érünk. Én köszönöm, hogy velem tartottak ma is ebben a hétfői hűsítőben, és jövő héten egyébként a turizmussal foglalkozunk, mert nagyon érdekesen alakul 2026-ban, és nagyon sok újfajta turizmus van, képzeld, Andris.
3: Kíváncsian várom a következő hétfőt. Hát minden esetre köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök a két szerkesztő műsorvezetőt hallották, dr. Suki Andrást és...
2: És Kökény Annát, és egyébként holnap én érkezem Mucival és Mirellával folytatódik a beszélgetés, amit a múlt héten elkezdtünk, úgyhogy már 8 órakor várom a hallgatókat ezzel.
3: Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra, és nagyon szép éjszakát kívánunk. És ha esetleg ön is olyan rosszalvó, mint én, akkor maradjon a rádiódikkel.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez a Média és Valóság podcast, és ha az, akkor természetesen itt van mellettem van Szandi kolléganőm.
3: Szia, így van, Szandikám. Így van, szia Tomi, úgy örülök neked, illetve a nézőknek, valamint a hallgatóknak is. Alig vártam, hogy jöjjünk, forgassunk, hiszen fontos témát boncolgatunk ma.
2: Igen,
3: is.
2: Nagyon is fontos, mert hogy a mai témánk arról fog szólni, megnézzük, hogy a társadalmunk mennyire érett, hogy hogyan bánik azokkal, akik elesettek, vagy olyan helyzetben vannak, hogy valami módon a segítségünkre szorulnak, illetve számítanak ránk. Te mit gondolsz, ma a társadalmunk hogyan áll ehhez a kérdéshez, bármi olyan csoporthoz, akiknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy teljes életet éljenek?
3: Szerintem kiindulhatunk abból a tényből, hogy általában az emberek, amit nem ismernek, attól félni szoktak. Most legyen szó balkezesek csoportjáról, legyen szó mozgáskorlátozottakról.
2: Akár romákról,
3: nagyon szép volt az átkötés, ide szerettem volna kijutni. Az emberek a minimális információ birtokában kitalálnak valamit, falakat húznak maguk köré, és nem, sokszor nem tudunk áthatni ezen. Én bízok benne, hogy a mai adással csak úgy, mint a romaságunkból adódóan is, újabb falakat fogunk bontogatni olyan embertársaink körül, akik igazán megérdemlik.
2: Hát én mindenképp hozzá fogom tenni magamat, biztos vagyok benne, hogy te is 100%-ig, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy megnevezzem vendégünket, aki nem más, mint Szakály József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének főtitkára. Üdvözlöm, kedves József, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hogy tegeződünk, ahogyan felajánlottad a beszélgetés elején.
4: Én köszönöm, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
2: Na hát, Szandi.
3: Akkor nagyon indítok, igen, a kérdéseim közül az elsővel, hogy főtitkár úr, hogyan tudnád bemutatni a szövetségnek a munkáját? Hány tagból álltok, illetve hogy mi a divíziótok?
4: A szövetségünknek jelen pillanatban 78 tagegyesülete van. A 78 tagegyesületnek 79.700 tagja. És ezek nyilvántartott tagok, tehát nem légből kapottak. A 2000-es évek elején több mint 200.000 tagunk volt.
3: Aztán.
4: De sajnos a korral, ugye azt látni kell, hogy a fogyatékossággal, a mozgáskorlátozottsággal élők, azok vagy születéskor keletkezik egy mozgássérültség, ami általában most már halmozottan sérültsége jelentkezik, illetve akik balesetbe, vagy az idők során betegségbe sérülnek és úgy kerülnek a mozgáskorlátozott állapotba.
2: És mi ez a csoport, ugye 70 valahány, hogyan nevezte, hogy különböző
4: tagegyesület,
2: bocsánat, milyen tagegyesületekről lehet szó?
4: Ezek olyan tagegyesületek, akik a mozgásfogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét látják el helyi szinten. Az országban minden megyében, illetve van olyan megye, ahol több tagegyesületek működik. A MEOSZ-ról tudni kell, hogy 1981. június 13-án alakult meg, 18 tagegyesület alakította meg, tehát mi alulról szerveződő szervezet vagyunk, és a 18 tagegyesületből lett 78, tulajdonképpen az évek hosszú során fejlődtünk, kinőttünk, és jelen pillanatban is a mozgáskorlátozottsággal élő emberek érdekképviseletét látjuk el az országban.
2: Nagyon tetszett az, amivel Szandi bevezetted így az adásunkat, hogy a megismerés nagyon fontos. Hogy rálássunk arra, hogy miről is van szó, mert amit nem ismerünk, az elsősorban idegen tőlünk, és ami idegen, az akár még szorongás és feszültséget is kiváltat belőlünk. Ön szerint, kedves József, mi az az alapvető

0: tévedés, amivel élünk a mozgáskorlátozottak és a mozgássérültekkel kapcsolatban?
1: Hogy bizonyos fenntartással viselkednek a sérült vagy beteg emberek irányában, vagy a más színnel élő emberek irányában, így a
0: cigányokkal.
1: Cigány emberekkel.
0: Úgy azt akartam csak, hogy szabad mondani a cigány szót.
2: Igen.
1: Tehát, ha megnézitek, vagy látja, ha valaki belegondol, az 1980-as, 90-es években kerekesszékkel közlekedni embert nagyon ritkán lehetett látni. Aztán jött a 98 évi 126-os törvény, az esélyegyenlőségi törvény, amelyik megnyitotta az utat az akadálymentesítés felé, illetve kötelezővé tette.
0: Hú, mekkora elzártságban voltak addig.
1: És ott akkor kezdődött az, hogy a járdákat le simították, tehát igyekeztek rámpákat építeni dolgokba. Na most hiába volt 2005-ben a határidő, hogy addig akadálymentesíteni kell minden közhasználatú épületet.
0: Az egész országban?
1: Az egész országban. Ugye ehhez nem rendeltek elég fészparipát, fegyvert. 2006-ban, tehát egy évvel utána, határidő lejárt után módosították a törvényt.
0: Mennyire?
1: A határidő 13-ra tett, és tolták ki a végső. Igen. És ugye 13-ban viszont eltörölték a határidőt.
0: Mert hogy mire hivatkozva?
1: Hát arra, hogy nem hivatkoztak semmire, eltörölték a határidőt, mert nem tudták meghatározni, hogy mikorra lehetne akadálymentesíteni a közhasználati épületeket.
0: És ez annyiban is maradt?
1: Jelen pillanatban hát nem annyira maradt, mert a TK, az OTK után most TK-ról beszélünk, előírja az, hogy a felújítás új épületek esetén akadálymentesen kialakítani. Na most itt is vannak különféle felfogások, mert van, aki azt mondja, hogy részlegesen akadálymentesített. Na most nincs részlegesen akadálymentesített. Én szerintem, meg az én véleményem szerint, és nagyon sok velem egyetértő embernek a vélemény szerint, az az akadálymentes, amit egy sérült ember önállóan tud használni. Tehát nem szükséges azért segítséget kérnie, hogy bejusson valahova, hogy elmenjen valahova, részt vegyen valamin, vagy bekapcsolódjon ugyanúgy a társadalom életében, mint egy járó, halló, látó ember. De azért nem mondom, hogy épp ember, mert én is épp vagyok. Az, hogy van egy mozgásfogyatékosságom, az egy dolog. De nem beteg vagyok, nem sérült, nem beteg vagyok, hanem épp vagyok. Én is. Tehát én azért mondom, hogy van látó, halló, járó ember. Én nem járó ember vagyok, én bicegve járok tulajdonképpen, tehát rosszul járó ember vagyok, hogy így fejezem ki magamat.
2: Nagyon fontos, hogy ez is szóba került. Ugye nem tudjuk, hogy mi a PC, mi az elfogadott kifejezés sok esetben. Ugye tolószékes, kerekesszékes, fogyatékkal élő, mozgássérült, korlátozott, tehát hogy az alapfogalmakban nem vagyunk biztosak, vagy nagyon sokszor nem használjuk jól. És azt gondolom, hogy ebben nincs megfelelő edukációnk.
0: Abszolút nincs.
2: Tehát, hogy én azt gondolom naívan, hogy sokkal jobban hangzik az, hogy tolókocsis, és akkor nekem van olyan barátnőm, aki kikérte magának, és azt mondta, hogy ez nem oké. Tehát ne így mondd
1: mert nem,
2: máshogy.
1: Mert
2: tehát
1: a tolókocsi is más, a kerekesszék is más.
0: Igen.
1: Tehát itt a fogyatékkal élő, vagy a fogyatékossággal élő. Na most, ha megnézzük, az 2002-ben, ugye az országgyűlésben azt hangzott el, hogy fogyatékkal élők. És ezt átvette a média, nagyon sok sajtó, és ez került be a köztudatba. Na most, én nem fogyatékkal élő vagyok, én fogyatékossággal élő vagyok. A fogyaték az egy olyan speciális kifejezés, amit a honvédségnél használnak, ugye háború esetén, amikor egy megsemmisül a technika, az élőerő, és akkor azt mondják, hogy fogyatékba helyezem. Mert nincs mit leleltározni, leselejtezni, az eltűnt. Na most nekem nem eltűnt a mozgásom, hanem sérült a mozgásom. Tehát nekem van egy fogyatékosságom, és nem fogyatékom.
2: De fontos ezekről beszélni.
1: Ugyan. Tehát volt olyan alelnökünk, a dr. Gadó Pál, nyugodtan békében, aki például nem volt hajlandó úgy elmenni olyan rendezvényre, ahol fogyatékkal élőt
0: igen.
1: hívtak meg, hanem fogyatékossággal. élő.
2: És ez egy diplomáciai nüansznak tűnhet, és mégis idáig el tud vezetni, ugye, hogy az ember, igen, azt mondja az önérzetére, hogy aki ezzel nincs tisztában, az mit szeretne tőlem?
0: Én azt hittem, hogy tök polájd a megnevezés, amikor azt mondom, hogy fogyatékkal élő. És ezek szerint nem.
1: Ugye tavaly, ha jól emlékszem, akkor tavaly jött be az, hogy a fogyatékossággal élő ment be a köztudatba, tehát ez lett meghatározó, mint használható kritériumot vagy szót.
2: Visszatérve pedig, amit az előbb mondtál, főtitkár úr, hogy van, aki azt mondja, hogy részlegesen kialakította, hogy az alkalmas legyen a járásában korlátozott emberek számára. Én nagyon sokszor megfigyeltem azt, hogy egy-egy pláza előtt rengeteg mozgássérült parkoló van kialakítva, de bent nincsen akadálymentesítve az épület, hogy ez a tessék-lássék megoldás. És ugyanezeknél a parkolószámoknál veszem azt is észre, hogy nekem külsőleg visszaélés gyanús az az eset, hogy kiszállnak négyen egészségesnek tűnő emberek az autóból, és az főtitkár úr itt az adás előtt nagyon jól elmagyarázta, hogy nem minden esetben látszik ugye az, hogy ki milyen mozgásában korlátozott, hogy erről beszélünk egy kicsit a visszaélésekről, a média reprezentációjáról ezeknek az embereknek, magáról a MEOS-ról, hogy tesz-e, vannak-e javaslataik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban reprezentálni ezeket az embereket?
1: Rengeteg javaslatunk van.
0: Nem ez tehát, a kérdés, mi?
1: Nem ez, igen, a kérdés.
0: Tehát, hogy ez eljut el. Bocsánat, a kérdés nagyon jó volt, de hogy sajnos nem ezen dől el, arra utaltam.
1: Tehát van az akadálymentesítésnek két fajta, az infokommunikációs és fizikai akadálymentesítés. Na most szerintem akkor akadálymentes valami, ha az egy mozgássérültséggel élő, egy vak, egy siket ember ugyanúgy tudja használni, mint egy járó, látó, halló ember. Tehát akkor akadálymentes. Tehát vannak itt különféle ízék, hogy ami érdekesség, hogy van olyan cég, amelyik azt hirdeti, hogy akadálymentes minősítés. Arany, bronz, ezüst fokozat.
2: Igen, hallottam ilyet.
1: Tehát, hogy mondjam, nekem nem fér az eszembe az, hogy mi az, hogy arany fokozat.
2: Tényleg.
1: Az mennyivel akadálymentesebb, mint a bronzfokozat. Uh-huh. Tehát én szerintem, ha valaki nem tud valamit önállóan használni, az nem akadálymentes.
2: Igen. Igen. Igen.
0: Igen. Igen.
1: Ez és bárhol a fogyatékosai csoportot, igen, nézzük.
0: Valóban nagyon fontos,
1: és
0: hogy
1: ezért,
0: ezt hogyan
1: ezért
0: nézzük át.
1: Fizetnek, hogy legyen az ajtón egy ilyen cert, hogy ez aranyfokozatú.
0: Lehet, hogy ott a rámpák aranyból vannak. De valószínű, hogy nem erről van szó.
1: Nem tudom, ezen, de megdöbbentő. Tényleg.
2: Abszolút.
1: Megdöbbentő.
0: Tehát ezek szerint nem látunk.
1: És nagyon sok, tehát az a megérzésünk és az a meglátásunk, hogy nagyon sok esetben az akadálymentés is nem pénzkérdése, hanem hozzáállás kérdése. Tehát az ember, én balesetbe sérültem. Hivatásos katona voltam, tehát, hogy mondjam, még azt sem mondhatom, hogy rálátásom volt. Én úgy volt rálátásom, hogy apám mozgássérült volt. Ő is ugyanúgy bicegett ugyanarra a lábára, de mindegy. Tehát, de én nem éreztem azokat a problémákat, amiket ő élete során tapasztalt. És akkor kellett szembesülnem, amikor a balesetem bekövetkezett. És utána kellett átértékelnem a dolgokat. Tehát egy ember, amíg nem kerül ebbe a szituációba, amíg nem kerül abba az állapotba, én szerintem nem, elképzelései lehetnek, de fogalma nincs arról, hogy mit élhet át az az ember, aki a sérültségével vagy a fogyatékossággával él.
0: Így van, hiszen most én nemrég olvastam egy tanulmányt, ami 2019 és 22 között vizsgált a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak megjelenés média reprezentációját, és ott volt egy kifejezés, illetve az egész anyag azzal indult, hogy ez a kérdés tulajdonképpen egy társadalom értékítéletétől függ, és akkor az így nagyon meglepett, és tovább olvasva értettem meg, hogy arról beszélt a tanulmány többek között, hogy van olyan helyzet, amikor arról van szó, hogy akit megnevezünk, azt tulajdonképpen az épség és a kerek teljes egészség felül hogyan közelítjük meg. Hogy ezeket az embereket, és itt felhozott egy kifejezést, egy műszót, hogy épségizmus, és akkor ehhez már tud kapcsolódni, mint a szépségizmus is, úgy közben jöttem be ma a stúdiókba, ezen gondolkodtam, hogy valójában mit tartunk kereknek, egésznek, épnek, szépnek. És hogy ez valóban az egész irányát meghatározza, a helyzetét meghatározza a társadalomban, a mozgássérülteknek meghatározhatja. És valóban egy fontos kardinális kérdés. Először ez így nem annak tűnt, hogy ön szerint a magyar társadalomban az, hogy valaki ép és mozgássérült, az kizárja egymást, és ki kellene, hogy zárja egymást?
1: Nem lenne szabad kizárni, de előfordul, hogy kizárják.
0: Igen.
1: Tehát elmegy egy ugyanazzal a képességekkel egy állás interjúra, nem biztos, hogy a mozgássérültet fogják felvenni.
2: Ez abból adódhat, főtitkár úr, szerinted, hogy nem ismerik, tehát hogy van benne egy olyan, jó, akkor most hogy fog elmenni a konyhába, meg a mosdóba, kell-e segíteni, tehát hogy ilyen apró dolgoktól félnek, vagy egyszerűen csak úgy vannak velük, hogy a szemüknek ez furcsa, és ezért nem.
1: A szemüknek ez furcsa. Na most van ugye egy rehabilitációs hozzájárulás, ami a cégeket terheli, hogyha nem vált a 25 fő feletti cégeknél lép életben, hogyha az állomány létszámának az 5%-a nem megváltozott munkaképességű, akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Most nyugaton ez lényegesen magasabb összeg, nálunk ez most 2950-905.200 forint, a minimálbérnek a 9-szerese. Na most, ha ez magasabb lenne, mondjuk a minimálbérnek a 24-szerese, akkor ugye már megérné, hogy alkalmazzam a megváltozott munkaképességűt, mert többet fizetek be a büntetésként.
0: Igen, ez lenne a motiváló.
1: Tehát járatéként, ez lenne a motiváció. De nem, csak a 9-szerese. Aztán van ugye a bértámogatása, megváltozott munkaképesek foglalkoztatásra nyújtott bértámogatás, ami a fizikai munkát végzőknél 75% a kifizetett bérnek, a közhasznú szervezeteknél pedig 100%. Na most ennek az összege, a bértámogatás összege már nem éri el a 4 órás foglalkoztatást.
2: A mindenit.
1: Összegét, tehát a cégnek vagy a szervezetnek hozzá kell járulni. Na most egy non-profit szervezet, egy közhasznú szervezet, mint például a MEOSZ, az az államtól kap támogatást, és az államtól kapott támogatással egészíti ki a bért tulajdonképpen. Tehát vannak ilyen anomáliák, például van ugye a gépjárművészeti támogatás. Tavaly, ez év január 1-től ez most 2 millió forint. Ugyanakkor előzőleg volt a nagycsaládosoknak 2,5 millió, a sportolóknak 2,5 millió, ugyanakkor a mozgássérülteknek 1 millió forint volt az összeg új autó esetén.
0: Azt a mindenit, úgy
1: hiába kezdeményeztük többször, hogy emeljék meg, nem történt megemelés. Ami pozitívum, amit szintén a szövetség tudott elérni, hogy 2017-ben bejött egy autó plusz elnevezésű pályázati lehetőség a súlyos mozgáskorlátozott emberek számára, akik kerekesszék. Tehát kritérium volt a kerekesszék használat, ahol a legutolsónál a 25-be, a Auto Plus 25-be például 6,5 millió forint volt a pályázható összeg. Na most ebből olyan autót tud venni, amiben tulajdonképpen akár nem nincs kötelező a Suzuki kiírás, hanem bármilyen autó, új és használt autót, bármelyiket tud venni, olyat, amit ő tud használni, vagy ő vezet, vagy más vezeti az autót, viszont őt be tudják tenni az autóba. Tehát ez egy pozitívum például. De a többi mozgássérültségnél tavalyi évben volt olyan megye, ahol kimondottan a gépjárművészeti támogatásra, amit ugye kétszer lett beadni egy évben, március 31-ig és szeptember 15-ig, egyetlen egy mozgássérült nem pályázott.
2: Aztán.
1: Mert ugye elő van írva, hogy csak a Suzuki gépkocsit lehet venni, na most egy kerekes székes, vagy egy nagyon súlyos sérült, nem tud mit kezdeni a Suzuki-val. Tehát ha beteszi a székét, akkor a család marad otthon. Apró kis nő a szintot. Tehát az embernek eszébe se jutna.
2: De akkor főtitkár, amikor ezeket kírják, nem vonják be például a MEOSZ-t?
1: Amikor 2012 szeptember 1-én átadták az első Suzuki-t, akkor márciusban változtatták meg a támogatási rendszert, és konzorcium pályázatot írtak ki, konzorciumi szerződést kötöttek, akkor jött az, hogy a mi autónkat kell támogatni. Nem is lett volna ez probléma, csak mi akkor tudtuk meg ezt az egész dolgot, amikor az első gépkocsi átadására meghívtak bennünket. No comment.
2: Hát ez az, ez, no ez konkrétan az a kategória.
1: Na most azóta folyamatosan kezdeményezzük, hogy legalább a súlyos mozgáskorlátozók számára, akik kerekesszéket használnak, azoknak ne kelljen Suzuki-t venni. Vehetnek, de akkor nem kapnak 1 000 000 forintot, hanem csak 600-et vehettek igénybe, és használt autót tudtak volna venni.
0: Itt ez valóban oda vezethető vissza, mert a kérdésed mind a kettő egymás után volt most, nekem azt üzente, hogy igazából nem látunk rá a mozgássérült emberek problémáira, és életére, életszituációira, és vajon mit tehet az ember, az átlag ember azért, hogy ez megváltozzon? Tehát mi lenne az az attitűd, amivel másképp kellene fordulnunk a mozgássérült embertársaink felé, tehát hogy egyszerűen valahogy legyen természetes számunkra, hogy ők hogyan élnek.
1: Ez tudat. A emberek tudatába dől el. Tehát ha ő ugyanúgy kezeli a mozgássérült szomszédját, ismerősét, mondjuk a szomszédját, akit belül akkor ismerkedik, mikor oda költözik, és elfogadja ugyanolyan épp járó, látó, halló embernek, mint a többi szomszéd, akkor semmi probléma nincsen. Csak bizonyos fenntartás van az emberekben.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rólunk, neked. Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Ismerem, járok a merekbe. A mozgássérültek egyesületének, nem tudom a kábítót mit jelent, illetve én Down-szindrómásokkal is foglalkozom az egy alapítványnál. És én azt látom, hogy bárhova megyünk, akár a kerekesszékes barátommal, vagy pedig a Down-szindrómával élőknél, ott viszont, tehát hogyha belemünk egy metróba, nem tudják kezelni az emberek legtöbbször a szituációt. Nem viszonyognak, meg nem, egyszerűen nem pozitív negatív, hanem lefagynak. Én sokszor ezzel le vagyok döbben, hogy tényleg ott maradnak, ahol vannak, és sem odébb, sehová nem mozdulnak, tehát, mint a mikrofon most azért az elmozdul, de hogy tényleg egyszerűen valami fajta fal húzódik le az emberek előtt. Hogy vajon mi lehet az oka? Médiában kereshető az az oka, ami miatt ennyire ismeretlen számunkra, hiszen az a paralimpia létezik, azért azt nézzük. Azon kívül én nagyon nem tudok olyan nagy nyilvánosságú fórumot, ahol ennek lenne egy...
3: Szerintem a kialakult társadalmi begyakorlottság. Tehát amit mondtam az elején, hogy 80-as, 90-es években kerekesszéket csak ritkán lehetett látni. Aki kerekesszékből, azt mondhatom úgy, hogy eldugták.
4: Kicsit olyan nekem, főtitkár úr, ennek a csoportnak a kezelése, mint maga a hajléktalan kérdés. Ugye, hogy nem lehetnek hajléktalanok az utcán, meg van oldva. És valahogy ezt érzem ebben a 80-as évek körülűben is, hogy ne legyenek itt, ne legyenek szem előtt, és akkor minden meg van oldva. Vagy ez a szőnyeg alá seprős trucc politika.
3: Nem szőnyeg alá seperték, hanem nem volt olyan támogatási rendszer kialakulva. Ugye utána jött a lakásakadálymentesítési támogatás. Ennek az összege most 300 000 forint. Jó, 2012-ig 150 000 volt. Na most javaslatot tettünk a szükséglet alapú támogatás megállapítására. Ugye ami azt jelenteni, hogy lehetne húzni egy határt, hogy 80%, és amire szüksége van, azt akadálymentesítsük.
4: Ez csak jó.
3: Nem foglalkoznak velünk gazdasági okokra hivatkozva. 300 000 forintból jelen pillanatban, ha jó információim vannak, akkor tudok venni egy álló kátselep telepet, csaptelepet. Ami azért álló, mert ugye nem a fürdőkádban van belépítve, hanem a fürdőkád mellett áll. 270 000 forint, 280 000 forint a legolcsóbb.
2: Na, abból már egyet vehet magának, de beépíteni már nem tudja.
3: A 90-es években, a 80-as években a 150 000 forintból a fürdőszobát teljesen át lehetett alakítani.
2: Igen, akkor még az erre elég volt.
4: Főtitkár úr mondta, hogy nagyon sok javaslatuk van. Mik azok a területek, amik a leggyorsabb reakciót és forrást igényelnék, de szinte már nem lehetne tovább húzni annyira a végét?
3: Akadálymentesítés. A mindenki számára használható világ megteremtése tulajdonképpen. Ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy ezek az emberek meg tudjanak jelenni. Részt tudjanak venni a társadalom életében. Be tudjanak kapcsolódni abba az vérfolyásba, ami megy a társadalomba tulajdonképpen. Jelen pillanatban, hogyha megnézi, elmegy valaki egy színházba, kerekesszékkel. Ha nem tudja megszervezni, hogy tud hazamenni, akkor nem biztos, hogy haza fog tudni, mert nem jön alacsony paddós busz.
2: Igen, este már nem.
3: Tehát szerencsére mondjuk a tömegközlekedésben egyre több alacsony paddós akadálymentesített busz jelenik meg a városi forgalomban.
2: Igen, és ez egy másik probléma,
3: hogy... mi van a nem városival, hanem a helyközi forgalommal.
2: Meg jól mondja azt egyébként, jól mondott, bocsánat József, elfelejtettem, végig elfelejtem, hogy tegeződhetünk, köszönöm, elnézést, hogy elfelejtem, hogy valami módon a tényleg egy alapvető átállásnak kellene az agyunkban, mert hogyha mondjuk megnézem az intézményeket, akkor úgy kellene őket, már a kialakítások, a tervezésük olyan kellene, hogy legyen, hogy ne arról szóljon, hogy van egy épület, amit valami módon akadálymentesíteni fogunk, hanem már úgy alakítjuk az épületet és magukat a különböző különböző irodákat benne, meg a különböző helységeket, hogy az azt szolgálja, hogy egy erre rendezkedünk be, mert azt egyébként sokkal könnyebb aztán így használni, mint egy bármilyen épületet később akadálymentesíteni. Tehát, hogy
3: ha megnézzük azt, elnézés, hogy közbevágod, ha megnézzük azt, hogy a 98 évi 120-os törvény ugye előírta az akadálymentesítést. Ha megnéznénk azt, hogy 2005-ig hány építési tervet adtak be, hányat engedélyeztek olyat, ami nem akadálymentes kivitelezésre vonatkozik, akkor itt elcsodálkoznának.
4: Komolyan, olyan magas.
3: Az emberek. A MEOSZ 2005-ben 12 pert indított.
4: Azt a.
3: Tehát amikor már lejárt majdnem a határidő az akadálymentes, mind a 12 pert megnyertük. Tehát kötelezték az akadálymentesítés elvégzésére a
2: És meg is történt?
3: Meg is történt, igen.
2: Akkor most tulajdonképpen ez lenne az út, hogy háborút kell
3: De a per lehetőségét megszüntették ugye 2013-ban.
2: Ja, ezért szűnt akkor meg tulajdonképpen. Most már jobban értem, hogy miért nincs akkor határidő.
3: Nincs határidő, nem lehet perelni.
2: Így nem lehet felelősségre vonni senkit.
4: Azt a mindenit. Én akkor, amikor visszaköltöztem Budapestre, és nagyon sokat mentem a városba babakocsival, és szerettem volna használni a metrónál a lifteket, a babakocs, ez volt, ami nem működött.
3: Most sem.
4: És
3: most
4: volt, sem. Ami két hónap múlva sem működött. Tehát, hogy ez a tessék-lássék, és nem tudom, hogy meddig gondolják az etikai felelősségét a döntéshozók ennek kitolni, és felvállalni. Vagy hogy minek kellene történnie valóban ahhoz, mert kicsit azt érzem, hogy addig, amíg nem érintett valaki ott a döntéshozói oldalon, addig nem lesz meg az a fajta érzelmi intelligencia és felelősségvállalás, hogy valóban egy ilyen 180 fokos fordulat történjen.
3: Így van. Meg politikai döntés kellene. Tehát, hogy mondjam, a fogyatékosság az nem pártpolitikai kérdés. Nem azért vagyok fogyatékos, mert a Fidesz tagja vagyok, a KNDP tagja vagyok, jobbikos vagyok, vagy akármicsoda, vagy MSZP-s, vagy Tiszás. Nem attól vagyok fogyatékos, azért, mert ilyen az állapotom. Na most, egy fogyatékos egy stratégiát kellene már alkotni, és nem azra várni, hogy jön egy kormány, és akkor 4 évig ebbe az irányba megyünk, majd aztán ki tudja, hogy hova megyünk tovább. Tehát ha letennénk azokat, hogy meddig kell, amit a törvény előírt, és ahhoz egy stratégiát állítok fel, és meghatározom azokat a határidőket, és be is tartatom, akkor talán megváltoznak a dolgok. Nézzük meg, 2002-ben bevezették a fogyatékossági támogatást. Ami szerintem, én nagyon örültem, mert egy hátrány kompenzációs támogatásként lehet elszámolni, tehát fedezni azt, hogy amit a hátrányokat okoz a fogyatékossággal élőnek a fogyatékossága, azt anyagilag kompenzálni.
4: De jó szó, ez hátrány kompenzáció.
3: Nézzük meg, hogy hol tartunk. Az alacsonyabb összeg az 38 ezer, a magasabb összeg az 40
2: ezer. Jaj, de ez erőssége.
3: Na most, nekem a 38 ezer bőven elég lenne, mert ugye kompenzálni azt az üzemanyag költséget, ami
2: pluszba jelentkezik.
3: Egy kerekesszékesnek, akinek 24 órába, de ne, mondjuk ne kelljen 24 órába, csak 8 órába kellene neki személyi segítőt fogadni. Annak kevés. Tehát egy hátrány kompenzációs támogatásnak, a fogyatékosai támogatásnak azt kellene a fogyatékossággal élő embernek megkompenzálni, amit a fogyatékosság miatt rá kell fordítani ahhoz, hogy normálisan normálisan tudjon élni. Tehát részt tudjon venni a társadalom életében.
2: Most, igen. Ahogy így hallgatom önt, az jut eszembe, vagy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nem csak a közlekedését, hanem a megjelenését is akadálymentesíteni kellene a mozgássérülteknek, hogy nekik kellene megjelenni egy olyan narratívá, a saját narratívájukban kellene megjelenniük a médiában, mert amíg ez nem így történik, addig folyamatosan csak mellélő minden megoldás. Tehát egyszerűen maga a megjelenésük, az ő médiaképük sincs akadálymentesítve.
3: Mert de az a helyzet, hogy a megjelenés is most már egyre jobban távolodik. Tehát ha említetted az elején, hogy olvastál egy tanulmányt.
2: Igen.
3: Hát megnézném, hogy 24-ben mennyi volt a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek megjelenése a médiába.
4: Semmi.
2: Szinte.
4: Hát, szerintem, igen. Szerintem nulla közel.
2: Szerintem ez ott a Tiszta Szívvel című film.
3: Miután nem okoztunk olyan közfelháborást egy megjelenése, vagy akármit, nem voltunk hírérték tulajdonképpen.
2: Az inget kiszület nem
4: jöttétek
2: át.
4: Igen,
3: nem foglalkozott velünk.
4: Igen. Amit én tapasztalok, az az, hogy vagy hős, vagy sajnálatra méltó. Ez a kettő van, és nincs a kettő között. És valahol a kettő között vannak azok az emberek, akik ilyen fogyatékossággal élnek. Én abban annyiban vagyok érintett ebben a témában, hogy az én páromnak amputálták a bal lábát, és addig, amíg én nem ismertem testközelből ezt a fajta életvitást, addig én sem voltam ennyire szociálisan érzékeny. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy van egy protézise, ami tök menő, meg hogy a munkájából adódóan került egyébként amputálásra a lába, de hogy azt gondoltam, hogy ez tök jó, meg hát az ott úgy van, nem. Tehát, hogy otthon nincs rajta a protézis, és akkor látja az ember, meg tudja azt megítélni, hogy most bennem van egy ilyen betegség érzet az irányába, vagy nincs. Nálam nincs, de nagyon sok emberben viszont van, és ez a fajta érzékenyítés, ő például rengeteg helyre jár motivációs beszédeket tartani, érzékenyítések, iskolák, és hogy úgy elkezdtek nyitni különböző közösségek ennek az irányába, hogy érdekli őket, és mondja, hogy olyan vicces, hogy sokszor a gyerekek elkérik a lábát, és így körbeadja. Tehát, hogy találkoznak ezzel a jelenséggel, és hogy nagyon sokat tud előre lendíteni, hogy van-e egyébként a MEOSZ-nak erre egyrészt költségkerete, másrészt igénye, hogy hasonló akár workshopokat, vagy hogy is mondjam, úgy érzékenyítsenek, hogy az gyakorlatban
3: az
4: történjen.
3: Az egész országban érzékenyítünk.
4: Szuper.
3: Tehát a tagegyesületek.
4: Szuper.
3: Folyamatosan érzékenyítnek, kapjuk a meghívásokat itt Budapesten is. Tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát a felnövekvő társadalom, a kis fiatal társadalom, azok már úgy veszik, hogy természetesen kezelik, hogy egy kerekesszékes megjelenik.
4: Majd de jó ez. Akkor gyógyulunk?
3: Gyógyul. És szerintem nagyon jobban gyógyulunk.
2: Mi voltunk kint, igen.
3: Tehát
2: ilyen érzékenyítésem.
3: Itt nem az a probléma. Tehát a gyógyulás az nagyon jó és nagyon szép. Itt a segédeszköz a probléma.
4: Meg az a likviditás, ami nem áll rendelkezésre.
3: Ha most elmegy a párja, és csináltat magának egy lábot, azokkal az eszköz, olyan anyagokkal csinálják, ami nyugaton már nem használnak. Tehát nekünk jönnek a bejelentések, hogy megkeresik, megcsinálják a protézist, és bedobják a kerítésen.
2: Ezt most
3: nem értem. És nem érdekli, hogy használható, vagy nem használható.
2: Abszolút. Ja, ennyi az egész, igen, tehát darab-darab.
3: Tisztelet, becsület, én mindenkit tisztelek. De ki kéne szülnünk maguk közül azokat, akik visszaélnek ezekkel a dolgokkal.
4: Hogyne. És egyébként nem is akartam elhinni nagyon sokáig azt, hogy vannak olyan sportolók, akik azért vágatnak le egy-egy ujjukat, hogy ebbe a kategóriába essenek bele, és hogy milyen visszaélések vannak ezzel kapcsolatban.
3: Ez ment a mondák. Tehát ez, hogy levágatta az ujját, én nem tudom bizonyítani, nekem én is hallottam, de nincs rá bizonyíték. De az, hogy megfogták a segédeszközt, felírták neki a segédeszközt, legyártották és bedobták a izét, és nem érdekel, hogy használhatja, vagy nem használhatja. Vagy tömegesen készítették a ortopéd cipőket. Na most, mi volt a kormány válasza? Nem az, hogy megvizsgálja, utána megy, hanem én szolgálati balesetbe sérültem meg. Ez azt jelenti, hogy a segédeszközömet a nem kell fizetnem érte, önrész nem, nincs önrész, hanem az állam fizeti. Egy cipő. Ami 6 centivel magasabb, a másik cipőt fizessem ki.
2: Mármint, hogy a cipő egyik fele.
3: Igen.
2: és a másikat pedig most
3: szerencsére valamit nap láttam, persze, hogy kezd divatba jönni, hogy az egyiken piros, a másik lábon meg zöld
2: cipél.
3: És úgy eszembe jutott, hogy milyen jó, most már meg fogom tudni venni a piacon az egyiket, és akkor ihajtjuhaj.
2: Beírik a helyzet.
3: Viccelek.
2: Hátrébb volt, nem voltunk még annyira elől, mint a társadalom, mint ahogyan látták, hogy ez így fog alakulni.
3: Hogy mondjam, amikor az ember látja, hogy mindenre van pénz, csak arra nincs, amire kell. A szövetségünk támogatása ebbe az évben 358 millió forint. Ez ebből jut a 78 tagegyesületnek. Nem ez a baj, mert ennyit kaptunk. De amikor látom az újságba, a közlönybe, meg az interneten, hogy egy olyan alapítvány, aminek még weboldala sincsen, 2,5 milliárd forintot kapott, akkor kinyílik a bicska zsebembe. De amikor azt mondják, hogy fogyatékos ügyre nincs pénz, erre meg van pénz.
4: Annyira nehéz, tehát próbálkozunk podcastekkel, műsorokkal ugye folyamatosan falakat bontogatni, meg hidat képezni a társadalom és a szerintük más emberek között, de hogy úgy valahogy azt nem tudom, hogy azt a forrást, ami főtitkár úr a kezetekben van, azokat a javaslatokat, amiket ti kidolgoztok, és ti értetek hozzá, ti vagytok benne, ti tudjátok jól mondjuk diszponálni egy-egy összeg felett, miért nem vagytok párbeszéd képes partnerei a döntéshozóknak ebben. És hogy igen, ez egy költői kérdés.
3: Olyan javaslatokat, törvényjavaslatokat teszünk le, amire rá kell írni, hogy hanyasszámú törvény vagy.
4: Igen, pont erre gondolok, hogy ez ilyen szinten van meg, ugye?
3: Mert úgy van megfogalmazva.
4: Van-e
3: több
4: rész?
3: Jogászunk van, aki kiválóan érti a szakmát. Az elnök asszony nagy hozzáértéssel irányítja a szövetséget. Tehát mindent, csak támaszkodni kéne ránk.
2: Ez valószínű, ez a hogy hiány, igen. Nem lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy a nem sérüléssel nem élők emberek, nem fogyatékossággal élő emberek, jól mondtam?
3: Igen, így is lehet, majd nem, vagy nem sérült, teljesen mindegy.
2: Igen, tehát hogy odaállna azok az emberek, mi is odaállnak mögé, egy nagy támogatottsága lenne, mert hogy ezt egyedül szerintem nem fogják tudni megoldani. Úgy látom, hogy ahhoz kell egy sokkal nagyobb vízhang, és ahhoz pedig kell ennek a társadalom többi tagja is.
3: Na de az a helyzet, hogy ugye, ha megnézzük, a társadalomban vannak más csoportok, amik ugyanúgy el vannak nyomba.
4: És mindenki próbálja saját
3: tehát
4: magát
3: mindenki
4: pozícionálni.
3: Mindenki próbálja saját magát.
2: Ezért kellene összefogni, tehát hogy együtt oldani meg a problémákat. Úgy értem, hogy különböző csoportokat mindannyian képviselni, és akkor ott ezt előbb-utóbb ugye mindenkire sor kerülne. Illetve most emiatt lenne olyan kérdésem ahhoz, hogy rálássunk erre a problémára még inkább. Mi hiányzik a narratívából, ami nem jelenik meg a médiával ezzel kapcsolatban? Sok mindenről volt szó, tehát nem mondom, hogy nem említettük ki, de mik még azok a kardinális pontok, amire egyszerűen nem látunk rá azok, akik nem így élünk, nem vagyunk ilyen fogyatékossággal élők.
4: Minden?
2: Tudom, a minden, komplex?
3: Minden. Hát naponta találkozik az ember, és visszatérek csak az aklai mentesítésre. Naponta minden ember találkozik azzal, hogy itt aztán egy kerekesszékes nem megy el.
4: Igen.
3: Nem történik semmi. Van olyan szálloda, amelyik úgy hirdette magát, hogy akadálymentes, csak épp a étterembe vezetett egy lépcső le.
2: Tehát nem fogják föl, hogy mit jelent az akadálymentesítés. Nem értjük.
3: Azért mondom, hogy amikor arról beszélünk, hogy részleges akadálymentesítés, nincs ilyen.
4: Nincs ilyen fogalom.
2: Igen, ez nagyon jó példa az, hogy voltunk a Sziget Fesztiválon érzékenyíteni a kerekesszékes barátommal, egy Boccia nevű golyós játékot játszottunk, én is egész nap a kerekesszékben voltam, nagyon élveztem így a napot, és tényleg jöttek a fiatalok, és érdekes volt, hogy a külföldiek teljesen máshogy viszonyultak, sokkal rugalmasabban elkezdtek belefolyni az egész történésbe, és aztán ott maradtunk a szigeten, és jöttünk haza, majd ezután ott volt előttünk a nagy döbbenet, hogy mi ugyanolyan módon tudtunk csak hazajönni, mint a többiek, illetve meg kellett várnunk az alacsony padlós buszt.
4: Azt a mindenit.
2: Tehát azt hiszem, hogy minden harmadik volt az.
3: És ha véletlenül egy kimarad, akkor mind már a hatodik.
4: Így van.
2: Igen.
4: Így van.
3: És az, hogy beállítják az akadály, az alacsony padlós busz, vagy nem állítják be, ezt viszont nem tudja az ember.
4: Van a javaslatok között, főtitkár úr, a média reprezentációra vonatkozó tehát bármifajta javaslatotok, ötletetek, hogy jobban látszódjatok?
3: Ez nem a mi szakmánk. A média az egy külön szakma. Mi csak azt szeretnénk, hogyha a média foglalkozna velünk. És nem... hogy mondjam, nem akkor, amikor valami látványos dolgot kell bemutatni, hanem folyamatosan.
2: Igen, mint ahogyan a mindennapi életetek része a problémakör, ugyanúgy nekünk ezt mindennaposan kellene valami módon felhozni és tárgyalni, egy beszélgetésbe lenni.
3: Tehát, és nem, amit én szeretnék megfogalmazni úgy összességében, hogy a szavakkal semmit nem lehet elérni. Tehát gyönyörű szavak hangzottak el az elmúlt években a fogyatékos emberek helyzetével, hogy mennyit javult, milyen ízés, a többi. Csak az a probléma, hogy ebből a mindennapokban élő, vidéken élő fogyatékossággal élő ember semmit nem érez.
2: Mennyivel van hátrébb egy vidéki ember mondjuk a fővároshoz, vagy egy nagyobb városhoz képest lehetőségekben?
3: Nagyon sokkal.
2: Sokkal.
3: Tehát ha számod ki, hogyha egy falun laksz, kerekesszékbe, akkor vagy igénybe tudod venni a falu kocsit, a gondnoki kocsit, vagy nem tudod igénybe venni. Ha nem tudod igénybe venni, akkor nem tudsz kiszállni.
2: Tényleg. Mert eleve távolság, buszok,
4: igen, azok mind magasabb. Igen.
3: A másik dolog, hogy ugye vita van, hogy melyik az a kerekesszék, amit elszállíthatnak, melyik az, amelyiket nem szállíthatnak el. És nem tudok ellene tenni semmit, hogy nem viszik el, hiába perlembe. Születik egy ítélet, elmarasztalják a céget, és ugyanúgy folytatják tovább, mint ahogy eddig volt.
2: Az akkumulátorok abban... miatt nem, mert mi például az akkumulátorok miatt voltunk így a Liszt-Ferenc repülőtéren, hogy érdekes...
3: Vegyük külön. Az már biztonság, utasbiztonság szempontjából. Tehát meg van határozva lítium akkumulátornál is, hogy mit lehet vinni repülőgépen, és mit nem. Tehát a lítium akkumulátor nagy magasságban felrobbanhat.
4: Itt viszont csak a típustól függ, ugye? Az, hogy...
3: Tehát én sem ismerem annyira ezt az egészet, de tudom, hogy az utasbiztonság. Ott elő van írva, hogy sima savas akkumulátorra nem leszállhat fel senki. De azért mondom, hogy ez más. Főtétlen. Amikor nem arról van szó, hogy mások életét veszélyeztetem, stb. Mit tudom én, mit, amit biztonsági előírás van, hogy mit lehet a repülőre felvinni, mit nem. Egy buszra, ahol alacsony padlós a busz, és senkit nem veszélyeztetek, ha felmegy a kerekesszékes.
4: Főtitkár úr, én őszintén bízok benne, és ezt mondhatom a Tomi nevében is, illetve a TV rádió nevében is, hogy mi várjuk azt a fényt az alagút végén, ami tudja segíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a dolgokat. Bízom benne, hogy a következő beszélgetésünknél már pozitívumokat is tudunk felsorolni változás tekintetében.
2: És hát, ha mostan is hozzájárult valamivel.
4: Bízom benne, hogy hozzájárultunk, és köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet a nézőknek, illetve a hallgatóknak is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Viszontlátás!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakás körülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Június köszönöm, 10-én. Hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Jelen pillanatban még szervezés igen, alatt áll.
5: Szervezés alatt áll. Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődőt várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitár duóm lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és jó magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzele, egy kis cigánygitározás, latinzele, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok gitáron való átirat az én fantáziám szerint.
4: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
5: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy a

0: a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintó cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől, Klára tanárnő.
1: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
0: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros peggetős hangszer a gitár. Ugye? És én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen Igen. Ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácz Ödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgőse, és már szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek,

0: ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek. És akkor ide jött az ongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és nyugtassa, híres, a Száztúgóban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal. És szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfészhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, hogy terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a déd nagyapádra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj,
1: hogy...
2: de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel hogy belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárt a zeniskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éresekkel tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a anyámnak, úgyis édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói, aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhoz nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konzival kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van. Én van. Akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hát,
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: CD-t ez valamit van. Egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam, nem csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam el a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezó TV volt régen, utána nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élőnek kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Mm-hmm. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát
0: a művészetét.
1: Hát hogy, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetébe.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni? Tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképen mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret, az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van, felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki felép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategórián van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát ő szeretnék talán lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Ez vagy cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe. Például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például, hogy például szép

0: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen. Meg szeretik egy olyan iskola, zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerekek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stilberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stilbergernek. Uh-huh. Igen.
1: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
0: igen,
1: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
0: Igen,
1: ezzel viszont nehezen veszi,
0: szuper.
1: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
0: Nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontokból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, ugye a Csiklacinak és a régebbi felvételi. Szóval minden a bossanova Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki jött tőle, mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenész társakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, és hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy én azt hittem, hogy minden nem muzsikál. Mondom, anyukámnak mondtam, amikor volt ez a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikál, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Isten terem az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Uh-huh. Van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nóta énekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Nagyon. Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hitre poikból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé belőjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. A hívást, a telefonjást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
1: De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát, hogy a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy jó Isten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdje klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzenei oktatás, akkor ajánlom a Rajkó Talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán. És valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, benne volt a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, ezer évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket.